0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Gyere és tarts velem a szerda hajnalban, indulunk is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a következő órákban pedig jönnek a hazai kedvencek, különlegességek az elmúlt bő 6 évtizedből. Az Everflash csapata pár perc múlva itt lesz az Édenkerttel, de előbb Gubik Petra énekel nekünk.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Itt volt a Dream Flow és a Túl Szép a Petőfin, ahol minden magyar. Csodás szerda hajnalt kívánok neked, elérkeztünk június 24-éhez. Ha Iván, Beáta, János vagy Leventa a neved, akkor nagyon boldog névnapot. Ha pedig pont ma fújnád el a gyertyáidat a tortádon, akkor pedig vidám és boldog születésnapot kívánok. Köszönöm, hogy már a korai órákban is velem tartasz itt a Petőfin. Ezen a napon igazi hazai zenei óriások előtt tisztelgünk. Pontosan 76 éve született a fantasztikus zeneszerző és előadó művész Tolcsvai László, de a rockrajongók is ünnepelnek, hiszen ma 73 éves Révés Sándor, az Emerton díjas énekes legenda, akinek a hangjára a Generál és a Piramis korszakában egy emberként tombolt az ország. Úgyhogy rázzuk fel magunkat, indítsuk be a napot, ezúttal Mocskonyi Dörgővel, aki azt mondja, mindenkinek jár egy kis rock and roll.

0: Hazai dallamok minden mennyiségben szerda hajnalban is, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ha esetleg azt hitted, hogy a keddi forróság után végre fellélegezhetünk ma, akkor van egy rossz hírem. Ma nem csak, hogy folytatódik, de tovább is fokozódik a kánikula. Szinte teljesen felhőtlen égbolt vár ránk, és legfeljebb csak egy-egy kósza, gyenge zápor vagy zivatar alakulhat ki, de az is inkább csak a páratartalmat növeli, ahelyett, hogy enyhülést hozna. A szél többnyire mérsékelt marad, úgyhogy természetes hűsítésre ne nagyon számítsunk. A hajnal 20 fokos füllettséggel indít, délutánra viszont menetelünk egyenesen a sivatagi, az országban helyenként 36 fokot is elérő hőség felé, úgyhogy igyál rengeteg vizet, és ha autóban ülsz, vagy a műszakot nyomod, nagyon vigyázz magadra. Na hát, ha a dallamok hoznak egy kis hűsítő energiát itt a Petőfin, Zatrok, Drevand és Popovics jönnek, ez a nagy utazás.
1: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban, képet készítek a jelenről, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton.

0: magyar. Petőfi Rádió.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Bontásod szerd a hajnalban is, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Sok jó hazai zenével készültem neked erre a körre. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, jön mindjárt Dave Koma Dave, de előbb Erdős Fruzsi énekel a pletykálkodás témaköréről. Ez az Azt beszélik.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Te hogyan állsz a csenddel? Megnyugtat? Vagy inkább megőrjít? Egy friss kognitív pszichológiai kutatás szerint ez nem csak a személyiségünkön múlik, hanem azon is, hogy mikor születtünk. Az 55 év felettiek például sokkal könnyebben viselik a teljes csendet, mert egy jóval ingermentesebb világban nőttek fel, így nekik ez a természetes feltöltődést és pihenést jelenti. Ezzel szemben a digitális eszközökön szocializálódott fiatalabbak szinte azonnal feszültek lesznek, ha elnémul a környezetük, és ösztönösen valamilyen újabb ingert, háttérzajt keresnek, pedig a szakértők szerint a csend elengedhetetlen a jó memóriához, a fókuszhoz és a stressz csökkentéséhez. Akár a csendes elmélkedést választod, akár a pörgést, itt a Petőfin, most hozom a tökéletes háttérzenéket az autódba, vagy éppen a munkához.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar vasárnap délelőtt hivatalosan is beköszöntött a csillagászati nyár. A Föld 23,5 fokos tengely ferdességének köszönhetően az év leghosszabb nappalát élhettük át. Itthon közel 16 órán keresztül élvezhettük a világosságot. Ez a pillanat évezredek óta lázban tartja az emberiséget. Gondoljunk csak a brit Stonehenge misztikus köveire, vagy a nálunk is élő Szent Ivánéi tűzugrás hagyományára. Már a nappalok innentől már hajszálnyit rövidülnek, a java még csak most jön, a hőség tombol, az esték pedig még sokáig hosszan világosak maradnak. Úgyhogy ha szereted a nyarat, akkor ezeket a heteket, hónapokat most éld át, amennyire csak tudod. Panka és Kristóf jönnek a folytatásban itt a Petőfin, ez a Nincsen semmi boldogságom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szerda hajnalodat is megtöltöm jó hazai zenékkel itt a Petőfin, ahol minden magyar igazi különlegességekkel is találkozhatsz majd ebben az órában. Itt lesz a Roy Gallery, Ex-Anima, vagy éppen most a Siami and Friends és a Megint Tiszta. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra! Kizáró

A Paraván szerda hajnalban Schulz Gellértől és Tádétól, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ha szereted azokat a dalokat, melyek igazán mélyre mennek, szinte darabokra szedik, majd újra összerakják a lelkedet, akkor az 1-5-1 nevű formáció neked való. A csapat még Pécsről indult 2022-ben, aztán hamar közönségkedvencek lettek. El nem álló Nagy Vihar című második nagylemezük pedig már a Petőfi Nagylemez program keretében születhetett meg, ahol a Kispál és a Borsból jól ismert Diósi Ákossal dolgoztak együtt. Készülj fel egy különleges alternatív utazásra. Itt az 1-5-1 és a Jaj, milyen szép, a Petőfi.

Ilyen a szerda hajnal itt a Petőfin, ahol minden magyar. Gondolkoztál már azon, milyen lenne egy zene, amit teljesen lecsupaszítva, mindenféle stúdiótrükk nélkül, mindössze egyetlen mikrofonnal rögzítenek? Hát most pontosan egy ilyen végtelenül őszinte, mesztelen zene élmény érkezik, mert hogy a Metszet csapatával megyünk tovább. A Veled álmodnék című zenéjüket egy konkrét álom ihlette, melyben Matyi legjobb barátja jelent meg, a szöveget pedig szándékosan úgy formálták meg, hogy mi is könnyen magunkra tudjuk szabni a sorait. A dal egy dallamos gitártémából indult, amit a srácok közösen gyúrtak készre, a végső hangszerelésben pedig Pásztor Sámuel volt a segítségükre. A stúdióverzió helyett a kliphez ezt a különleges intim változatot választották, hogy megmutassák a zenekar legnyersebb, legtisztább arcát. Most jön a Metszet és a Veled álmodnék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szerdai napfelkeltét mellé is hozom a kedvenc hazai zenédet. Jó reggelt, jó ébredezést, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és mindjárt itt lesz majd a 60-as évekből a Scampolo csapata, de előbb a 90-esekbe utazunk a Deep Forest-tel és Sebestyén Mártával, ez a Martha Song.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha abban reménykedtél, hogy a hét közepe majd hoz némi enyhülést, akkor sajnos csalódást fog okozni az időjárás, mert hogy ma is kíméletlenül folytatódik a kánikula, az égen alig lesz felhő, ami eltakarná a napot, és bár egy-egy egészen gyenge zápor vagy zivatar kialakulhat, ez a folytogató forróságon semmit sem fog változtatni, sőt, inkább párásabbá teszi a levegőt. Az északi a szél helyenként megélénkülhet ugyan érdemi felfrissülést, ez sem hoz. A füllet éjszaka után délutánra igazi agyvíz felforraló 34 fokos csúcsokra kell készülnünk, ráadásul az ország déli, keleti tájain a 36 fokot is elérheti a hőmérő. Bárhol is töltöd a mai napodat, folyamatosan pótold a folyadékot, és tarts egy kis szünetet, ha lankadna a figyelmed. A folytatásban Novák Éva újdonságát hozom neked, ezzel ébredezünk itt a Nem tartozom senkinek, a Petőfi.

0: magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar érzette is napközben, hogy pattanásig feszülnek az idegeid a forgalomban, vagy éppen a munkában. Hát ebben a tikasztó kánikulában teljesen természetes, ha mindenki fáradtabb, türelmetlenebb és dekoncentráltabb a megszokottnál. Pontosan ezért ma is sokkal figyelmesebbnek kell lennünk. Vigyázzunk magunkra, és maximálisan figyeljünk oda egymásra is. A délelőtti és kora délutáni órákban, ha egy mód van rá, messziről került el a közvetlen napsütést, mert most tényleg perzsel a nap. És ami a

legfontosabb, amit ugye már mondtam, hogy igyunk sok-sok folyadékot. Ha esetleg még nem mondtam elégszer, akkor megint elmondom, hogy igyál sok folyadékot, leginkább vizet, ezt nyomatékosítom, töltsd újra a poharadat, és igyál rengeteget, lehetőleg tiszta vizet. Tartsunk ki, vigyázzunk egymásra az utakon és a műszakban, most pedig együtt ébredezünk Curtisszel és Charlie-val a folytatásban.

0: az a kisé.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar együtt ébredezik az ország hazai kedvencekkel a folytatásban már Habóczky Máté kollégám vezényletében. Úgyhogy én búcsúzom. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál a mikrofonnál. Megyesi Gábort hallottad. Legyen szép a szerdád.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a hőség, csúcs találkozót tartottak a visegrádi négyek Gödöllön. Ma is lesz nosztalgia járat a Fogaskerekűn.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M7-es határ felé vezető oldalán a 178-as és a 179-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatációs szerkezetét javítják. A belső sávba terelik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői egy olyan együttműködést szeretnének építeni, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vladimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben, az érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Visszalépés tapasztalható a kisebbségi nyelv használati jogok területén Romániában, ez derül ki a Bálványos Intézet jelentéséből. Az elemzés szerint Romániában továbbra is hiányoznak a kisebbségi nyelvű formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok és a szóbeli ügyintézés lehetőségei. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn. A Budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonat négyszer fordul a Városmajor és a Széchenyi hegy között.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég, legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. A szél sok felé megélénkül. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, indul egy újabb nap. 2026. június 24-e van, szerda. Ez a Halló Magyarok. Ma is sok érdekesség, fontos info, illetve a magyar kedvencek várnak. Kezdés Nyíregyháza irányából a Tortugával. Jön a Csak te vagy!
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Ha.

0: kampánya.
1: Kávé helyett halló magyarok.
2: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
0: A kávé, illetve a magas koffein és cukortartalmú üdítők helyett a friss víz javasolhat ezekben a napokban, amikor is igen-igen nagy meleg vár ránk. Hogyha mégis kimozdulnál és kirándulnál, akkor délután ez is jönnek majd tippek. Például elkirándulhatsz Aktelekre, ahol ősemberek nyomában és a hatalmas barlangrendszerben járhatsz. A déli bábos Hortobágyra, ahol képzeletünk szerint a gémes kutakkal tarkított pusztaságba betyárok lovagolnak a naplementébe. Szentendre színpompás, bohém, forró, balkáni hangulatú városa is szóba kerül, na meg Tata, a vizek varázslatos városa, ahol egyébként holnap kezdődik a Víz Zene Virágfesztivál sok-sok élménnyel, programmal. Mindez délután egy órától majd, a folytatásban pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez. A Subscribe csapata az Anna and the Barbies-zal készített közösen egy dalt 2013-ban. Ennek címe Az igazi arcod, ezt hallgatjuk, ébredés gyanánt itt a Petőfi.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, már is így június 24-én. Zenés vonatkozásban ezen a napon említést érdemel Tolcsvai László, Kossuth és Erkel Ferenc díjas magyar zenész, énekes, zeneszerző, előadó, művész, hiszen mai napi születésnapját akárcsak Révés Sándor, Emerton díjas énekes. Sport vonatkozásban pedig Mészáros Erikát köszönhetjük, aki olimpiai bajnok kajakos, 92-ben Barcelonában állhatott a dobogó legfelső fokára. Isten éltesse őket, illetve téged is, hogyha épp ma ünnepelsz. Jönnek további információk, aztán pedig a Bohemian Betyárs csapatával várlak vissza. Szól a csavargó hamarosan a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Gábor Anikó.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a hőség, több fontos törvényt is elfogadott az országgyűlés. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M4-esen, Pilis és Albertésre között a Szolnok felé vezető oldalon, az 52-es kilométernél lévő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra számítsanak. Több személyautó karambolozott az M7-esen Budapest felé a Török-Bálinti szakaszon, az M0-ás elválásánál. A 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon szintén torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírpercek.
5: A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Egy olyan együttműködést szeretnénk építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni.
6: Kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei regionális fejlődésnek. Olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is találni.
5: Több fontos törvényt is elfogadott az országgyűlés. Ezentúl kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. Megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, és több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a médiatörvény módosítását. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többi között a Duna Média szolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírpercek.
5: Meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, amelyet szombattól harmadfokúra emelnek. A tartós kánikula különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzónapot és fokozottan figyeljen a másikra. Válságstábot hívott össze Zala Szentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen nincs ivóvíz, vagy alig csordogál a csapokból. Baracskai József polgármester elmondta, a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízi közműhálózat tartalékai. A polgármester hangsúlyozta, a nagy fogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el, közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül.
7: Vannak lajtos kocsik, azokat a Zalavíz munkatársaimmal helyeztek is ki. Az életfunkciókhoz szükséges vizet, azt tudjuk biztosítani. Most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség, tehát nyilvánvalóan mellett vannak különböző higiéniai dolgok. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha akik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőségeket.
5: Akadozik az ivóvíz ellátás a Komárom-Esztergom vármegyei Kocson is. A település víztornya szombat este kiürült, jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ellátást. A polgármester elmondta, a víz Tatabányáról érkezik a vezetéken keresztül, és a rendszer több települést is ellát. A kánikulában megnőtt fogyasztás miatt azonban Kocsra kevesebb víz érkezik. Nagy Árpád hozzátette, az állattartóknak kutakból biztosítják a vizet.
8: Egyszer csak elmegy a nyomás, és semmi, gyakorlatilag fönt kezdődik a falu magasabban fekvő részén, és akkor szépen, ahogy csökken a vízszint, ugye az alacsonyabban fekvő területeken is elmegy. És hát olyankor ugye valamelyik lakos nyilván jelzi először a vízbüfelé, vagy mi jelezzük, amikor észleljük, és onnantól kezdve jön a lajtos kocsi, és akkor lehet igényelni vizet. De hát ugye az a tisztálkodást és az egyéb dolgokat sajnos nem oldja meg.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírpercek.
5: 6 embert vett őrizet be a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. A Fidesz szerint a történtek azt bizonyítják, hogy a Tisza a politikai ellenfeleinek kiiktatására használja az államot. Hangsúlyozták, az NKA pályázatai nyilvánosak és bárki által megismerhetőek voltak. A Fidesz kezdeményezi, hogy az Országgyűlés gyermekvédelemmel foglalkozó vizsgálóbizottsága hallgassa meg Magyar Mártont és Bangó Sándor ügyvédjét a Szőlő utcai ügyben. Panyi Miklós, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondta, politikai oldaltól függetlenül világosnak kell lennie, hogy fiatalokat, intézetben felnövő gyermekeket politikai célokra felhasználni helytelen, ha pedig arra veszik rá, hogy egy közéleti szereplővel szemben fogalmazzon meg pedofil vádakat, az minden politikai normalitáson túlmegy.
9: Ez az ügy, ez alapjaiban ássa le a közbizalmat az egész gyermekvédelmi intézményrendszerrel kapcsolatban. Mindenki, aki ott dolgozik, az sérül ebben az ügyben. Ezek az intézményrendszerek az ott dolgozókat stigmatizálják. Abba az irányba viszik el a közmegítélését ezeknek az intézményeknek, ahol egyébként kiváló szakemberek végzik a munkájukat nap mint nap, hogy ezekben az intézményekben folyamatosan erőszakos szexuális bűncselekmények sorozata történik.
5: Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak. Elindult a jelentkezés Budapest első utcazene fesztiváljára, a Budapest Play-re. Idén július 30-ától 6 napon keresztül 10 helyszínen, például a Deák Ferenc téren, a Battyányi téren és a Margit szigeten mutatkozhatnak be a zenészek. A fesztivál ideje alatt a közönségszavazás mellett szakmai zsűri is értékeli a fellépőket. A fődíj egy Sziget Fesztiválon való fellépés.

0: alakul, a hétvégén tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: Petőfi Rádió Sport.
2: Cristiano Ronaldo 2 gólt szerzett, Portugália kiütéssel nyert. Köszöntöm Önöket, Csergyes Bendegúz vagyok. Cristiano Ronaldo megszerezte első és második gólját a labdarúgó világbajnokság Portugália-Üzbegisztán elleni 5-0-es sikerrel zárult csoportmérkőzésén Houstonban. Ezzel az első labdarúgó lett, aki 6 világbajnokságon is a kapuba talált. A portugál klasszis első góljával azt is bebiztosította, hogy egyszerre legyen hazája legfiatalabb és legidősebb gólszerzője. Második találatával pedig megelőzte Eusebiót a VB-n lőtt gólokban. Cristiano Ronaldo 230. válogatott mérkőzésén 145. gólját érte el, és ezzel mindkét mutatóban világrekorder. Meglepetés döntetlen született az Anglia-Gána mérkőzésen, melynek végeredménye 0-0 lett. Magyar idő szerint hajnali 1 órakor játszották a Panama-Horvátország találkozót, melyet a horvátok a csereként beálló Budimir 54. percben szerzett góljával nyertek meg 1-0-ra. A győztes csapat rutinos játékosa Luka Modric 200. válogatott mérkőzésén lépett pályára. Panama ezzel a vereséggel már biztos kieső. Magyar idő szerint hajnali 4 órakor kezdődött a Kolumbia a Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés. A végeredmény 1-0. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződtette az egyszeres magyar válogatott 20 éves Margráf Ákost a Puskás Akadémiától. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Szófiában Németh Zsanett, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. Bolgár sajtóhír szerint szófiai lakhelyén a 11. emeletről zuhant a mélybe. Németh Zsanett 2017-ben az Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a 2019-es bukaresti kontinensbajnokságon bronzérmes volt, 2023-ban bejelentette, hogy Bulgáriát szeretnék képviselni a versenyeken. Értesülések szerint az utóbbi időben depresszióban szenvedett és pszichológushoz is járt. Németh Zsanett 32 éves volt. Pénzügyi okok miatt nem indul az Euróligában az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A Pécs mellett az Eltebeac Újbuda sem indul a nemzetközi porondon. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta. Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető a szervezet honlapján megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa bele mandását a versenyszezon után, szeptemberben.
1: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek. A nyári hónapokban évről évre emelkedik a közúti közlekedési balesetek száma, a szabadságok, a megnövekedett forgalom és a hosszabb utazások mellett a tartós hőség is jelentős szerepet játszik a közlekedés biztonsági kockázatok növekedésében, ezért a rendőrség is fokozott figyelmet kér a nyári kánikulában. Indulás előtt mindenképp gondoskodj elegendő folyadékról, vigyél magaddal jó néhány liter hidegvizet, hogyha hosszú várakozásba szaladnál. Egyébként Iván napja a mai, és úgy tartja a hiedelem, hogy amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad. Nos, hát azt kijelenthetjük, hogy fázni nem fogunk, ez mindenképp jó, az viszont nem biztos, hogy ideális volna, hogyha a rekkenő hőség még 40 napig maradna, legalább éjszaka jöhetne egy kis lehűlés. Persze mikor legyen meleg, hogyha nem nyáron. S ha már nyár, akkor Balaton, a következő órában tóparti infók is jönnek a magyar kedvencek mellett. Kezdés mindjárt a kompakt diszkóval, hősökkel, minden rendben, itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
5: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
11: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Ne várj, használd az Urzinolt.
11: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Folytatódik a hőség, csúcs találkozót tartottak a visegrádi négyek Gödöllőn. Takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Baleset történt az M4-esen, Pilis és Albertésre között a Szolnok felé vezető oldalon. Az 52-es kilométernél lévő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra számítsanak. Több autó karambolozott az M7-essel a Budapest felé vezető oldalon, a Török-Bálinti szakaszon. Az M0-ás elválásnál a 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon szintén torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
12: Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőtársaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az EU legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták szavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára, két hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben. Nemes Balázsáron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség az extrém meleg miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött esővizet.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a vízért szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farmahangeri Kft.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég, legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar, a szél sok felé megélénkül. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 24-én. A Balaton vízhőmérséklete már 26 Celsius fok körül van. Mindjárt jönnek további infók is a Tó térségéből a magyar kedvencek mellett. Kezdés a kompakt diszkóval, hősökkel, minden rendben.
2: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Különleges programban lehet részed Szent Iváné alkalmából ma este Zamárdiban. Este 9-től időutazás és tűzugrás vár, megidézheted a nyár közép hagyományait, a város emlékhelyeit és a közösségi együttlét hangulatát. A program a Templom térről indul és több zamárdi emlékhelyet érintve járhatod végig az állomásokat. Az út során különböző történelmi korszakok elevenednek meg, az 1848-as és 1956-os emlékek, a világháború kora, a középkori királyok ideje, a honfoglalás és az őshitek világa. Az est egyik különleges eleme a Szamárkőnél tartott tűzugrás, amely a szentivánéi hagyományok egyik legismertebb mozzanata. Mindezt egyébként népzene is kíséri majd, nálunk pedig a folytatásban Jamie Winchester és Rutka Robert duója kíséri a napot, akik idén egyetlen egyszer még decemberben majd a fővárosban is fellépnek. It's Your Life, ezt hallgatjuk a folytatásban, itt a Petőfi.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Haló Magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: A nyári időszakban a Balaton térségében is jelentősen megnő a közúti forgalom, többen indulnak útnak, és egyébként hosszabb távolságokat is teszünk meg, a zsúfoltabb utak pedig több konfliktus helyzetet teremtenek, több autó, több találkozás, több váratlan helyzet, és sajnos több baleset. A rendőrség ezért arra kér, hogy a kánikulában fokozott óvatossággal közlekedj, de természetesen nem csak a Balaton térségére, hanem országszerte, illetve a határon túl is érvényes mindez. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy tarts nagyobb követési távolságot, ezzel sok baj megelőzhető. Most további infók jönnek, hiszen 7:30 van, aztán pedig Subbase Monster adja meg az utazás ritmusát. Négy ütem, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a hőség, csúcs találkozót tartottak a visegrádi négyek Gödöllőn, órákra leállt a vasúti közlekedés Németországban.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Baleset történt az M4-es autóúton Pilis és Albertésre között a Szolnok felé vezető oldalon, az 52-es kilométernél lévő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra számítsanak. Több autó karambolozott az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon a Török-Bálinti szakaszon az M0-ás elválásnál. A 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőtársaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az EU legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Árvíz és földcsuszamlás fenyegeti Japán délnyugati részét. A heves esőzések miatt Kyushu szigetén már két földcsuszamlás is történt, de szerencsére senki sem sérült meg. A meteorológiai ügynökség szerint ráadásul két újabb ciklon alakult ki a szigetországtól délre. A szakértők klímaváltozást okolják a Japán sújtó egyre gyakoribb heves esőzések miatt.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. A szél sok felé megélénkül. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

parton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyá, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva.

0: magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: Minden évben nagy kaland a kék szalagvitorlás verseny, idén sem lesz ez másképp. A tervek szerint július 30-án rajtol Balatonfüredről Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlás versenye, mely szám szerint az 58. Tavaly az erős szél határozta meg a végeredményt, és rekordok születtek. Na, a 50-50 kétárbócos katamarán 4 óra 24 perc 11 másodperces gyorsasági rekorddal ért célba, idén viszont taktikusabb versenyt jósolnak, mivel a víz átírhatja a forgatókönyvet. Az aszályos nyár miatt elképzelhető, hogy alacsony lesz a vízállás a Balatonon, ebben az esetben július elején módosíthatják a hagyományos útvonalat is. Idén a májusban elhunyt magyar vitorlás legendára, a korábbi kékszalaggyőztes Tus Miklósra is emlékeznek a versenyen, lánya Tus Réka lesz a HEP nevű hajó kormányosa, ami azt is szimbolizálja, hogy a vitorlázásban a generációk közötti folytonosság is hangsúlyos. A verseny tehát július 30-án rajtolt Balatonfüredről, ahol a vitorlás téren felállított kijelzőn élőben követheted majd az eseményeket. Nálunk pedig startol a 4-es street zenéje, a csapattal holnap a Budapest Parkban budizhatsz együtt, aztán a hétvégi állomások között ott van még János Halma is. Ez a Hadd menjen, itt a Petőfi.

0: Ez a Haló Magyarok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt 8 órához érkezünk. A szakemberek szerint a 30 Celsius fok feletti hőmérséklet olyan mértékű terhelést jelent a szervezet számára, amely már a vezetési teljesítményt is érezhetően rontja. A hőségben romlik a figyelem, nő a türelmetlenség, gyakoribbá válnak a meggondolatlan manőverek, illetve a követési távolság be nem tartása, valamint a sebesség túllépések, úgyhogy ezekre mindenképp figyelj. No meg arra is, hogy lehetőleg ne siess és indulj időben. Mivel 8 óra lesz, indulnak a hírek, jönnek a legfrissebb infók, a következő órában pedig indulunk tovább a Follow the Flow csapatával, akik a hétvégén majd Marosvásárhelyen játszanak. Jön a porszem, hamarosan a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a hőség, csúcs találkozót tartottak a visegrádi négyek Gödöllőn. Tűzpárbajba csöppent egy turista csoport Brazíliában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M4-esen, Pilis és Albertírsa között a Szolnok felé vezető oldalon. Az 52-es kilométernél lévő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra számítsanak. Több autó karambolozott az M7-es Budapest felé vezető oldalán a Török-Bálinti szakaszon az M0-es elválásnál. A 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Erős, hiteles és kézzel fogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az EU legfejlődő képesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell. A partnerországok kormányfői is üdvözölték a találkozót. Andrej Babis cseh miniszterelnök az együttműködést emelte ki. Robert Fico arról beszélt, hogy a versenyképesség erősítése lesz a visegrádi együttműködés, július 1-ével induló szlovák elnökségének egyik fő célja. Donát Tusk lengyel kormányfő pedig megköszönte Magyar Péternek, hogy megerősítette a V4-ek jövőbe vetett hitét. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Turista csoport rekett Rio de Janeiro egyik nyomor negyedében a rendőrség és kábítószerkereskedők összecsapása miatt. A kirándulók a város egyik magaslati pontjáról nézték a nap felkeltét, amikor a hatóságok a közelben rajtaütöttek egy helyi bűnszervezeten. A csaknem 20 percig tartó lövöldözésben egy arra haladó busz utasa is megsérült.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy záporzivatar, a szél sok felé megélénkül. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Három perccel múlt 8 óra, a Follow the Flow már is indítja nekünk ezt a 60 percet. Jön a porszem!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 8 óra, 16 perc a pontos idő. Az M7-es autópályán Letenye felé értérségében az elválasztósáv növényzetét kaszálják. A 21-es, 23-as kilométerek között az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárták, 4 kilométer hosszan arra szólnak a járművek, mindenki plusz menetidővel számol. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon ugyancsak értérségében korábban baleset volt, a sávzárás megszűnt, de a torlódás lassan oszlik fel. Sokan kerülnek az M6-oson, úgyhogy ért térségében az irányonként egy sávra szűkülő szakaszon is feltorlódtak a járművek. Na, az M3-as autópályán Mogyorónál aszfaltoznak a Vásáros-Namény irányába tartókat. Na, a 20-as, 26-os kilométerek között na, a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára teredik na, a főváros irányába autózók. Na, a külső és leálló sávon közlekedhetnek, úgyhogy itt is egy picit lassabb az átjutás. Na, a fővárosban baleset történt a Huszti úton, a Szőlőkert utca közelében, és baleset okoz torlódást Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc úton, a Lámpás utca közelében. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, hogyha pedig infód van, akkor küld el nekünk is. SMS számunk 0630303380, illetve a Messengeren, Viberen szintén megtalálod a Petőfi Rádiót. Az M4 Sport képernyőjén pedig megtalálod a Gól című reggeli VB összefoglaló magazin műsort. Jelen pillanatban is ez 8-kor kezdődött, aztán 9:45-kor kezdődik a közvetítés a Strand kézilabda férfi világbajnokság csoportköréből. Itt Magyarország Dániával játszik, 13 órakor pedig Puerto Ricóval csap össze na magyar csapat. Na, aztán a délután, illetve az este, éjszaka megint a labdarúgásé a főszerep. Svájc-Kanada mérkőzés kezdés a 9-kor, éjfélkor pedig Skócia Brazíliával játszik, a Duna Vördön pedig na, a Bosznia-Hercegovina Katar meccset láthatod majd 9-től, éjféltől pedig a Marokkó-Haiti találkozót. Kellemes időtöltést, jó szurkolást kívánok, a folytatásban pedig a Machine Mouse vár ránk itt a Fenn a csúcson a Petőfi.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: A teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszere. Csak én vagyok ki benne a házban, bort iszom, az üres falak némaságtól csengenek.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:28 a pontos idő, jó reggelt kívánok, a Héját hallgattuk. Az imént említettem a VB meccsek mai etapját, de holnapra virradóan egyébként hajnali 3-kor is rendeznek mérkőzéseket. Csehország Mexikóval, Dél-Afrika pedig Dél-Koreával méri összetudását. Ezeket szintén élőben láthatod az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. De ha a hajnali kelést egy hosszabb vagy rövidebb összefoglalóra cserélnéd az eredmények ismerete nélkül, akkor az M4 Sport YouTube csatornája a legjobb választás. Nem sokkal a mérkőzések után megtalálod a különböző hosszúságú összefoglalókat. És említettem, hogy a magyar férfi strandkézilabda csapatnak is szurkolhatunk a zágrábi világbajnokságon. Tegnap Magyarország Tunéziát és Dániát is legyőzte, úgyhogy immár biztosította középdöntőbe jutás. Nem biztosított viszont az eljutás a 12. kerületben, a Rád György utcában. Itt baleset van, úgyhogy a Kégolyó utca után van némi fennakadás. A 39-es busz is terelve közlekedik, nem érinti a Rád György utca megállót. Biztonságos közlekedést a következőkben, és légy türelmes, bármerre jársz. Jönnek a további információk, hiszen 8:30-kor érkeztünk, aztán pedig a Fish zenéje. Ne is figyelj rám, hamarosan a Petőfi.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Tovább fokozódik a kánikula, csúcs találkozót tartottak a Visegrádi négyek Gödöllőn, utcazenész fesztivált rendeznek Budapesten.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Az M7-esen Letenye felé ért térségében az elválasztó sáv növényzetét kasszálják. A 21-es és a 23-as kilométer között az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárták. 3-4 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon ugyancsak ért térségében korábban baleset történt. Már minden sáv járható, de a torlódás lassan oszlik fel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőjének nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő közölte, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek, és teljesítik korábbi vállalásukat. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A 25 bázispontos mérséklés megfelel az elemzői várakozásoknak. A jegybank elnöke közölte, hogy a kedvező gazdasági és pénzügyi folyamatok növelték a monetáris politika mozgásterét. Varga Mihály szerint, ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, a kamat csökkentési ciklus folytatódhat. Első alkalommal rendez utcazenész fesztivált a főváros. Július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és augusztus 8-a között 10 helyszínen, például a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten várják a közönséget. A rendezvényre egyéni fellépőként vagy duóban jelentkezhetnek az utcazenészek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar, a szél sok felé megélénkül. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Szállás.
1: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
2: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
3: Sokan a Balatonon, sokan a tengerpart felé veszik az irány, de azért sokan autóznak Budapesten is a nyár folyamán, amire pedig érdemes figyelni, hogy épp egy hét múlva, július 1-től egyrészt drágább lesz a fővárosban parkolni, másrészt ez az a dátum, amikor lényegében megszűnik a készpénzes fizetési lehetőség a parkolásért, mert hogy leszerelik az automatákat. Na, a fővárosi rendelet minden kerületre kötelező érvényű, úgyhogy az automaták július 1-től nem működhetnek tovább. A felmérések szerint egyébként a Budapesten parkoló autósok 90%-a eddig is meglévő mobil alkalmazásokat használt a parkoláshoz, például az ingyenesen letölthető nemzeti mobil fizetési rendszert, emellett pedig továbbra is lehetőséges telefonhívással vagy SMS-en keresztül rendezni a parkolódíjat. Így érdemes készülni tehát a következő hét közepétől. A fővárosban egyébként történt egy újabb baleset, ezúttal az Andrássy úton befelé a Dózsa-György út után a külső sávban, és baleset miatt továbbra sem járható a 12. kerületben a Rádgyörgy utca, a Kégolyó utca után, és az M7-esen továbbra is dolgoznak a Balaton felé vezető irányban az érdi szakaszon, úgyhogy itt mindenképp légy türelmes, 3-4 kilométeren arra szólnak az autók. A magyar kedvencek azért segítik elviselni a várakozást is. Szabikiz, Lifrak, megtalálak még itt a Petőfilm.
2: Ez

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hat.

0: Petőfi Rádió, minden magyar Freddy énekelt nekünk az óra végén, ez volt a Mary Jo, 8.58 a pontos idő. Országszerte elkezdődött az aratás, úgyhogy fokozottan figyelj az utakon, a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, a mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállító járművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Légy óvatos, a következő órát pedig majd kezdjük a jetlaggel, Margyal, égen át itt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
5: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Superman milyen?
10: Ő mindig a jót látja. Én az igazat.
11: Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
12: Aj, fáj tőled a fejem.
13: Lilial Kok, Jason Momoa, Supergirl.
14: Ügyes vagy, Kripto?
13: A mozikban.
15: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
16: A mikrofonnál Gábor Anikó.
15: Ez a Petőfi Rádió.
17: Tovább fokozódik a kánikula, csúcs találkozót tartottak a visegrádi négyek Gödöllőn, vasoxid miatt lett narancssárga a miskolci színvapatak.
15: Petőfi Rádió, közlekedés.
17: Az M7-esen Letenye felé ért térségében az elválasztó sáv növényzetét kasszálják. A 21-es és a 23-as kilométer között az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárták. 5 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Az M3-as autópályán a 23-as jelű Mogyorót kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyorót csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
15: Petőfi Rádió.
16: Hírek.
17: A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőjének nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tévő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. A Tiszapárt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keltezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A 25 bázispontos mérséklés megfelel az elemzői várakozásoknak. A jegybank elnöke közölte, hogy a kedvező gazdasági és és pénzügyi folyamatok növelték a monetáris politika mozgásterét. Varga Mihály szerint, ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, a kamatcsökkentési ciklus folytatódhat. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci szimbapatakot. Az anyaga a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóságok közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég, legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy záporzivatar, a szél sok felé megélénkül. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! 9 óra 4-et mutatnak az időjelző 2026. június 24-én szerdán. A magyar kedvencek kísérnek minket ezen a szép nyári napon. Kezdés a jetlaggel, Márdzsal, égen át.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: az idén-nyáron is aktívan Magyarországon.
1: Ezúttal irány a Siklósi vár, hiszen több mint 70 képzőművész munkáiból rendezik meg a Siklósi szalont. Dél-Baranya az 1960-as évek magyarországi képzőművészetének egyik legfontosabb vidéki bázisává vált. A régió sajátos adottságai kiváló táptalajt biztosítottak az alkotó munkához. A szubmediterrán éghajlat, a Villányi hegység lankái és a nagyharsányi Szársomjóhegy egyedi fényviszonyai inspirálták a művészeket, míg a nagyharsányi kőbánya mészköve szobrászat, a helyi anyag és az infrastruktúra pedig a kerámia művészet kibontakozását tette lehetővé. A kiállítás 91 óta a régió egyik legfontosabb nyári képzőművészeti eseménye, a Villányi Szobrász Szimpózium és a Siklósi Kerámia Alkotóház szellemi örököse. Minden évben bemutatkozik a nagy közönség előtt a festészet, a grafika, a szobrászat, a kerámia, a textil és fotoművészet számos képviselője. A tárlat szeptember 1-ig tekinthető meg a Siklósi várban. Nálunk pedig bemutatkozik egy újdonság, Dessa Young Fly-jal, ez a Kiskecei Tepetőfilm.
0: Ez a legújabb magyar zene. Kiskecei.

0: magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon.
2: Irány Eger, hiszen holnap kezdődik és vasárnapig tart a Kaláka Fesztivál. Az esemény hagyományosan a folk műfaj színes palettáját vonultatja fel, ezúttal is az Érsekkert lesz a főhelyszín. A fesztiválnyitó verskoncertnek azonban a Kárdonyi Géza Színház ad otthon. A Szeressetek Szilajon című előadáson a Kaláka és a Sebő együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét. A Városházán kiállítás nyílik, utána zenés városi séta is lesz, és a kísérő rendezvények között olyan ingyenes programok is találsz, mint a Magyar Népmesék a Bródiban címűt, melynek során a könyvtárban a mesesorozat újonnan elkészült részeit tekintheted meg. Valamint Grillusz Dániel, Ferenci György és az első pesti rackák, illetve Szirtes Edina Mókus közreműködésével június 27-én délután a Szervita templomban elhangzó Pál apostol dalok Pál levelei szerint címet viselő produkciót. Na, a Kalákán kívül többek között Paja Bea, Csík János és a Mezzó, a Szent Efrem, valamint a Söndörgő egyaránt fellép, és ott lesz Huzella Péter, Nomek, Szalonna és bandája is. Na, a Gyerekfesztivál blogban pedig szombaton és vasárnap koncertekkel, interaktív programokkal, kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal és bábszínházi előadással várnak. Úgyhogy kellemes időtöltést kívánok mindehez. A Honeybees pedig majd ezen a héten pénteken Veszprémben vár egy koncerttel, ezúttal pedig a Parnograsztal közösen halljuk őket. Hullik a cseresznyefa virága, itt a Petőfém.
3: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Parnograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

0: Kalandozz idén-nyáron is aktívan Magyarországon!
1: Szép napot kívánok, 9.42 a pontos idő, vigyázz magadra, hogyha úton vagy az M3-ason, a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezertek, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani a külsősában. A 21-es főúton a Jobbágyi körforgalomnál egy autó árokba hajtott, a 19-es kilométernél a 60 felé tartó külső sávot lezárták, és Debrecen északi határában kerékpáros verseny miatt ma 18 óráig lezárták a 354-es főutat, a 4-es és 10-es kilométerek között a forgalmat a 354-es és a 35-ös főút felé Debrecenen keresztül terelik el. Erre is mindenki figyelj, hogyha arra jársz. A fővárosban továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a Szépjuhászné útnál, úgyhogy itt azért mindenki plusz menetidővel számolhatsz, és számolhatunk azzal, hogy ma is igen-igen meleg lesz, majd országszerte napsütésben van részünk, az országos hőmérséklet jártak 27,5 Celsius fok, jelenleg egyébként a legmelegebbet Esztergom környékén mutatják a hőmérők, már 32 Celsius fok fölött járunk, hogyha minden igaz. A napi melegrekord egyébként kereken 40 fok, ezt 2021-ben Fülöpházán mérték, a hidegrekord 1921-ből származik Dobogókőről, akkor 3,1 Celsius fokot mutatott mindössze a hőmérő, hát ezt semmiképpen sem közelítjük a mai napon. Minden esetre keresd az árnyas, hűs helyeket, és mindenképp gondolj idős szeretteidre is, kérdezd meg, hogy velük minden rendben van-e. Na folytatásban Kristófékkal megyünk tovább, itt a Válasz a Petőfim.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Rúzsa Magdi kísért minket a 10 órához, szép jó reggelt kívánok. Július közepén majd a Bor Zene Zala Fesztivál keretein belül is láthatod, hallhatod őt élőben. 10 óra lesz, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, a fővárosból pedig friss info, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a Szépjuhászné útnál. Légy türelmes, van némi torlódás. A hírek után majd várlak vissza a Random Trip csapatával, aki bújt, aki nem, itt a Petőfi.
2: Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rét.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
4: Drágám, az a tányér a dédié volt.
5: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Tovább fokozódik a kánikula, hamarosan nyilvánosságra kerülhetnek az ügynök akták, szökés miatt körözik a zalai Áj Jézust.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M3-as autópályán a 23-as jelű Mogyorót kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyorót csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. A 21-es főúton a Jobbágyi körforgalomnál egy személyautó árokba hajtott, a 19-es kilométernél a 60 felé tartó külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
10: Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euróvámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot. A vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe. A tartós extrém meleg különösen a gyerekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy fogyasszon elegendő folyadékot és a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött esővizet. Szökés miatt körözik a zalai Á-Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyítómesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja.
11: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor zivatar, a szél sok felé megélénkül. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
12: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 24-én szerdán. A Balaton felvidéki kalandozásra hív minket a Random Trip csapata. Aki bújt, aki nem, ezzel kezdünk.
8: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden

0: ahhoz idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: A mai napon is vár a közmédia nyári magazinja, a Nyár 26 a Duna televíziós csatornáján. A sztárvendégek, zenés produkciók, sportbemutatók, turisztikai és kulináris újdonságok, valamint a változatos program lehetőségek mellett több új és visszatérő állandó műsorelem is színesíti a műsort. Köztük az Emlék című sorozat, amelyben ismert művészek és közéleti személyiségek idézik fel életük meghatározó pillanatait. Na, a mai adásban felcsendülnek a 90-es évek nagy slágerei, szóba kerül a Derbi és Divat Fesztivál, valamint a Tatai Víz Zene Virág Fesztivál idei programkínálata. Stylist szakértő mesél a sportesemények iratlan szabályairól, illetve ott lesz vendégként Pribojszki Mátyás, a hazai blues fenegyereke is, aki tavaly a legjobb hangszeres előadónak járó Petőfi zenei díjat vehette át, addig hanem a szájharmonika is előkerül majd. Nálunk pedig most az Arthur Rambo zenél, akiket holnap a Fishing on Orphűn élőben is meghallgathatsz. Ez az utcasarki fény, itt a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene.
3: Neked adta.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Munka és pihenés mellé egyaránt érkeznek a magyar kedvencek is. A következőkben például a Heaven Street 7 csapata, akik kb. 30 címmel két koncert erejéig ismét összeállnak. A hazai alternatív szintér korábbi meghatározó zenekara 2015-ben fejezte be, de 2021 után most másodszor is visszatérnek. A mai napon a Fishing on Orphan játszanak, augusztus elején pedig a Budapest Parkban. 2010-ben egy 15. születésnapi koncert miatt találták ki, hogy 1995-ben alakultak, de valójában már egy évvel korábban is létezett a csapat, és hogy a dolog kerek legyen, azért volt 2021-ben a 25. évfordulós koncert, mert a Covid miatt csúszott egy évvel. Hát így lettek most kb. 30, erre utal a koncertjük címe. A mai egy fesztiválkoncert lesz majd rövidebb, több slágerrel és saját kedvenceket is előadnak, a park pedig egy nagyobb lélegzetvételű dolog lesz meglepetésekkel, vendégekkel. A Heaven Street 7 kb. 30 éves sztoria egyébként Szűs Krisztián Utazás a kegyetlenbe című könyvéből is kirajzolódik. A most következő dal egészen biztos, hogy felcsendül a koncerteken, hiszen a zenekar lejátszási listáin az elsők között szerepel. Ki ne emlékezne rá, hol van az a

0: elkísér. Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Burcsányi Jégdalát hallgattuk, ez volt a Csavargó itt a Petőfin. Nem sokára 11 óra lesz, úgyhogy jön majd Mákkata, akivel jó kis programajánlatok mellett csavaroghatsz át a délutánba, amikor is kirándulási tippekkel is szolgál. Aztán délután jön Szikora Tomi, este 7-től pedig kívánság műsor. Természetesen SMS-ben, Messengeren, Viberen, telefonszámunkon egyaránt várja a kéréseket, kívánságokat. 9-től Kultúrfitness, aztán 11-től pedig a Vándorbot, benne Borbély Mihály és ifjabb Borbély Mihály vendégeskedik Fekete Lacinál, úgyhogy tarts velünk akkor is. A folytatásban pedig a Balkán VIP-t hallhatod, akik július közepén ott lesznek vendégként Méringeré Budapest Parkos koncertjén. Ez a Lombkoronák, itt a Petőfi.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: 11 órához érvén lassan zárul a mai műszak, viszont kinyílt az az időablak, amiben az UV-sugárzás akár az extrém erős fokozatot is elérheti egészen délután 4 óráig, úgyhogy a szabadban mindenképp gondoskodj a bőröd megfelelő védelméről. Erősítsd az immunrendszered is, fogyassz sok friss gyümölcsöt, figyelj a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is, és a körülötted élő idősekre, gyermekekre egyaránt. Az elmúlt 5 órában Habocki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Bármerre jársz, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
11: Ne várj, használd az Urzinolt!
12: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
13: Tovább fokozódik a kánikula, hamarosan nyilvánosságra kerülhetnek az ügynök akták. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmann alapítvány feladatait.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M3-ason a 23-as jelű Mogyorót-Kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyoró csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
13: Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes állítása hosszabb időt vesz igénybe. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtotta be a kormány. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézre kerítésében a terror elhárítási központ is részt vett.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Mújtica Istvánt hallják. Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában, Houstonban. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá a sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot, magyar idő szerint ma hajnalban a mexikói Guadalajarában, és így 6 ponttal már tovább jutott a K csoportból, ahol a 4 pontos Portugália követi. Az E csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bostoni találkozó 0-0-al zárult, ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. A kvartett másik találkozóján Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát Torontóban, így életben tartotta a továbbjutási esélyeit, Panama viszont már nem juthat tovább a négyesből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát nemzeti együttesben. Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban 21 órától Svájc-Kanada és Bosznia-Hercegovina-Katar mérkőzéseket rendeznek. Éjféltől a C csoportban Brazília-Skóciával, míg Marokkó-Haitivel csap össze. Az A csoport záró fordulójának 2 mérkőzése a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig holnap hajnali 3 órakor kezdődik majd. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak gomoly felhők az égen. Egy-egy zápor, zivatar a déli határ mentén fordulhat elő. A szél sok felé megélénkül. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A segítség, hogy hol és milyen események várnak rád, ez mindig kiderül ilyenkor 11 és 1 óra között. Indul az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Lesz például birkafőző esemény, de mehetsz éjszakai futásra is. Ha kíváncsi vagy a részletekre, tarts velem, jönnek a további programok is.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: szerinte a súlyát.
1: De nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Hű, erős lesz ez a közel 40 fok, amit a hétvégén mérhetünk majd. Kedden Franciaországban 44,3 fokkal a valaha vérte legmelegebb napot rögzítették. Szombaton jó eséllyel nálunk is elérjük majd a 40 fokot, és nem kizárt a 41 fok sem, úgyhogy szinte biztosan több napon át megdönthetjük majd az évszázados melegrekordot. A fokozódó kánikula miatt az országos tisztifőorvos pénteken évfélig meghosszabbította a múlt szombat óta érvényben lévő másodfokú hőségriadót. Szombaton 0 órától kedd évfélig pedig a legmagasabb szintű harmadfokú hőségriadó lesz életben. Ugye a leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra és egymásra is. Egy palack víz, néhány segítő szó, szükség esetén a mentők hívása, ne feledd, akár életet is menthet. Vízparti pihenéskor pedig felhevült testtel soha ne ugorj vízbe, lassan, fokozatosan hűsd le a szervezeted, ha teheted, akkor vízpermettel, például a csuklón vagy a tarkom teheted ezt meg. A 0-30-30-30-380-as számon ma is be lehet dobni jó kis hűsítő tippeket, és egyébként van olyan esemény, amire érdemes készülni, ilyen lesz például egy futóest a Hősök terén. És itt nem csupán a teljesítményről szól majd ez az esemény, hanem a közösségi örömről és Budapest ikonikus utcáinak felfedezéséről egy egészen különleges szemszögből. Akár egyedül vágsz neki a távnak, akár a barátaiddal vagy a kollégáiddal osztozol az élményen, a belvárosi éjszaka pezsgése és a sportos hangulat biztosan feltölt és olyan pillanatokat ad, melyre sokáig emlékezni fogsz. Szombaton szurkolhatsz is majd a versenyzőknek, lesznek szakmai bajnokságok, külön versenyek, félmaraton, 5 és 10 kilométeres távok, párosváltó és trió, illetve egyéni futóverseny. A városnéző futás a kivilágított főváros legszebb pontjain 9 órakor indul, a célba érkezés várhatóan 10 és éjjel 1 óra között lesz majd. Meg

0: Otthon! Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A következő napokban is tartósan extrém melegekkel kell számítani, ez ugye fizikailag és mentálisan egyaránt megtereli a szervezetet. Különösen fontos ilyenkor a rendszeres folyadékfogyasztás, mindig legyen nálunk ivóvíz, és fontos, hogy ez a folyadékpótlás ne a szomjúság érzethez igazodjon, megelőző jelleggel történjen, jó? Tehát ne csak akkor így elvizet, hogyha szomjas vagy, hanem amikor éppen eszedbe jut nyugodtan, bármikor. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok ugye növelik a kiszáradás kockázatát, úgyhogy ezeket az elkövetkező napokban célszerű mellőzni. Hétvégén 40 fokot is elérheti a hőmérséklet. Úgyhogy árnyékban érdemes leginkább tartózkodni légkondicionált helyiségben, ezek elérhetőségéről a katasztrófavédelem weboldalán tájékoztatást nyújtanak. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk pedig a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető vész applikáción keresztül is elérhetők. A gyerekeket, házi kedvenceket ugye soha egyetlen percre sem szabad parkoló autóban hagyni, még fél árnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet, úgyhogy ha bárki autóban hagyott gyermeket, háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Sok program már közben továbbra is, például Karcagon a birkafőző fesztivál, sok-sok meglepetéssel, és természetesen a központban mindig a birka pörkölt lesz, ugyanis a karcagi birka pörkölt igazi hungarikum. A Nagykunságban a hagyományos karcagi birka pörköltet egy egész birkából készítik, és a birkafőzés hagyományát 1999 óta minden évben megünneplik Karcagon. A kunsági birkafőzés karcagi hagyománya pedig a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe is felvételre került még 2009-ben. Sok fellépő is lesz, egyik nap például Pál Tamással, Szing Vikivel, Tom Petivel és barátaival, Bebével, Szikora Robival és az Ergóval, a Moby Dickkel vagy az Időutazó Rockbanddel találkozhatsz, míg másnap Kalap Jakabbal, Király Lindával, Radics Gigivel, Király Viktorral és többek között dr. Béressel a karcagi birkafőző fesztiválon. Jönnek még további programötletek, ha te is tudsz, vagy jó hűsítő tippen 0-30-30-30-380, írj SMS-t vagy Viber üzenetet.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, szép napot, kitartást a hőségben, rákapcsol még a hőmérséklet, ugye az elkövetkező napokban 40 fokot, vagy még a fölé is mehet a hőmérő, ahogy ezt írják és jósolják, az biztos, hogy több napon át megdönthetjük majd az évszázados meleg rekordot, tessék erre készülni. A legjobb hűsítőt ugye a vízpartok, a strandok, medencék adják, de az árnyékban megbújva is természetesen azért valahogy is átvészelhetjük ezt a nagy hőséget. Ajánlatos például meglátogatni a barlangokat, pincéket, és például ha szeretné a finomokat enni, akkor ne feledd, hogy Kecskemét környékén Street Food Fesztivál vál. Több helyszínen is, rengeteg finomsággal és hűsítő italokkal, illetve koncertekkel és művészeti programokkal. A fesztivál zenei felhozatala és kísérő programjai biztos, hogy lázba hozzák majd a közönséget. A nagy színpad fellépői között olyan szupersztárok szerepelnek, mint a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, a Magna Cum Laude, Horváth Tamás, a Nosztalgia szerelmeseit, a Romkertben pedig zseniális tribut zenekarok repítik vissza az időben. Az éjjeli hajnali bulikhoz népszerű DJ-k szolgáltatják majd a jó hangulatot. A legkisebbeket pedig a Mesevilág és például az Iszkiri koncert, valamint Kovácsovics Fruzsina varázsolja el. A látványos utcai performanszok, a guruló zongora, a tüköremberek és a tűzmadarak akrobatikus showja pedig szintén felejthetetlenné teszik majd a sétány hangulatát. Kecskeméten a Street Food Fest.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Fábulás Kármen és az Oliver from Earth után is jönnek a legjobb hazai kedvencek, Well Hello, Intim Torna Illegál, és például Paulina is mindjárt a hírek után.
1: Szerintem jaj, jaj, jaj, dogálni fogsz, esőben ázni, ázni fogsz, de te
2: tudod. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
11: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a rekkenő hőség, meghosszabbították a vörös kódot, vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Ott a felhajtás is nehézkes, akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Az M0-es keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon az M4-es csomópontjánál kátyúznak. A 39-es kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 8 kilométeres a dugó. Az 54-es főúton Pincefalu és Császártöltés között egy teherautó műszaki mentése miatt a 77-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
12: A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek, és teljesítik korábbi vállalásukat. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddély félig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaidz Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. Magzatkárosító oldószert találtak a Komárom Ipari Park víztározójában, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint az akkumulátorgyártás szabályai nem határoznak meg felső értéket a most talált káros anyagra, amely a tározó megtelésével a Dunába ürülhet. Megdőlt a francia hőségrekord, tegnap Bordeaux közelében 44,3 fokot mértek. Ma 40 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani az ország nyugati és középső felének nagy részén. A hőség megterheli a hálózatokat is, Bretagne-ban több tízezren maradtak áram nélkül egy technikai probléma miatt.
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Itthon országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak gomoly felhők az égen. Egy-egy zápor zivatar a déli határ mentén fordulhat elő. A szél sok felé megélénkül. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
11: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió programajánló műsora. A hőmérséklet is rákapcsol, 40 vagy még a fölötti hőmérsékleteket is mérhetünk a hétvégén. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarország teljes területén. Hűsítő tippeket továbbra is szívesen fogadunk.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag

igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez?

0: van. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ma van Iván nap, azt mondják, amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad. Mondjuk, ha belegondolunk abba, hogy hétvégén 40, vagy még a fölötti értékeket is mérhetünk, akkor mondjuk még ez a 31-2 jónak tűnik. Egy biztos, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarország teljes területén, a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során tudatosan tessék felkészülni a kánikulára, menő legyezőkkel, például kalapokkal, színes kulacsokkal, ami mindig legyen megtöltve vízzel. A test hűtésére kiváló a hidegvizes borogatás is, például egy jó kis vizes törölköző a nyakba, és persze itt vannak a programok, például Szent László napokat tartanak, halásztelke hamarosan egy olyan kétnapos eseményt a Német Ferenc Sportcentrumban, ahol a görög katolikus templomon és a Szent László téren is várják az érdeklődőket. A programok során táncbemutatók, gyerekkoncert, Abba Tribute Show, DJ program, ünnepi liturgia, zászló szegelés, koszorúzás és piknik mozi is szerepel. A piknik mozin majd a Futni mentem című filmet vetítik le. Ugrálóvár lesz gyerekeknek, kézműves foglalkozásokon is részt lehet venni, lesz majd több ízben zumba bemutató, úgyhogy sok-sok érdekesség vár a Szent László napokon, tehát halásztelken. De mehetünk tovább is, például Füzérre. A Szent Iván évi igazságot ott tartják majd a Füzéri várban, mindjárt megtudhatod a további részleteket itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok, olyan happy minden. De ha távol vagyok, másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem trilapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt. Azt

A Szent Iván év igazságokról úgy tűnik nem lehet lemaradni, például a Füzéri várba is érdemes lesz ellátogatni, hamarosan ott is jön Szent Iván éjszakája, ami egyébként Európa szerte a nyár egyik legmisztikusabb ünnepe, melyhez számos népszokás és hiedelem kapcsolódik. A nyár középhez kötődő hagyományok középpontjában a tűz áll, mely az élet, a fény és a világosság győzelmét jelképezi, a sötétség és az elmúlás felett. Ezen az estén sokfelé a tüzet gyújtanak, táncolnak, különféle szokásokkal próbálták távol tartani a gonosz erőket, miközben bőséget és jó termést reméltek. Ez a különleges ünnep a Füzéri várban is évről évre fontos hagyomány. Itt történelmi környezetben lehet átélni Szent Iván éjének hangulatát hamarosan. A rendezvény során páncél és fegyverbemutatók, várkatonasági gyakorlatozás és nemesi ítélkezés idézi meg a régmúlt világát, miközben az érdeklődőket ingyenes tálatvezetés és hagyományőrző programok is várják. A Szent Iván év igazság tehát nem csak izgalmas időutazás, hanem különleges nyáresti élményt is kínál azoknak, akik szeretnék ünnepi hangulatban felfedezni a Füzéri várat. De jön a Szent Iváné Balatonakalin is, ahol a tűzkerék több évtizedes múltra visszatekintő esemény. Már is megtudhatod a további részleteket, tarts velem itt a Petőfi.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata a jó munkát, kitartást a hőségben, és jó nyári szünetet, kellemes időtöltést, hogy hol és mi minden vár rád, ez mindig ilyenkor 11 és 1 óra között derül ki. Aktuálisan is részletesen számolok be az előttünk álló programokról. A tűzkerék például több évtizedes múltra visszatekintő esemény Balaton a Kalin, egyik hangulatos nyári rendezvénye ez, mely a hagyományőrzés, a közösségi együttlét és a balatoni nyáresték különleges atmoszféráját kapcsolja össze. A programoknak ilyenkor Balatonakali több pontja is otthont ad, így tehát nem csak egyetlen

helyszínen lehet részt venni. Az eseményen, hanem a település különböző részein be lehet kapcsolódni a szentivániai eseményekbe. A nyár közepi ünnephez tartozó programok évről évre különleges hangulatot teremtenek, ilyenkor a fények, a zene, a közös élmények és a balatoni környezet együtt teszik emlékezetessé az estét. A rendezvény tehát jó választás lehet családoknak, baráti társaságoknak és mindazoknak, akik a Balatonparton keresnek tartalmas, hangulatos nyáresti programot. A több helyszínen zajló esemény lehetőséget ad arra is, hogy felfedezd Balaton barátságos utcáit, közösségi tereit és a település nyári arcát. Szentivánei dalcsokorral készülnek majd például a Magyar Tengernép Dalkör és az Akali Kórus. Ezen kívül lesz kínálásos vendégvárás majd a Hóvirág utcában, moldvai táncok a Sági utcában, élőzenés táncház a Szélművészzenekarral a Balatonakali hajókikötő parkolójában, és kínálásos vendégvárás például az orvosi rendelő parkolójában, élő majd menetzene pedig a Szélművészzenekarral. Tűzkerék az a Szent Iváné Balatonakali, itt a Petőfin pedig a Galaxisok, az ez a nyárral.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez pedig továbbra is az Itthon-Otthon, mint minden hétköznap 11 és 1 óra között aktuálisan és részletesen beszámolunk az előttünk álló programokról. Én Mák Kata vagyok. Szent László király emlékét Győrben például nem csak a bazilikában látható Herma őrzi, öröksége a térség árpádkori emlékanyagához is kapcsolódik, és történetén keresztül tágabb történelmi összefüggésbe helyezi Győrt. Most jön egy kétnapos esemény, egy igazi középkort idéző időutazás, mely a lova király alakját állítja a középpontba, a lovagság, a vitézség és a becsület eszményével összefonódva. A jurták és táborok között sétálva, a lovas és gyalogos harci bemutatókat követve, képet kaphatsz a korabeli hadviselésről és a mindennapok világáról is, a Szent László napok keretében. A gyerekeket játszóházak, tematikus játékok, kézműves foglalkozások, ijászat és erőpróbák várják, ezen kívül őshonos állatok bemutatója is lesz, tehát közelebbről is meg lehet ismerkedni majd több hazai fajtával. A programot idén is gazdagítja az erre az alkalomra készült Szent László életét feldolgozó zenés, lovas színházi show. Szent László napok tehát Győrben az Aranyparton. További programötletek pedig itt a Petőfin, hiszen 100 halombatta is készül, óvárosi búcsúval, egy olyan háromnapos eseménnyel, ami kulturális, közösségi és hagyományőrző programokkal vár mindenkit 100 halombatta óvárosában. A rendezvény kínálatában mesemondás, koncertek, szabadtéri filmest, bringatúra, templomtörténeti előadások, utcabál, multidéző program és Szent László napi ünnepség is szerepel. A programok több helyszínen zajlanak, többek közt a Szent László téren, a Zenáko Etel óvárosi közösségi házban, a Szerb templomban és a Szent László templomban is. Filmvetítés is lesz, a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik majd 100 halombattán, tehát az óvárosi búcsú keretében. Jó programötletekkel ne feledd, mindig lehet csatlakozni 0630303380 a számunk. Péter Fibori és a Labben pedig folytatják a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
6: A műsorajánló után
7: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Folytatódik a kánikula, meghosszabbították a vörös kódot, vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak az autók, különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon. Az M0-as keleti szektorában az M5-ös felé vezető oldalon az M4-es csomópontjánál kátyúznak. A 39-es kilométernél a külső sávot lezárták, 9-10 kilométeres a torlódás. Az 54-es főúton Pincefalu és Császártöltés között baleset történt. A 77-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, megállították a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
8: Már jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre is, kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Benyújtotta a Tisza párt az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot is. Magyar Péter kormányfő közölte, ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók, a hamarosan életbe lép belépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A hőségriasztás mellett meghosszabbították a vörös kódot is kedd évfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, elsősorban a gyerekekre, idősekre és a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak felhők az égen, egy-egy zápor, zivatar délen fordulhat elő, a szél sokfelé megélénkül, napközben 31-35 fok, este 19-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
6: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás délután kitartást a hőségben fokozódik, ugye, hiszen a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, ez fizikailag és mentálisan egyaránt megtereli a szervezetet, úgyhogy készülj, ivóvíz mindig legyen nálad, ne csak akkor, hogy ez belőle hasznos vagy.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Petőfi Rádió minden magyar. Érdemes barangolni az országban, többféle hűsítő tippem is van, például az akteleki cseppkőbarlang, aminek átlagos hőmérséklete 10 fok, ha szeretnél hűsölni. Magyarország ugye különféle barlangi attrakciókban bővelkedik, közülük is talán méltán a legfelkapottabb az a hatalmas barlangrendszer, mely akteleknél indulva hosszan egész a szlovák oldalon található karszt belsejében nyúlik. A több száz barlangból több jellegzetes szakaszból álló akteleki és szlovák karszt barlangrendszere, tehát határon átívelő és rendkívül különleges földtani képződményként került fel az UNESCO világörökségi helyszínek listájára. Mintha valamiféle mesebeli világban járnánk egyébként, olyan a barlang. Előttünk 7000 évvel is hagyták már hátra lábnyomaikat ott emberek, lélegzeten állító színes cseppkőoszlopok és bámulatba ejtő termek során át föld alatti patakok medrét követve ma is akár órákat barangolhat a gyógyhatású levegőben és tapintható csendben, vagy ha szerencsénk van, akár semmilyen fogható élményben lehet részünk egy ott megrendezett különleges akusztikájú koncerten. A túrák időpont egyeztetést követően az akteleki és a jósvefői bejáratoktól indulnak. Egyébként 1, 2, 5 vagy akár 7 órás vezetett túrára is van lehetőség. Olyan szakaszokon is keresztül lehet haladni, ahol a korom fekete sötétségben mindössze a lámpák az egyetlen félforrások a kezünkben, és ott található Magyarország legnagyobb 19 méter magas csillagvizsgáló névre keresztelt álló cseppköve is. Akteleki Nemzeti Park, Akteleki Cseppkőbarlang, ahol 10 fokban hűsölhez, ez se feláldít a nagy hőségben, az extrém kánikulában. Ugye szombattól 3-fokú hőségriasztás lép életbe. Vigyázz magadra és a környezetedben élőkre is, hogyha esetleg valaki úgy látott, hogy ápolásra, segítségre szorul, mindenképp segíts neki, vagy hívd a 112-es segítséget.

0: Petőfi Rádió minden magyar és sok-sok felfedezése váró csodás hely az országban. Ahogy minden országnak megvan a maga klisészerű panorámája, amit neve hallatán a világ más tájain csukott szemmel is láttak az emberek, úgy Magyarországra is gyakran gondolnak szert a világban. Például úgy, hogy a gémes kutakkal tarkított pusztaságban betyárok lovagolnak bele a naplementébe. Ez a puszta romantika azonban a valóságban sokkal összetettebb képet fest. Gondoljunk csak a déli bábos Hortobágyra. A Dunától keletre elterülő nagy magyar alföld Európa legnagyobb összefüggő füves pusztasága, közel 100 000 négyzetkilométernyi eurázsiai sztyeppvidék nyugati felét teszi ki. A 82 hektáros Hortobágyi Nemzeti Park pedig 4 tájvédelmi körzettel és 19 önálló természetvédelmi területtel, szikes és vizes, fás és legelős élőhelyeivel, vonuló darvaival, legelő nyájaival, régészeti emlékeivel, csárdáival, pásztorhajlékaival, erszolt tanyáival, a népzene, a pásztorélet és betyárvilág romantikájával mindenki olyan szeglete az országnak, amit akár lóháton, szekéren, gyalogszerrel, halastavi kisvasúton vagy akár e-bike túrán, de mindenképp látni kell. A Hortobágyi Nemzeti Park címer madara, pedig ugye a daru, amelynek megkülönböztetett figyelmet szentelnek, kiállítás, fesztivál is vezetett túrák formájában is. A daru képzeld akár akkorára is megnő, mint egy 8 éves gyermek. A Hortobágyi jelképe pedig az az ikonikus, szintén a világörökség részét képező 9 lyukú kőhíd, mely egykor a Debrecenből Bécsbe tartó csordahajtási útvonalon az árvizek idején biztosította az áthaladást. És még egy érdekesség, a gémes kutak képzeld nem csupán szomjat oltottak, hanem üzenni tudtak velük attól függően, hogy állították be a vödröt és a vödör tartó rudat. Jusson eszedbe ez is, ha akár a déli bábos Hortobágyon jársz, kelsz majd. Itt a Petőfin jönnek még további tippek, ötletek, hogy mit fedez fel Magyarországon. Közben az Ájri Mafia és Betonhofi is megérkezett.
1: Szevasztok, én Kéri András, Kálambó vagyok.

Petőfi Rádió minden magyar. Sok-sok felfedezésre váró helyel az országban. Az ország legrégibb mesterséges halastava például a Tatak közepén helyezkedik el, amit háromnegyed részben körülöl el a város, a déli és délnyugati oldalán pedig erdős területek találhatók, tehát jó kiránduló célpont is lehet. Az Öregtó kerülete a parti sétaúton mérve 7,28 km, szóval így készül majd a legkényelmesebb cipőtben indulj el. A nyári időszakban egyébként sétahajók is üzemelnek rajta, valamint kajak és evezős klub is használja a tavat, a szörfösöknek és vitorlásoknak is kedvelt helye a tó. A partvonalról pedig szintén jól követhető a hamarosan induló Tatai Regatta. Sprint kategóriában több korcsoportban párhuzamosan három pályán indítanak majd verseny. És jön a Vízzene Virágfesztivál is, aminek a programjai földön, vízen, levegőben egyaránt zajlanak majd. Koncertek, vásári forgatag, vidámpart, gyerek és családi programok, borúdvar, tűzijáték, kiállítás is meg annyi esemény gondoskodik a hangulatos időtöltésről. Idén is 4 színpaddal készülnek, és végtelen élménnyel. Újdonság lesz a Rocksziget, ahol új és legendás rockzenekarok is fellépnek. Tata tehát fantasztikus célpont lehet ezen a nyáron is, itt a Petőfin pedig most Horányi Júli énekel.

4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja,

0: Petőfi Rádió minden magyar. 2 perc múlva pont van, 2 órakor a legfrissebb hírek után. Már is velünk Tarján Zsófi.
1: Pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Koncert este, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
10: Drágám, az a tányér a dédié volt.
11: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
13: Továbbra is hőségriasztás van érvényben, hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat. Augusztustól jelentősen drágul a lottózás.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M0-ás keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es csomópontjánál kátyúznak. A 39-es kilométernél lezárták a külső sávot. 9-10 kilométeres a torlódás. Jelentősen hosszabb menetidőre kell készülni. Az M3-as autópályán a 23-as Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágát lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
13: Fokozódik a hőség. Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek majd. Ma szinte az egész ország területén nagyon erős az UVB-sugárzás. Erre figyelmeztetnek a meteorológusok. Mindenkit arra kérnek, hogyha lehet, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Hétvégén már 38 fok körüli meleg lesz árnyékban. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. Ilyenkor a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 centinál, ez 1 centiméterrel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. Szakemberek szerint a nyáron tovább apad a tó. benyújtotta a Tisza párt az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot is. A jogszabálytervezetet már jövő héten tárgyalják a képviselők. Hétfőre és kedre ugyanis ismét rendkívüli ülés kezdeményeztek. A 6 előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. Drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára. Kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken felhős az ég. Egy-egy zápor, zivatar délen előfordulhat. A szél sok felé megélénkül. Napközben 31-35 fok, este 19-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délután, további jó munkát, kellemes időtöltés, jó nyári szünetet. 2 elmúlt és változatos magyar zenei kínálat már ebben az órában is. Több olyan előadó is érkezik, aki az idén nyáron ünnepli majd születésnapját. Például Roy, illetve a most érkező Tarján Zsófi, aki ráadásul kerekészen ott ünnepel.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

A novemberi születésű lábas Viki után már is érkezik egy nyári gyermek, méghozzá Kohánszki Roy, aki kezdett 10 éves korától folyamatosan futballozott, ezzel komoly szándékai voltak, kapus volt egyébként a főposztja, és még anno az apukájával a Honvéd összes meccsén kint voltak, még az első meccseken is. Aztán 13 évesen már sokkal inkább az volt az elhatározása, hogy ő zenész lesz, úgyhogy szintetizátoron elkezdett játszani, és meg is alakította az első együttesét. Most pedig szólóban hallhatod itt a Petőfi, az Otthon itt van, Roytól.

És bármire is jársz, légy nagyon figyelmes, óvatos, hiszen a kánikula a figyelmünkre is kihat. Tarján Zsófi és Kohánszki Roy, akiket hallottunk már ebben az órában, a nyár gyermekei, hiszen ezekben a hónapokban születtek, csak úgy, mint a következő mező Misi, aki a Zaporozsaccal készített közös dalt. Gyakran koncerteztek azonos helyszínen, fesztiválon egymást követően, és Misi szerint az a fajta vidékiség van a srácokban, mint ami magában is, úgyhogy nagyon könnyen meglett az összhang. Közben Misi az életéről mesél című előadása kapcsán a Zaporozsac is ugye részese volt ennek az eseménynek, ahol szintén nagyon egymásra találtak, így Misi házi stúdiójában kötötte ki egy idő után, amit a Zaporozsac tagjai úgy emlegetnek, hogy ez egy igazi hangszer múzeum. Itt vették fel egyébként a dalt, ami szinte teljes természetességgel nagyon gyorsan kigurult. Videóklip is van hozzá, vízpartra, erdei utakra juthatunk el általuk, most pedig itt a Petőfén hallhatod is az elkészült alkotást. Ez a Köszi, itt a Petőfén.

0: rádiónkon hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar. A folytatásban egy zalaegerszegi születési úriember érkezik hozzánk abból a városból, ahol jelenleg elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe. Tilos a közparkok, házikertek tömlős locsolása, járdák utakmosása, automata öntöző berendezések működtetése, gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése. A kánikulára való tekintettel egyébként a város intézményeinek és cégeinek összefogásával a dísztéren ingyenes vízosztást szerveznek a következő napokra. Velencén sem jó a helyzet, ma reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja, az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll, és ez a vízszint várhatóan tovább fog csökkenni. A hétvégén extrém meleg lesz, 40 fokot is elérhetjük, vagy még a fölé is, mert a hőmérők higanyszála. Tessék erre készülni, itt a Petőfin pedig visszatérve az a zalaegerszegi születésű énekesre, Hangácsi Márton folytatja a Petőfin.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Az Amigod Love Story-ával elérkeztünk 3 órához. Kellemes délután, Rúzsa Magdival folytatjuk rögtön a hírek után, akivel Zalaszabaron, Badacsonyőrsön, Debrecenben is találkozhatsz majd a nyár folyamán, de Eger Veszprém is itt van a koncertek között, ahogy látom. És mindjárt a Petőfin, a Karma.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világ történelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
4: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk, konkrétan a panelban, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
5: És a hibáztatok előről.
4: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
6: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat. Kiváló minőségű a hazai dinnye. Napokig még marad a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tatai és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak az autók. Különösen Tatai és Tatabánya között egy 10 kilométeres szakaszon torlódik a forgalom. Ott a felhajtás is nehézkes. Az M0-ás keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M4-es autóút csomópontjánál összeütközött 3 autó. A 43-as kilométernél lezárták a külső sávot. 6-7 kilométeres a torlódás. Jelentősen hosszabb menetidőre kell készülni, aki teheti, másik útvonalat válasszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Benyújtotta a Tisza párt az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot is. A jogszabálytervezetet már a jövő héten tárgyalják a képviselők. Hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményeztek. A 6 előterjesztés között szerepel a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. Túlterheltek a csomagküldőszolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai boltokba kerül.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Ma este megkezdődik a csoportkör utolsó fordulója a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. Cristiano Ronaldo duplázott, Portugália pedig magabiztosan 5-0-ra legyőzte Üzbegisztánt a labdarúgó világbajnokság K csoportjában. Az 5-szörös aranylabdás Ronaldo tehát 2 góllal járult hozzá sikerhez, és ezzel ő lett az első játékos, aki 6 világbajnokságon is gólt szerzett. Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 1-0-ra legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaságot, így 6 ponttal már tovább jutott a K csoportból, ahol a 4 pontos Portugália követi. Az L csoportban Anglia nem bírt Gánával, a bosztoni találkozó 0-0 lett, ezzel a döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll és közel került a továbbjutáshoz. A kvártett másik mérkőzésén Horvátország 1-0-ra legyőzte Panamát, így életben tartotta továbbjutási esélyeit. Panama viszont már nem juthat tovább a 4-esből. Az aranylabdás legenda Luka Modric 200. meccsét játszotta a horvát válogatottban. Magyar idő szerint ma este megkezdődik a csoportkör utolsó harmadik fordulója. A mérkőzéseket minden csoportban egy időben rendezik. 21 órától Svájc és Kanada, illetve Bosznia-Hercegovina és Katar találkozik egymással a B csoportban. Éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának két mérkőzése, a Csehország Mexikó és a Dél-Afrika Dél-Korea találkozó pedig holnap hajnali 3-kor kezdődik majd. A B1 győztes Búrján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. A kétszeres bajnok Francesco Bajana a szezon végén távozik a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájában szereplő Ducati gyári csapatától. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Timotek forgalmazója, a Kéri Farmahangeri Kft.
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken felhős az ég. Egy-egy zápor vagy zivatar a déli határ mentén előfordulhat. A szél sok felé megélénkül. Napközben 31-35 fok, este 19-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
9: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Három után is változatos magyar zenei kínálat vár itt a Petőfin, és kíséri az utadat, legyen az a munkából hazafelé, vásárláshoz. Bármit is csinálsz, 0-30-30-30-380, itt is jelezheted, hogy hogy telik a mai délutánod, közben itt van Rúzsa Magdi.
1: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag.

0: nekem is jár.
1: A boldogság mindenkinek jár, percekben, órákban, napokban, hetekben, hónapokban. Te hogy méred? És egyáltalán mi az igazi boldogság, ugye? Sokszor fejtegették már. 0-30-30-30-30-180, megírhatod ezzel kapcsolatos véleményed nekünk ma a Petőfi Facebook oldalán, vagy SMS-ben, illetve Viberen. Közben várjuk a friss közlekedési híreket is. És hát azt mondják, amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad. Iván napja van ma, úgyhogy egyben az Ivánokat is lehet köszönteni. És látva azt, hogy a hétvégén 40-41 fok is lehet, harmadfokú hőségriasztás is életbe lép szombattól Magyarország teljes területén, ahhoz képest a mostani mondjuk kellemes, tehát mondjuk maradhatna ez 40 napig, de mindig túlzásba esik az időjárás, ugye? Hogyha jön az eső, akkor nagy eső jön, ha jön a meleg, akkor óriási meleg, kánikula, nehéz ezt követni, de remélem neked sikerül, vigyázz magadra. Aki teheti, tartózkodjon továbbra is árnyékban, légkondicionált helyiségben, ezek elérhetőségéről a katasztrófavédelem weboldalán mindig tájékoztatást nyújtanak, úgyhogy lehet keresgélni a hozzád legközelebb eső ilyen helyiségeket. Kerekes Bend és Dalinda, most ők folytatják itt a Petőfin az Álomszőtte.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Mit nekem, ha mit nekem visz, én nem félem haragát. Kebelemnek pusztaságán, szási rokkó rohanát. Rajta gyorsan...

0: hozzászállok én. Petőfi Rádió, minden magyar. Extrém hőség, ami vár ránk a hétvégén, 40 fokot is meghaladhatja majd a hőmérők higanyszála. A mostani extrém hőség kiváltó oka egyébként egy szubtrópusi rendkívül száraz, a Szahara felől érkező magas légnyomású légtömeg északra törése. Ez a sivatagi forróság és a hőhullám a jövő hét elején éri el a csúcspontját, és a legpesszimistább előrejelzések szerint is 40 fokot is meghaladja majd a hőmérők higanyszála. A helyzetet súlyosbítja, hogy a talajban, a földben gyakorlatilag nincs víz, mivel száraz talaj nem hűt, a levegő még a kelleténél is gyorsabban melegszik ilyenkor fel. A korábban délután 3 órára jellemző csúcs értékeket mostanában már délben elérjük. A klímakutatók egyébként a mostani helyzetet korábban a 2050-es évekre jelezték előre. A tartós extrém meleg ugye fizikailag és mentálisan egyaránt megtereli a szervezetet. Ilyenkor különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, úgyhogy mindig legyen nálad ivóvíz. Fontos, hogy a folyadékfótlás pedig ne szomjúságérzethez igazodjon, hanem megelőző jelleggel történjen. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok pedig tud, hogy növelik a kiszáradás kockázatát, úgyhogy ezért ezeket most a napokban célszerű mellőzni.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

0: szerelemben.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Sokan választják ma is a strandokat. Vízparti pihenéskor ne feledd, de nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb, hogy felhevült testtel soha ne ugorja vízbe. Lassan, fokozatosan kell leüteni a szerelemben.

szervezetünket. Ha teheted, akkor ezt vízpermettel is megteheted, például a csuklón vagy a tarkon. A lengiken veszélyeztetettek, ezekben a nagy melegekben ugye továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Fokozottan figyeljünk, tehát rájuk is, egymásra, önmagunkra, egy palack víz, néhány segítő szó, szükség esetén a mentők hívása, ne feled, akár életet is menthet.

0: sokkal!
1: Petőfi Rádió minden magyar, sok-sok meglepetéssel a mai délutánban is, hiszen lesz majd játék Petőfi ajándékcsomagért, figyeld a részleteket, a kívánság műsorban pedig, mint hogy téged fognak meglepni, vagy fordítsuk meg, lepj meg te valakit. Iván névnapa ma, róluk se feledkezz meg, a szülinaposok, névnaposok, évfordulósok szintén ne szoruljanak háttérbe. 0-30-30-30-380 továbbra is az SMS és Viber számunk, én viszont búcsúzom, Szikora Tomi lesz veled a folytatásban, 4-től a Petőfi csúcsban is jön, a Valmár is.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Idén is lesz Krisna-völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
5: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna-völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A Krisna-völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
6: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
7: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
8: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
11: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
11: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
11: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
11: a Petőfi Rádióban.
12: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
13: Továbbra is hőségriasztás van érvényben, hamarosan megnyithatják az ügynökaktákat. Augusztustól jelentősen drágul a lottózás.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M1-es autópályán Budapest felé Hegyeshalom térségében a 168-as kilométernél kigyulladt az autópálya melletti búzamező. Az óriási felszálló füstben a látótávolság több helyen jelentősen csökkent. Vezessenek fokozott óvatossággal. Az M0-as keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M4-es csomópontjánál összeütközött 3 kamion. A 43-as kilométernél a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a torlódás. Hosszabb menetidőre kell készülni, így aki teheti, másik útvonalat válasszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
13: Tovább tart a kánikula itthon. Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek. Ma szinte az egész ország területén nagyon erős az UV-sugárzás. Erre figyelmeztetnek a meteorológusok. Mindenkit arra kérnek, hogy fokozottan védekezzen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a tűző napot. Hétvégén árnyékban lesz 38 fok körüli meleg. Már jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök juttatásainak korlátozásáról is. Drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Megalakult a katolikus karitász mentőszolgálat. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyorsabban, hatékonyabban segíteni a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. Női holttestet találtak tegnap a Tatai Öreg tóban, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság. A hatóságok kizárták az idegenkezűséget. A nőt vasárnap óta eltűntként keresték.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken lehet borult az ég. Egy-egy zápor vagy zivatar a déli határ mentén előfordulhat. A szél sok felé megélénkül. Napközben 31-35 fok, este 19-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Délután 4 óra van. A kánikulában is mi játsszuk a hűsítő magyar zenéket. Számíthatsz rám a folytatásban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Szikrázó napsütésben 35 fokban, sőt, az ország legmelegebb pontján, Pátyon 36 fokban. Itt a Valmar és a Magány Vagány.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfiben vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan tájékoztatunk téged a közlekedésről, hogy hol mi a helyzet a forgalomban. Figyelem, baleset van az N0-ás keleti szektorán, három kamion ütközött össze az M5-ös felé vezető oldalon, az N4-es csomópontjánál, a 43-as kilométernél. Le van zárva a külső sáv, és nagyjából 3 kilométeres torlódás van. Tehát három kamion ütközött össze az M0-áson, az N4-es csomópontjánál, az M5-ös felé vezető oldalon, a 43-as kilométernél. Az M1-esen Budapest felé Bicske térségében két autó karambolozott, a 36-os kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, ezért van több kilométeres torlódás, tehát az M1-esen Budapest felé, mert Bicskénél történt baleset. És te merre jársz éppen, merre tartasz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, bármit tapasztalsz, baleset, lámpahiba, jelez nekünk, országosan várom a híreket. Nyírbátorból, Jászberényből, Esztergomból, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hamarosan játék indul, nyerj Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, mindjárt mondom a részleteket. Előbb viszont csörgünk a 061-759-6060-on. Halló!
1: Szia Tomi! Volna egy közlekedési hírem, mondhatom?
0: Hallgatlak, szia!
1: M1-es autópálya Hegyeshalom felé, a Győrnél a Pápai csomóhoz után egy pár száz méterre ég a hű, a száraz hű, tűzoltók már kint vannak, de hatalmas a füst, tehát óvatosan.
0: Aha, még egyszer pontosan hol, M1-es?
1: Tehát M1-es autópálya Hegyeshalom felé, Győrnél a Pápai csomópont után egy pár száz méterre kigyulladt a száraz hű, és nagy a füst, rendőrök biztosanak, tűzoltók a helyszínen.
0: Oké, kinek köszönhetem az infót? Mondd, légy szia, keresztnevet.
1: Csaba vagyok és kamionozom.
0: Csaba, nagyon köszönöm, vigyázz magadra, jó utat neked is, igyál sok folyadékot, jó?
1: Hát igen, itt a víz. Köszönöm szépen.
0: Köszi, hogy hívtál. Szia, szia.
1: Szia, szia, szia.
0: Várom a további útinfókat is, és játékot ígértem, szóval hamarosan nyereményjáték következik. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat. Egy komplet ajándékcsomagot, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és bevásárlótáskát tartalmaz. Hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor meghallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630 30 30 380-on, írd meg az óra nyerős lágerének címét, előadóját, és ha gyors vagy, első vagy visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe, tér a komplett ajándékcsomag. Figyelj, a játék hamarosan indul!

0: 100% nyár, Dash Young Life Pannonia, a Petőfi Rádióban minden magyar. Ez a zene volt az óra nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékokat ér. Remélem, hogy neked. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on, és hogy ki volt a leggyorsabb, őt mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből hozzuk a délutáni csúcsban a friss aktuális közlekedési infokat. Hallgatóink jelezték, hogy az M1-esen Győr közelében kigyulladt az útmenti növényzet. A tűzoltók már ott vannak a helyszínen, és rendőrök is irányítják a forgalmat, viszont torlódás tapasztalható, tehát az M1-esen Győr közelében, ahol kigyulladt az útmenti növényzet. Szintén M1, baleset van Budapest felé Bicske térségében. Két személyautó karambolozott a 36-os kilométernél az átterelt belső sávban. Ezért kell tehát plusz menetidőre és torlódásra készülnöd az M1-esen Bicskénél, hogyha a főváros felé autózol. És egy teherautó műszaki mentését végzik ezekben a percekben az 54-es főúton Pincefalu és Császár töltés között. Itt a 77-es kilométernél teljes útzár van, és a forgalmat megállították. Mindez tehát az 54-es főúton Pincefalu és Császár töltés között a 77-es kilométernél. Vigyázz magadra, várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat is, adj helyzetjelentést Dabasról, Tamásiból, Komlóról. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.
4: A

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Játékidő van, hiszen délután 4 és 5 között mindig jön a játék felhívás, és aki elsőként küld nekünk üzenetet, nála csörgök most.
1: Szia!
0: Halló, szia! Meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Tomi!
0: Hogy szólíthatlak?
1: Kriszti.
0: Gyors voltál, és mindenkit megelőzve küldtél nekünk ma üzenetet.
1: Jaj, szupi.
0: Történt már ilyen korábban? Próbálkoztál már a játékban? Nyertél már a játékban?
1: Hát egyszer próbálkoztam, de amúgy nem.
0: Aha, hát akkor lehet ez volt a probléma, nem? Tehát tessék próbálkozni, és akkor hamarabb utolér a szerencse.
1: Hát csak legtöbbször vezetek, most épp nem, szóval most gyorsabb lehettem, ugye akkor nem nagyon tudom.
0: Uh-huh. Gyors voltál, első voltál, úgyhogy te következel. Mondd el, kérlek, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: Despannónia.
0: Igen, szereted ezt a dalt?
1: Igen, igen, nagyon sokszor hallgatjuk.
0: Hát akkor most már mindig eszedbe fog jutni, hogy ez a dal szerencsét hoz neked. Mondd kérlek a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, akkor nyertél, gratulálok neked!
1: Köszönöm.
0: Tér egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag, bögre, kulacs, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ezt adjuk majd neked postára.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit csinálsz éppen? Merre hallgatsz minket?
1: Most Épikedváron vagyunk, utazunk hazafele munkából.
0: Milyen az idő ott arra felé? Mit ír a kocsi? Hány fok van?
1: Nagyon, nagyon meleg van.
0: Azért remélem, hogy a munka mellett be tudtok iktatni egy kis pihenést, strandolást, csobbanást, vagy kerti merencézést, valamit, amivel kicsit tudtok hűsölni.
1: Hát hétvégén tervezünk a Balcsira menni, de az még nem 100%.
0: Van kedvenc helyetek a Balatonnál?
1: Igazából így Keszthelyre szoktunk menni, Siófok.
0: Akkor északi part is játszik, déli part is játszik, egy a lényeg, hogy a Balcsi legyen és lehessen jó kis lángosokat enni, meg nagyokat csobbanni, meg vízibiciklizni.
1: Pontosan.
0: Szép nyarat kívánok neked, és a következő dallal is megajándékozunk téged. Kovalszki meg a Vega, Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek.
1: Köszönöm, szia.
0: Játék holnap délután is lesz, 4 és 5 között. Figyeld a zenék közötti felhívást, és nyer

0: Petőfi Rádió minden magyar. Két perccel ezelőtt frissítettem az időképet, és jelenleg a legmelegebb Törtelen van, 35,6 fok. Az ország leghidegebb pontja pedig Siklós és környéke, csupán 22 fokkal. Ott feljött egy nyári zivatar. Frissüljünk együtt a következő órában is a Petőfi Rádióban. A kezdés például a Neo-é, itt az Álljál jó.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
5: A Big George Property bemutatja, kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Idén is lesz krisnavölgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
9: Igen, július 17 és 19-e között. Krisnavölgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A krisnavölgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
8: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
10: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Továbbra is hőség riasztás van érvényben, korlátozzák a vízhasználatot Zalaegerszegen. Túltereltek a csomagküldő szolgálatok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében baleset történt. A 36-os kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, 3-4 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr térségében a 125-ös kilométernél kigyulladt az autópálya melletti búzamező. Az óriási felszálló füstben a látótávolság mindkét oldalon jelentősen csökkent. Vezessenek óvatosabban. Az M0-as keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es csomópontjánál összeütközött három kamion. A 43-as kilométernél a külső sávot lezárták. 3 kilométeres a torlódás. Hosszabb menetidőre kell készülni, aki teheti másik útvonalat válasszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Napokig marad a kánikula, péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek. Meghosszabbították a vörös kódot is keddé félig. Ilyenkor a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Hétvégén már 38 fok körüli meleg várható árnyékban. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak. Tilos a parkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése és a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség is az asszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozást bevezetni. Korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz sem fogyasztásra, sem mosakodásra nem alkalmas. Az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, hogy megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. A betegellátás folyamatos, biztonságos. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre is, keddre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztet, a csomagot a feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
11: Fokozódik a hőség, jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 13-20 fok, napközben 31-37 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26 fokos, a Velencei tó 27 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: 5 óra után is miénk a nyár itt a Petőfi Rádióban, akár a szabadságod alatt, akár a strandon, szólnak a legnagyobb hazai zenék a folytatásban is. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, ebben az órában a hangulat felelős a Margaret Island és az Imago Mundi, a kezdésben pedig a Neo és az Álljál jó szól.
7: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenék.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Egész délután folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, korábban az M1-esen Győr térségében kigyulladt az útmenti növényzet, éppen ezért még most is forgalomkorlátozás lehet érvényben, tehát az M1-esen Győr közelében, ahol a legutóbbi hírünk az az, hogy kigyulladt az útmenti növényzet. Az M4-es autóúton Budapest felé már az M0-ás csomópontjánál egy személyautó, valamint egy kis teherautó ütközött össze, a 26-os kilométernél le van zárva a külső sáv, de szerencsére a baleset nem okoz különösebb fennakadást. Mindez tehát az M4-esen Budapest felé, az M0-ás csomópontjában, ahol a 26-os kilométernél le van zárva a külső sáv. A 4-es főúton pedig Debrecen belterületén, a Hajnal utcában, a Faragtár utcai kereszteződésnél egy motoros busznak ütközött, éppen ezért a 226-os kilométernél Nyíregyháza felé a kanyarodó sávot lezárták. Baleset van tehát Debrecenben, a Hajnal utcában, a Faragtár utcai kereszteződésnél. És te merre tartasz éppen, merre vezetsz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Fülöpszállásról, Máté Szalkáról, Nagykónyiból. Hívd most 061 759 6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

Petőfi Rádió minden magyar. Rákapcsolt a nyár, rákapcsolt a június, és nem csak most van ilyen meleg, hanem 5 évvel ezelőtt is brutális forróság volt, hogy emlékszel. 2021-ben a napi melegrekord 40 fok volt Fülöpházán. A napi melegrekordok most a folytatásban a következő napokban is megdőlhetnek. A hétvégére extrém forróságot jósolnak. Több modell is 40-41 fokot ígér szombatra és vasárnapra, úgyhogy mindenképp tervez kötelező jelleggel valamilyen szabadtéri strandolást, vagy akár a kerti medencét, mindenféleképpen készítsük elő a hétvégére, mert brutális meleg lesz, hőkupola húzódik majd felénk, a Balcsi már több helyen 26-27 fokos. Éld meg a nyár minden pillanatát! Petőfi, Petőfi. A Balcsi után most irány a főváros, Bajalex, Hey Budapest! Hey Budapest.

0: Szerencsére nem okoz nagyobb fennakadást, minden esetre óvatosan közlekedj az M4-esen Budapest felé, ahol az M0-as csomópontjánál baleset van a 26-os kilométernél. Egy teherautó műszaki mentését végzik az 54-es főúton Pincefalu és Császár töltés között, a 77-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, mindez tehát az 54-es főúton Pincefalu és Császár töltés között, és baleset van Debrecen belterületén a 4-es főúton, a 226-os kilométernél, a Nyíregyháza felé tartó oldalon. Itt a Hajnal utcában a Faragtár utcai kereszteződésnél történt baleset miatt egy sávon megy a forgalom. A további útinfókat is várom, a még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból, Siklósról, Szigetvárról, Zalakarosról. Hív most 061-759-6060. Köszi előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ma június 24-én boldog névnapot kívánhatunk az Ivánoknak. Isten éltesse őket. Köszönjük az ünnepelteket egy magyar zenével. 7-kor indul a kívánság műsor. Várom az üzeneted. 0630303380. Addig is ingyert itt a 4-es street, akik holnap este a fővárosban, a Budapest Parkban is előadják élőben ezt a dalt. Hova tűntél?
1: Hova tűntél, mondd, hova tűntél?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor.

0: Viberen a 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Továbbra is hőségriasztás van érvényben, szigorodik a tűzgyújtási tilalom, hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddé félig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak. Tilos a parkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése és a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. Magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre is, keddre, ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlés elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A két tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-2026-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég, egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Napközben 31-35 fok, este 19-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra van. A kánikulában is együtt hűsölünk a Petőfi Rádióban. Vízparton, medenceparton, a strandon játszom a legnagyobb magyar zenéket. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. A kezdés például a 4 Street-i, akik holnap a Budapest parkban játszanak. Itt, ahol tűntél?
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: azon túl is még.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
2: Baleset, útzár, lámpahiba, bármit tapasztalsz, jelez nekünk, hiszen folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről, ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Baleset történt az M1-esen Budapest felé Tata térségében, egy személyautó, valamint egy kamion ütközött össze, a 63-as kilométernél megállították a forgalmat, több mint 6 kilométeres a dugó, aki teheti, kerüljön az 1-es főúton. Tehát baleset az M1-esen, Tata térségében Budapest felé a 63-as kilométernél, jelenleg a legfrissebb hírünk az az, hogy megállították a forgalmat. A 4-es főúton Debrecenben korábban a Hajnal utcában a Faragtár utcai kereszteződésben baleset történt, egy motoros és egy busz ütközött össze a 226-os kilométernél Nyíregyháza felé, a kanyarodó sávot lezárták. Baleset van tehát a 4-esen Debrecenben a 226-os kilométernél a Nyíregyháza felé tartó oldalon. És egy teherautó műszaki mentését végzik az 54-es főúton Pincefalu és Császár töltés között a 77-es kilométernél, a forgalom csak egy sávon megy. Mindez tehát az 54-esen Pincefalu és Császár töltés között. És te merre vagy, merre tartasz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infókat, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Várpalotáról, Fegyvernekről, Balkányból. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
1: Szevasztok!
0: Camping Bringásunk,
1: Szevasztok!
0: Meg a lemez lovász,
2: hello!
0: A házban.
1: Szevasztok! Szevasztok!
3: Várja.
0: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

Petőfi Rádió, minden magyar. Zóra, iszom a bort. Ebben a melegben azért csak óvatosan, inkább vizet fogyasszunk. Abból viszont rengeteget. Brutális a hőség. Az ország legmelegebb pontja jelenleg Kartal és a környéke. Ott még most is közel 35 fok van, de egy gyors kitekintő Európára, mert például a valaha mért legmagasabb átlaghőmérsékletű nap volt a keddi a franciáknál. A napi átlaghőmérséklet országosan majdnem 30 fok volt. A legmelegebb rész pedig az ország délnyugati része volt, 44,3 fokkal. Mindezt tehát a franciáknál. De ránk is egyébként tikkasztó hőség, kánikula vár a következő napokban, sőt, szombatra a 19 megyéből 9 megyére a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelték el. Brutális meleg van és fokozódik a hőség. Kitartás magunknak. Hűsörünk a folytatásban.

0: az utakról.
1: Indulás előtt, vezetés közben megéri, hogy minket hallgass. A Petőfi Rádióban folyamatosan tájékoztatunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Hallgatóink jelezték, hogy baleset van az M1-esen Budapest felé Tatánál a 63-as kilométernél, sőt, a legutóbbi hírünk az, hogy megállították a forgalmat. Ha ez még aktuális, akkor várom a te friss infód is, aki teheti, kerüljön az 1-es főúton. Baleset van tehát az M1-esen, Tata térségében Budapest felé a 63-as kilométernél. Szolnokon a Szent István Tisza hídon munkavégzés miatt csak egy sávjárató, mindez a 4-es főúton a 99-es kilométernél, tehát Szolnokon a Szent István Tisza hídon. Az 52-es főúton pedig több helyen útépítők dolgoznak Fülöpszállás és Solt között. Éppen ezért itt helyenként csak egy sávon megy a forgalom. Mindez tehát az 52-esen Fülöpszállás és Solt között. Te merre vagy éppen merre vezetsz? Hány fokot ír a kocsi? Várom akár a fotókat Messengeren, Viberen, és a közlekedés infokra is számítok az egész országból. Sárospatakról, Kecskédről, Tétről. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: A zenékutyát Blanche dalával folytatjuk, Bájital. Ez szól a Petőfi Rádióban, és hogy hét után mit hallgassunk, az rajtad áll. Hamarosan indul az élő kívánság műsor.

0: halva. Ez a démonnak ezer egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott kék szempár, lassan akad a szádból szivárgó szó, de maradj. Most én

Petőfi Rádió, minden magyar. Pontosan 7 óra van, hogy mi legyen a következő dal és kinek játszam, mondd meg te. Indul a kívánságműsor. Várom, hogy becsörög. 061-759-6060. Az első dalt Petra választotta a kislányának, Hannának. Paulina aranyapám.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat, kiváló minőségű a hazai dinnye. Napokig még marad a kánikula.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen Budapest felé Tata térségében kamionnak hajtott egy autó. A 63-as kilométernél az érintett oldal forgalmát megállították. Több mint 6 kilométeres a torlódás. Az M6-os autópályán Pécs felé Dunaújváros térségében baleset történt. A 65-ös kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380. Számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Benyújtotta a Tisza párt az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot is. A jogszabálytervezetet már jövő héten tárgyalják a képviselők. Hétfőre is, keddre ismét rendkívüli ülést kezdeményeztek. A 6 előterjesztés között szerepel a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállása hosszabb időt vehet igénybe, tette hozzá a miniszter. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, hogy a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai boltokba kerül.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Megkezdődik az utolsó csoportkör a VB-n. Dzsudzsák Balázs hosszabbított Debrecenben, Tátrai Dávid is a Juk Dubrovnik vízilabdázója lesz. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. Dzsudzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-es labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. A labdarúgó világbajnokságon ma megkezdődik a csoportkör utolsó, harmadik fordulója. A mérkőzéseket egy időben rendezik, a B csoportban 21 órától Svájc és Kanada játszik egymással, mindkét együttesnek 4 pontja van, Kanadának viszont 1 pont is elég lenne a csoport elsőséghez. A B csoportban ugyancsak 21 órától rendezik a Bosznia-Hercegovina-Katar párharcot, éjféltől a C csoportban Brazília Skóciával, míg Marokkó Haitivel csap össze. Az A csoport zárófordulójának 2 mérkőzése, a Csehország-Mexikó és a Dél-Afrika-Dél-Korea találkozó pedig hajnali 3 órakor kezdődik majd, valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. A B1 összes Burján Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a Juk Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Szerződést hosszabbított a válogatott Hadobás Zétényen az osztrák jégkorongligában szereplő FTC Telekom. A 23 éves védő tavaly nyáron érkezett a Ferencvároshoz az amerikai harmadosztályból. Az előző szezonban több sérülés is hátráltatta, így 29 meccsen tudott jégre lépni, és összesen 5 gólpasszt adott. A magyar felnőtt válogatottnak fiatalkora ellenére évek óta nélkülözhetetlen tagja, az idei világbajnokságon is szerepelt. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a hőség, jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszúrtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 13-20 fok, napközben 31-37 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 7 óra után kezdünk. Az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Munka után medencézéshez, a nyári szünetben a partikhoz, a medencés bulikhoz. Mondd meg, hogy mit játszak. Hívj 061 759 6060.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És az üzeneteket is 0630-30-30-380. Hello Tomi, Attila vagyok. Noncsinak szeretnék üzenni, hogy alig várom, hogy lássalak, nagyon hiányzol, és boldog hófordulót nekünk. Köszönöm, hogy vagy nekem. Wow, Attila és Noncsi, gratulálunk nektek! Hello Tomi, Évi vagyok, Ádámnak szeretném küldeni a következő számot, a kis törődkező páromnak. Üzenem, hogy vigyázzon magára, jobban ne törje össze már magát, nagyon-nagyon szeretem és várom haza, puszilom, küldi a dalt Éva Ádámnak. Csatlakozott hozzánk Betty Ménfő Csanakról, aki a következő dalt Gábornak a párjának küldi Ausztriába, azzal az üzenettel, hogy nagyon hiányzol, de holnap végre találkoztok. Visszaszámoljuk a perceket. És hogy még kinek játszom a következő dalt, kit szeretnél megletni, azt már te mondhatod?
3: Apáikat.
2: Oké, és mi lenne az üzenet nekik?
3: Az, hogy nagyon szeretem őket.
2: Itt az egyik aktuális kedvencünk, Follow the Flow.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 1 millió az üzenet. Szia Tomi, Narának szeretnék küldeni egy Manuel számot, mert nagyon imádja. Nagyon jól teljesített egész évben a suliban, írja Vanda. Estak természetes. Narát megajándékozzuk egy Manuel dallal mindjárt. Előbb viszont a 4th Street, ilyen ez az élet. Ezt a dalt választotta például Málnás Ildi, akinek ma van a 35. születésnapja. A férjének Gergőnek pedig szombaton lesz a 36. Ez már a 17. közös születésnapjuk. És azt írja, reméli, van még benne vagy 90 év. Ildi és Gergő, gratulálok nektek! A közös zenétek pedig szóljon tőlünk, nektek!
3: Ilyen az

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: félve késed, tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: saját szeretet csak szétszedve.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
2: Tomi már várja hívásod.
3: Valaki a vonalban, de előbb üzenetek. Szia Tomi, a következő számot Marinának, a páromnak szeretném küldeni azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szeretem, írja Ferdinánd. Oké, Ferdinánd küldi Marinának. Sziasztok, szép estét! A kislányunknak, Szonyának szeretnék kérni egy csajos számot, csak úgy. Oké, kedves Szonya, maradj velünk, mert a következő dal Pár pillanat és a tiéd. És itt egy újabb üzi, sziasztok, én a következő dalt a páromnak szeretném küldeni, éppen falaz, és szeretném, hogy jól haladjon a munka a kedvenc zenéivel. Oké, kedves Attila, jó munkát neked ebben a nagy melegben, és köszi, hogy a Petőfi Rádióval dolgozol. Együtt melózunk. Háló, ki van a vonalban?
4: Szia, én Tudzi Zsuzsi vagyok, számot kérni és
3: üzenni. A legjobb helyen vagy ez a kívánságműsor. Kit szeretnél megajándékozni egy zenével?
4: Örülök. Én elsősorban a kisfiamat szeretném megajándékozni, aki ma kapta meg a bizonyítványát, és nagyon büszke vagyok rá. És nem lett kitűnő, de nagyon szép bizonyítványa lett. Uh-huh. Neki szeretnék egy számot küldeni, illetve a szolnoki Síkos Orbán szakképzőiskola kollégiumába dolgozom, és az ott lévő lányoknak is szeretnék üzenni, és mindannyiuknak nagyon élményekkel teli, kalandokkal teli nyári szünetet szeretnék kívánni.
3: Na hát a kisfiadnak már akkor elindult a nyári szünet, de neked mikor fog?
4: Nekem majd csak jövő hónap közepétől.
3: Aha, és mennyi pihenőd lesz?
4: 5 hét.
3: Lesz valami program, amit már most megterveztetek, amit szeretnétek közösen a kisfiaddal, a családdal együtt átélni?
4: Igen. Balatonra megyünk, a testvérem ott él, úgyhogy velük közösen fogunk pihenni, egy családi nyaralás is lesz, illetve a kisfiam még megy Görögországba és Albániába a kis barátnője szüleivel is, úgyhogy neki egy nagyon klassz nyara lesz.
3: Wow, igen, akkor elég tartalmas. Hát élvezzétek minden percét, ezt kívánom.
4: Nagyon szépen köszönjük, és nektek is nagyon szép nyarat kívánok.
3: Nagy Bogi Dash, jól leszek újra, ez most a tiétek.
1: Ez a legújabb.

virágt, hogy zavosz a cézem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pél könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is, figyelem. Az M1-esen baleset van Budapest felé, Tatánál a 63-as kilométernél, aki teheti, válaszza az 1-es főutat, tehát baleset az M1

Budapest felé Tatánál, az M6-oson Pécs felé Dunaújváros térségében egy kamion és egy személyautó ütközött össze a 65-ös kilométernél. Itt csak a belső sávjárató, tehát baleset az M6-oson Dunaújváros térségében Pécs felé, és a 4-esen Nyírtúra közelében két autó karambolozott a 287-es kilométernél. Itt csak egy sávon megy a forgalom. Baleset tehát a 4-esen Nyírtúránál. Vigyázz magadra! Útközben pedig elkísér Morion ez dala, Kutatom az éjben. Vanda választotta a dalt, Viberen írt nekünk, hogy éppen utaznak Balatonfenyvesre, ott töltenek egy ilyen extra hosszú hétvégét, ezzel szeretném meglepni a gyerekeket, Biankát és Tamást, valamint a férjét, Zsoltot. Élvezzétek a nyár minden pillanatát.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És szemezek az üzenetekkel, amelyek a 06-30-30-30-380-ra érkeztek. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt az évvégi hivatalos lezárás alkalmából. Küldöm az osztálytársaimnak, valamint Gabi néninek és Jutka néninek. Indulhat a nyár. Együtt ünnepeljük azt, hogy itt a... És néhány perc múlva ez a dal a tiétek. Daniel Fügergő, Mamma Mia.
3: Mamma Mia, hol a familia, mert apa kicsi fia, felnőtt és behánatott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.

0: 0630 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
4: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Továbbra is hőségriasztás van érvényben, korlátozzák a vízhasználatot Zalaegerszegen. Túlterheltek a csomagküldőszolgálatok.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M6-os autópályán Pécs felé Dunaújváros térségében baleset történt. A 65-ös kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. Két baleset is történt a 4-es főúton. Debrecen belterületén a Hajnal utcában egy motoros busznak ütközött. A 226-os kilométernél a Nyíregyháza felé tartó oldalon lezárták a kanyarodó sávot. Távolabb Nyírtúra közelében baleset történt. A 287-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt pénteké félig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A vörös kút hatáját pedig keddi félig meghosszabbították. Fontos, hogy ilyenkor mindenki tartsa be a szükséges óvintézkedéseket, erre figyelmeztetnek a szakemberek. Fontos a folyadékpótlás. Ilyenkor a szokásosnál akár kétszer is többet kell inni. Az idő a gyerekeket, az időseket, a várandósokat, a szívbetegeket veszélyezteti legjobban. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban pedig vizet osztanak. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése és a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az asszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozást bevezetni. Korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz sem fogyasztásra, sem mosakodásra nem alkalmas. Az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, hogy már megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. A betegellátás folyamatos, biztonságos. Már jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés az este benyújtott törvényjavaslatokat. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétre és keddre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A hat előterjesztés között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztet, a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Fokozódik a hőség jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz, holnap már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, mérsékelt marad a szél is. Éjszaka 13-20 fok, napközben 31-37 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Dániel Gergő, Mamma Mia, egy ízig-vérig nyári dallal folytatódik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, a naplementében. De hogy melyik dal legyen a következő, kinek játszam, várom, hogy becsörögj a kívánságvonal 061 759 6060.
4: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Zsolti Viberen írt nekünk, hogy ők most állították fel a kerti medencét, és a kislánya Mira éppen tölti a vizet, neki szeretné küldeni a következő számot a halott pénztől, üzeni, hogy holnap már csobbanhatsz. Wow, éljetek meg a nyár minden pillanatát. Szia Tomi, Noémi vagyok, és Atinak kívánok nagyon boldog hófordulót. Gratulálok nektek! Egy plusz 50-es számról jött, cseteljük Viberen, elsősorban ezt az alkalmazást használom üzenetek küldésére és ingyenes hívásokra. Mi is használjuk, úgyhogy küldj nekünk Viber üzenetet, és ott csetelhetünk. Réka pedig a kolléganőjének választotta a következő dalt, mert megnyerték már az éjszakai műszakot. Itt a halott pénz újdonsága, a címe Gyerekek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Tóth Gábor vagyok Kalocsáról. Egy számot szeretnék kérni, hogyha lehetséges lenne.
2: Szia Gábor, hallgatlak, te következel. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Páromnak.
2: Akit úgy hívnak, hogy?
3: Emőke. És üzenem neki, hogy nagyon szeretem, a szívem csücske. És jó most már egy munka után vele együtt pihenni.
2: Ebben a melegben? Bár remélem, hogy a klímás, vagy a légkondis szobában teszitek ezt meg.
3: Hát légkondi van, de nem megy. Tehát,
2: mi most bírjátok?
3: Kereszthúzatot csinálunk, és úgy. Aha. Egyébként napközben be vannak csukva az ablakok, tök jól elhúgy a lakás, és ilyenkor este, amikor elmegy a nap, akkor szoktunk kereszthúzatot csinálni, és egész éjjel nyitva vannak az ablakok.
2: Aha, mondjuk eddig egész jól működött ez szerintem, bár a következő napokban még plusz 5 fokkal lesz melegebb, akkor már azért lehet, hogy nem lesz annyira.
3: Élesítve vannak a klímák egyébként, tehát van klíma.
2: Hűtsétek majd magatokat, mert tényleg brutális forróság kánikula vár ránk a következő napokban 40 fokkal. Mi pedig most megajándékozunk titeket a Petőfi Rádióban.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Szép estét, szia!
3: Nektek meg további szép estét, és rengeteg jó kívánságot.
2: Legyen így, ámen! Köszönöm, hogy hívtál, szia!
3: Szia, szia!
2: Azaria Formulc, ezzel hűsörünk a Petőfi Rádióban, a Naplementében. És jön neked Megdalesna jól, várom, hogy hívj, ez a kívánság műsor.

0: kedves szíved.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
2: Tomi már várja hívásod.
3: És Tomi útközben is veled van, és folyamatosan várja és mondja a közlekedési infokat. Az M6-oson baleset van Dunaújváros térségében Pécs felé, a 65-ös kilométernél, így csak a belső sávjáratól, tehát baleset az M6-oson Pécs felé Dunaújváros térségében. Két autó karambolozott a 4-es főúton Nyírtúránál, a 287-es kilométernél, tehát mindez Nyírtúra közelében a 4-es főúton a 287-es kilométernél, és még délután történt egy baleset az 54-esen, egy terrautó műszaki mentését végzik most Pincefalu és Császár töltés között. Vigyázz magadra, várom a további infokat. Ezek pedig már üzenetek, amelyek a 0630303030-ra érkeztek. Sziasztok! Tegnap volt édesanyámnak, Horváth Mariannak a 63. születésnapja. Neki szeretnénk nagyon boldog születésnapot kívánni, és a következő számmal egy nagy puszit küld neked a lányod Kata, és az unokáid Iringó, Nimród és Hunor. Kedves Marianna, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. És jött egy üzenet név nélkül, aki az apukáját, valamint Hanna barátnőjét szeretné meglepni egy dallal. Zaporozsec, Mezőmisi, köszi, ez most a tiétek.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.
4: Engem az

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 1 millió az üzenet. Például Andi csatlakozott hozzánk Nagykörösről. Szia Tomi, éppen rántott sajtot sütök, mert a gyerekek ezt kívánták. A konyhában szól a rádió. A következő dalt szeretném küldeni Boginak és Viktornak, valamint a férjemnek, aki várja a műszak végét. Üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretjük. Sziasztok, mi a gyárban hallgatunk titeket. A műszak 10-ig tart. A kollégáimnak szeretném küldeni a következő számot, mert jól jönne egy kis löket, írja Robi, aki a K csapatnak küldi a következő számot. És csatlakozott hozzánk Peti is, aki kamionozik, és a kollégájával hallgatnak minket. Holnap reggeli lerakójuk van, úgyhogy most már pihi. Szóval a következő dal tőlünk, nektek szól.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a párjának, Marcinak szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Éppen együtt tartotok hazafelé. 9 után is megéri minket választani, kezdődik a Kultúr Fitness Szanni Rolanddal. Én szép estét kívánok, találkozunk holnap is. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
0: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
0: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
0: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rá?
0: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
0: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
0: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
10: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Továbbra is hőségriasztás van érvényben, szigorodik a tűzgyújtási tilalom, túlterheltek a csomagküldőszolgálatok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Szárdiget között egy műszaki hibás autó vesztegel az átterelt sávban. Az 50-es kilométernél rendőrök irányítják a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
11: Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddé félig. Vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. Magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Túlterheltek a csomagküldőszolgáltatók, és hamarosan életbe lép az EU-s vámrendelet. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztet, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap este nyújtotta be a kormány. A két éve létrehozott egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika is érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Fokozódik a hőség. Jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap pedig már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok és a szél is mérsékelt marad. Éjszaka 13-20 fok, napközben 31-37 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
10: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában beszélünk majd többek között az acapella éneklésről, a soulról, a gospelről és az Oltári srácok című előadásról is. Bojki Balázsról és Bojki Dáviddal beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szanni Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Mondanám, hogy a popzene világában, de ez valami távol áll a valóságtól, mert hogy a soul és a gospel kerül középpontba a következő egy órában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország a kapella zenei életének egyik meghatározó alakja, Bojki Balázs, illetve az egyik fia, Dávid. Köszöntelek benneteket.
2: Mi is köszöntünk benneteket, hallgatókat is.
3: Itt lehetünk.
1: Dávid, kezdjük veled, aztán majd fog édesapa beszélni. Nyilván ő, gondolom, többet szeret és tud, mint amit te szoktál, de ezt majd helyre teszed, ezt a mondatot.
2: Honnan tudtad, hogy az édesapja, hogy az édesapja vagyok?
3: Szóval
2: sokkal fiatalabbnak érzed.
1: Hasonlítotok egymásra. A popzenét említettem. Téged ez nem érdekel sosem, hanem elindulok apa útján.
3: Hát egyébként nem skatuljázzuk be így magunkat soha. Tehát nekünk a gospel az nem azt jelenti, hogy nagy kórus és üvöltünk ezerrel, hanem a tartalomról szól elsősorban, és rengetegféle műfajban dolgozunk. Tehát csak most csináltunk egy csomó saját dalt, és van köztük, ez a tipikus soul, van közt egy jazz, egy szágitáros, majdnem countryt is raktunk rá,
1: igen, igen.
3: De popos számok is ilyen egészen modern, szóval ezért ez nem úgy egy választás, ahogy te mondod, hanem ez működik párhuzamosan.
1: És akkor folytassuk ezzel gyorsan, Balázs, fordulok hozzád, hogyha arra gondolok, hogy gospel, és arra gondolok, hogy akkor Oh Happy Day, akkor az pop.
2: Hát, ha arra gondolsz, hogy Oh Happy Day, akkor az a legtradicionálisabb.
1: Igen,
2: gospelből indult, aztán fölnyalábolta mindenki, és aztán lett belőle a mainstreamben egy nagyon, tehát egy ikonikus, az Apáca Show Sisters-eknek az egyik ikonikus nótája, meg történése. Nincs olyan gospel kórus vagy zenekar formáció, aki mondjuk ezt ne énekelte volna koncerten valaha, nem minimum egyszer valaki már, de hát általában azzal szoktak befejeződni a gospel koncertek, mint a csavart fel a szönyeget a rock and rollba, itt nálunk azzal indul, vagy az a himnusz, az Oh Happy Day szintén így hozzánőtt a gospelhez. Tényleg az a legfontosabb ebben a történetben, hogy a soul és a gospel zene az tartalmilag, elsősorban tartalmilag köteleződik el az öremüzenet mellett, tehát evangéliumi, de közben iszonyat mennyiségű zenei stílust, tehát influenzálódik ebbe bele, tehát a jazz, blues, soul, és egy csomó az elektronikus zené minden szóba jöhet. Az más kérdés, hogy autentikusan akik és ahol ezt játsszák, általában az autentikus fekete közösségek, akik a spirituálék világából indultak, még ugye a 17.-18. századi gospel, rabszolgasság, stb. Tehát, hogy onnan ered, és aztán ebben mindig benne van persze egy réteg, aki ezt inkább nem csak mint alkalmazott zene a bulizásra, vagy egy tánczene, hanem sokkal inkább egy táplálék, egy szellemi táplálék is egyben.
1: És valami ilyesmire szerettem volna utalni a következő kérdéssel, hogyha megfordítom az egészet a mai zenék világából, a mai popdalok világából veszem, akkor lényegében minden is tartalmaz nyomokban, kicsi soul vagy gospel.
2: Hú, erre most nem merek. Igen, nem válaszolni, de
1: jó, nem minden, de hogy azért, ha vesszük az amerikai legnagyobb sztároknak a zenét, és hogyha Beyoncé-ra gondolok például, akkor az ő zenében nyugodtan felfedezhetjük ezeket, amiket az imént említettél, adnak az alapjait.
2: Ugye Amerikában, vagy az angol száz rockzene az megint egy másik út, de Amerikában nincs olyan ember, aki valamilyen, tehát 99,9%-ban azért hétvégén, vasárnap elmegy valahova, valamilyen churchbe. Majdnem mindenki. Tényleg, tehát nem nagyon vannak emberek, akik így, én ateista és elkerülöm az összes ilyen szellemi közösséget, mennek. Ott ez van, ebben ülnek föl. Volt szerencsém dolgozni olyan ikonikus szerzőnek, aki az Elvisnek az albumaira ír dalokat, Ira Stanfield, és a Johnny Cash-sel dolgoztunk egy albumon Amerikában a tesóimmal, és ott az egész gárda, akik ez az Elvis irányzatot hozták, meg ezek csorták a templomokból a zenét.
1: Hát tehát ő is azzal, hogy azzal Crime is lett híres, az a Elvis is,
2: igen. Így van. Tehát, hogy ő próbálta, a pop zene az gyakorlatilag szerintem a valamilyen szinten kasztrált, vagy kicsit átoperált istentiszteleti forma. Ebből lett a show business, hogy ők félreértelmezték azt, hogy ott áll a pásztor meg a nyáj, és akkor követi a nép, amit a pásztor mond, ugye preacher, és akkor jön a válasz a közönségnek. Stb. Ami a gospelben tök tipik. És akkor ez lett egy kicsit félreértelmezve, hogy a pásztor az nem magát imádatja éppen, hanem ő csak egy közvetítő, és akkor ebbe belegondoltak, hogy mi lenne, ha én lennék ott, és mi lenne, ha ők nekem mondanák, hogy hú, yeah. És tehát gyakorlatilag egész show business az erre épül.
1: És hogyha visszautalok még az amerikai kultúrára és a filmek világára, és amit az imént említettél, hogy áll a lelkipásztor, olyan egyébként manapság még létezik, amiket szoktunk látni, vagy láttunk a filmekben, hogy akkor tényleg ezek a gaspelek ugyanígy megjelennek
2: Amerikában. Durvánban, olyan durván, tényleg? Hogy elképzelni nem tudod. Tehát, hogy ma már ez iszonyatosan olyan szinten föl van fejlesztve, de simán elmehetsz Orlandóba, tehát lemész, mondjad már, mi ez, délre, és Florida, vagy New Orleans, és elmész vasárnap délelőtt, és simán belekerülsz egy ilyen western film jelenetbe, ahol ilyen oak tree, mindenhol ezek a ilyen pókhálós fák, és akkor kijön ilyen trikós bácsi, bemész, és akkor valaki ül egy ilyen nagyon-nagyon hamis villanyorgonánál, és akkor közben a fekete közösség meg tiszta erőből nyomja, és mondom, ennek vannak ilyen upgrade-elt verziói, a legmodernebbekig. Tehát ilyen például ma Kirk Franklin, vele is volt szerencsém dolgozni, és tehát már túl a 20. Grammy-díjon van a csávó, és gyakorlatilag olyan sót nyom, amit szerintem még a popzenében is nagyon kevesen érnek utol.
1: A globalizációval, meg az utazás könnyebbé válásával, meg a különböző kultúrák terjedésével, ezek a bizonyos helyzetek, szituációk, amiket az imént említettél, csak Amerikában fordulnak elő, vagy hogyha valaki ilyennel szeretne élőben találkozni, elég, hogyha nem tudom, Franciaországig, meg Csehország, akármit említhetek, mert hogy most már Európában is vannak ilyenek, vagy ez csak ilyen, nem tudom, képzetem nekem, hogy akkor nem kell Amerikáig menni.
2: Nagyon nem kell Amerikáig menni, olyannyira nem kell, hogy van egy olyan növendékem, a Debreceni Egyetemen tanítok, és a Könnyűzene Intézetben az egyik srác, fiatalember, akivel dolgoztam most nemrég onnan, az pont egy Budapesten, egy fekete közösségben kérték föl zongorázni billentyűsnek, hát ott nyomják, ami a csövön kifér. Tehát, hogy van, Budapesten is vannak ilyen csörcsök, ahol el lehet menni, és elég, de hát nyilván Amerikában vannak azok az autentik, illetve ott az a helyzet, hogy ha bemész vasárnap délelőtt valahova, akkor biztos, hogy egy 3-4 Grammy díjót van a színpadon az oltárnál. És nem mint ilyen díjas oda kirakva, hanem az emberek hordozzák magukban ezt. Úgyhogy ez nagyon ritka, hogy valaki ott nem játszotta a Phil Collins zenekarába, vagy a Madonna, vagy nem tudom. Tehát, hogy igen, ott ez egy ilyen komoly force.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bojki Balázs és Bojki Dávid, mindketten énekesek, zenészek, előadó művészek. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bojki Balázs és az egyik fia, Dávid ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jól jöttetek. Sziasztok.
3: Mi is titeket és a hallgatókat köszönjük.
2: Énekesek, zenészek, előadó művészek vagytok az elmúlt szűk negyed órában. Már arról beszéltünk, hogy akkor a soul és a gospel, hogy van jelen a mai műfajokban, meg hogy alakult ki. És akkor még mielőtt az aktualitásról beszélnénk, ami egyébként az oltári srácok, amihez valahogy közel keveredtetek. Azelőtt, Dávid, nézek rád, te csupán annyi vagy ebben a családi vállalkozásban, hogy a B4 egyik tagja?
4: Hát így indult.
3: Csupán az egyébként elég.
4: Igen, így zavarosan kavarolnak bennem a gondolatok, mert hogy a családi vállalkozásban csupán végül is csak egy tag vagyok az egyik tesó a négy közül, és csupán egy zenekari tag, de hogy ez nekünk annyit jelent, hogy ez a csupán szócska olyan furcsa előtte. De egyébként így kezdődik, hogy énekelünk, vokálozunk, aztán hát nőjük ki magunkat, és egyre többet teszünk hozzá. Most nagyon sokat dolgoztunk az oltári srácokkal, írjuk a kórusnak a vokálokat, aranzsálunk. Ez most már közös munka, kőkeményen.
2: Most az van, hogyha valaki akármilyen családban, művész családban, vagy nem biztos, hogy művész családban, tudományos családban, tök mindegy, hogy azzal foglalkoznak a szülők, születik, akkor kettő lehetőség van. Nem fogom azt csinálni, mint a szülők. A másik pedig az, hogy szépen lassan beivódik a bőrrel, és ő is azt szeretne lenni. Neked nem volt ilyen lázadó korszak, hogy én énekelni nem fogok?
4: Nem, mindig ugyanazt a példát hozzuk ilyenkor. Gyerekkorunkban ülünk a gyerekszobában, legózunk, és közben mit csinálunk? Énekelünk. Természetesen azonnal magunkba szívtuk ezt az egészet.
3: Eljátszották a apáékat.
4: Igen, ezt szoktuk, hogy két opciónk volt. Nem az, hogy zenéljünk, vagy ne zenéljünk, hanem hogy megbolondulunk a zenétől, mert apa egész nap stúdiózik otthon, és váltják egymást a zenészek, vagy mi is énekelünk velük együtt, csak a legós doboz mellett, és akkor az utóbbit választottuk, tehát beivódott automatikusan. Volt egy sztori, hogy mentünk a koncertekre mindig, és hát annyira hozzászoktunk az egészhez, hogy legkisebb öcsénk, Máté, elaludt a koncerten.
3: De úgy, hogy felléptetek a koncerten.
4: Igen, tehát fellépőként voltunk ott a koncerten.
3: Meglátogatjuk
4: az ágyat. Semmi extra, hozzá vagyunk szokva. Máté backstage-ben úgy döntött, hogy alszik egyet, és elfelejtett feljönni a fináléra. Ilyen hasonlók, szóval ez nekünk jött természetesen. Ilyen kérdés sose volt, hogy most zenéljünk-e, vagy ne zenéljünk. Mindig az, hogy hogyan, mit pontosan.
2: Ez neked fő profil az életedben, vagy ez ilyen mellékág, és nem tudom, közben egyébként magas építőmérnök vagy?
4: Az pont nem. Ez a fő csapás a zenélés, de mellette egyébként kosárlabda edző vagyok. TFM végeztem.
3: Magas építő.
4: Én építem a magas kosárosokat. Szóval nekem ez a másodlagos mellette, hogy kosáredzősködöm. Meg tesi tanár leszek, testnevelő tanár.
3: Frissen érkeztél.
4: Az más kérdés, igen, az a zenéhez kapcsolódik.
2: Én most ez lett volna a kérdés, hogy az imént beszéltünk a Balázzsal telefonon, aki mondta, hogy akkor most mind a ketten védtünk valamilyen beadandót, diplomát.
4: Nem biztonsági őrként védtünk, hanem a szakdogánkat védtük meg. A Baptista Teológia Akadémián kántor, modern gospel szakon.
3: Ének szakon.
4: Hát most végzünk, gyakorlatilag volt egy szakdogavédés, még van pár vizsga hátra, de ezt is csináljuk. Ez a zenéhez kapcsolódik teljes mértékben. Azért mentünk oda, hogy abban műveljük magunkat, fejlődjünk.
3: A legkisebb öcsi is.
4: Igen.
2: Máté. Vissza hozzád, Balázs. Az imént arról beszélt a Dávid, hogy neki már legózás közben nyilván gyerekkorától kezdve ott volt a zene az életében. Neked is ott volt már gyerekkorodtól kezdve, klarinét, szaxofon.
3: Hogy zongorával kezdtem 6 évesen.
2: És aztán utána jött majd a klarinét, szaxofon, mindenféle versenyek, mindenféle stb. Az akapella éneklésére te hogy találtál rá?
3: Hát arra nem kellett rá találni, mert az úgy történt, hogy mi 5-en voltunk testvérek, és mindenki komoly zenét tanult. Nagyon pici korunktól kezdve az első 3 év kötelező volt, és ezért otthon úgy nézett ki a családi ház, hogy a fürdőszoba, a WC, a konyha, az előszoba, a nagyszoba, meg egy padlásszoba, tehát hogy mindenhol valaki gyakorolt. És hát ugyan voltak ajtók, de hát ennek nagyon kevés jelentősége, ha mondjuk a legidősebb bátyát trombitált, tehát ezzel a hegedűs az elnyomás alatt van, és nyilvánvaló, hogy ez egy brutális műhely volt, ilyen zenei műhely, és az acapella éneklés az úgy jött, hogy mi elkezdtük kipihenni a komoly zenében szerzett fáradalmakat, úgyhogy hangszerekké váltunk. Elmentünk egy kirándulásra a sulival, akkor a régi faros lemez buszba beültünk a leghátuljába, a Bojki tesók, És akkor mit tudom, elén végig énekeltük az István a király teljes hangszerelésével együtt, minden hangszert szájjal utánozva. Tehát először csak ökörködtünk, meg viccelődtünk, meg a családi alkalmakon, rendezvényeken, ha már zenélünk, akkor ja, a nagymamának játsszuk már el azt, hogy vagy nem tudunk-e valamit. És akkor ez így tök természetes volt, és akkor utána jött egy rokon, aki hozott magával Németországból valami barátját, akinek volt egy családi kastélya, és annak volt éppen valami 1000 éves évforduló, menjünk ki muzsikálni. És kimentünk, és ott még minden volt. Bundás kutyák ugatnaktól kezdve a nem tudom én még, és akkor valahol hallottunk egy fickót, aki egy néger spirituálét, egy gitárral valahol valami McDonald's előtt, nem tudom, itt tudom én hol, ott ült, és ott így gitározott, kalapozott. És baromira megtetszett nekünk, és nézd, figyelj, csináljuk már meg ezt, meg el tudjuk énekelni, tudunk ilyet. És ez egy spirituális volt. Egyébként előtte is a szüleink is hallgattak nagyon sok, már 6 évesen én, ez az első emlékem, ilyen komolyabb terv, hogy Golden Gate szól redőny mögül kint nyári napon a Soder kupasz tetén, amikor ülök, és akkor ezt mi elkezdtük, és akkor kimentünk Németországba, és több száz koncertet nyomtunk le külföldön, mielőtt az első itthoni koncertünk megvalósult. És aztán ez nem volt kérdés, mert tesókként minket nem castingoltak, nekünk nem volt ilyen megmérettetés, vagy nem, hanem ez egy baromi jó dolog volt. És az összes milyen átkával és áldásával együtt.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bojki Balázs és Bojki Dávid, apa és fia, mind a ketten énekesek, zenészek, előadó művészek, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bojki Balázs és Bojki Dávid, apa és fia, üldögélnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket. Sziasztok.
3: Köszönjük mi is.
2: A kosárlabda edző és a szakszofon nagy mestere. Most milyen formációk működnek egyébként, Balázs? Van a B4 vagy B4, a...
3: Bojki Balázs és a B4, ez van a négy fiam, Gergő Levente, Dávid Máté, hát apák és fiak, ez a koncept.
2: És csinálom. A kórus is van még?
3: Természetesen van egy gospel kórus, ez a Bojki Balázs és Bojki Soul and Gospel kórus, és van egy Parara kórus, ez a Para kötőjel Ra. Ezt, amikor a Nick Vujicic magyarországi első látogatása volt, karok és lábak nélkül született motivátor előadó, aki biztos látták a hallgatók sok több ilyen videóját a YouTube-on, egy nagyon fantasztikus fiatalember, és akkor toboroztunk, egy ilyen castingot csináltunk valamelyik hotelbe, hogy nézzük meg, hogy tudunk egy méltó csapatot összehozni sérültekből. És akkor ott elindult ez a munka. Bond most volt egy pár hónapja, májusban, a 10 éves jubileumi koncertünk velük, úgyhogy én úgy maradtam, hogy azóta is tanulok tőlük, úgyhogy velük is dolgozunk, és hát nagyon sok formáció van, akikkel valamilyen fúzióban vagyunk együtt, most például az unokaöcsém, Bojki Tamás, ő, aki nagyon-nagyon komoly jazzgitáros, gitáros, művész, szerző, producer, vele közösen a fiúkkal csináltunk egy Örökölt Hit című albumot, ami hamarosan elérhető lesz majd mindenki számára. És egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt, hogy a srácok, a Tamás, tehát egy unokatesó, egy apa, meg a négy fia, tehát hogy így egy olyan furcsa zenei műhelyek ezek, ahol minden rosszal meg kell küzdeni, amit tudod, a családban van. Tehát, hogy amikor te tudod, hogy hova kell szúrni, hogy igazán fájjon neki, ez nem úgy, hogy keresgész
4: a munkahelyedre. Igen, ha nem lett volna elég bensőséges az, hogy apa és négy fia, hoztunk még egy unokatesót.
3: És nagyon érdekes, mert ő egy tök jó ellensúly. Tehát, hogy a srácoknak is, meg nekem is. Tehát, hogy máshogy kell rátekinteni, de nagyon izgalmas, mert ugye ebben vannak tök ilyen egyszágítáros, full ilyen kicsit ilyen unplugged, nagyon erős, csak vokára fókuszáló dolgok, 5 szólamba énekelünk, plusz a gitár, plusz, és akkor az, hogy ezek teljesen saját dalok, ez is nagyon izgalmas, hogy ezeknek mindnek nagyon komoly aktualitása van, de nem arról szólnak, hogy jó, bébi, ne menjél, le maradjál itt, pedig ugyanúgy ők is 20 évesek, csak valami más a hajtóerő.
2: Szóval van pár formáció, jönnek sokára új anyag, és akkor Dávid visszahozzád még egy kérdés erejéig. Megvan még a pont, amikor létrejött ez a B4, hogy ezt ti találtátok itt, tesók, vagy egyszer csak apa azt mondta a vasárnapi ebéd után, hogy akkor itt akkor most megalakult egy zenekar. Akár tetszik, akár nem.
4: Talán a nevet azt egy amerikai turné előtt találtuk ki, tehát talán oda fűzzük ezt a megalakulást így névlegesen, de hát igazából nem ott történt. Tehát előtt is színpadon álltunk, az előbb említettem ezt az elalvó sztorit, koncerteztünk, mentünk. Éppen így, srácok, mit hallottátok a próbán a dalokat? Igen, akkor gyertek ti is, énekeljetek, tehát ilyen történt bőven. Szóval...
3: Hát ennek az a lényeg, hogy valamikor ez átment próba, tudod, amikor már
4: döntesz,
3: hogy ezt én akarom csinálni.
2: Igen.
3: Tehát nem csinálom, mert csinálom, hanem mert csináljuk, és hogy...
2: Igen, értem, most az van, hogy szerencsés helyzetben vagytok, mert hogy van hangja a srácoknak. Mi lett volna, hogyha valaki egyébként, hát nem úgy énekel, mint ahogy kell, és akkor te azt hallod, mert nyilván zenei füllel rendelkezel, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor... Ez a bizonyos formáció, a B4 csak B3 lesz, mert hogy te majd addig nem rajzologatsz.
4: A B2B, és igen, van a
3: B. Mi van? Szóval, hogy ebbe az érdekesség az, hogy valójában az egész nekem a munkálkodásom a zenében, vagy az oktatásban, vagy a nevezzük mester és tanítványa világban, pontosan ez a módszertanomnak a lényege, hogy én abban hiszek, hogy nincs rossz színész, csak rossz rendező. Tehát nem az a kérdés, hogy milyen adottságon rendelkezik az illető, hanem hogy tudod te azt beleintegrálni egy dalba. Hogy tudod őt egy zenekarban úgy helyzetbe hozni, aha, hogy az neki jó legyen. És a sérültéknél ott meg még inkább megtanulod, bár én bocsánat, itt mindenkitől bocsánatot kérek, én többleteseknek hívom őket, tehát nem fogyatékkal élőknek, meg sérülteknek, hanem többleteseknek, mert minden más egyébként azon, aki a sérült területen kívül meg triplájára van dúzzadva a pozitív értelemben, a készségek és a radarok, de hogy tehát ott is ez a kérdés, hogy észreveszem-e, és tudom-e olyan helyzetbe hozni, hogy felemeljem, és nem csak, hogy felemeljem, hanem, hogy többet hoz ki, jóval többet, mint amit ő alaphelyzetben az egyéni képességi alapján, vagy tudna képviselni, vagy színpadon odarakni. Nálunk ugye az van, hogy ők ezt szívják magukba, a műfajokat, a zenéket, minden dal, amit írtam, az nekik az első kapavágástól már valamilyen formájában hallották, stb. Tehát ilyen szempontból vénásan van ez bent. De hogy a hozott anyagból dolgozni, az nálunk a fő.
2: Még egy kérdése ez a bizonyos családi formációhoz, vállalkozáshoz, aztán majd beszélünk az oltári srácokról. Ebben az esetben Bojki Balázs és a B4 vagy B4, most erről beszélünk. Főnökként veszel részt ebben a bizonyos formációban, apaként, zenekarvezetőként, és akkor a kérdés ugyanúgy áll neked is, Balázs, meg neked is, Dávid.
3: Hogy akkor nem mondom azt, ami a PC, Dávid után nem vagy a frankó, de hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy nekem meg kell tanulnom azt, hogy ezek a fiatal emberek, ezek felnőtt emberek, és kollégák. Tehát kollégák. De csak akkor, ha ő kollégának tekinti magát. Tehát tudod, aki nem jön be a munkahelyre dolgozni, az nem kollégád. Az kollégád, aki most idézőjelben ma már van home office, meg minden, de érted? Tehát aki nem veszi ki a részét a történetből sehol, meg semmikor, az nem tud kollega lenni. Magyarul én azt gondolom, hogy nem azzal kezd el működni nekünk az együtt munkálkodásunk, hogy én mennyire vagyok keménykezű főnök, hanem azzal, hogy mennyire akarok én bárki részt venni. És nálunk erre van egyfajta tök jó lehetőség, hogy mindenki egy idézőjelben tett demokratikus helyzetben van, ha van kreatív ötlete. Csak azért, hogy valaki azt arra csaphasson, azt nem szeretjük. Meg nem is engedjük. Egyébként meg édesapjuk akarok lenni, nem a haverjuk, de óhatatlan, hogy egy színpadon állásban ez az egész egy...
4: Na és akkor most mondom a frankót. Hát ami mondtam, hogy nem igazán tudjuk, hol alakultunk meg, tehát nem volt egy szerződés, amit aláírtunk, hogy na így fogunk működni, ezt kell teljesíteni, ezek a feladatok, és az elvárások, és ha nem, akkor mi fog történni. És ezért nehéz, hogy itt most ha mondja, hogy hát, hogy barátként, de hogy közös munka, kollega, bárcsak főnökként működne ez az egész. Tehát én ezt is érzem például, hogy nincsenek definiálva ezek a pozíciók, ez folyamatosan képlékeny, természetesen van egy alárendeltség olyan szempontból, hogy a 30 év munkatapasztalat, az 30 év munkatapasztalata az én 5 vagy 10 évemhez képest, ami lassan benne lesz, de hogy inkább a hozzáértés és az éppen mit tudsz hozzátenni a munkához, ez alapján kerül irányítói szerepbe.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bojki Balázs és Bojki Dávid, mindketten zenészek, énekesek, előadó művészek. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig apa és fia, Bojki Balázs és Bojki Dávid ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer.
2: Köszönjük a hallgatókat is, téged is.
1: Énekesek, zenészek, előadó művészek, dalszerzők, vagy dalszerző, te
2: már nagyon zöld.
3: Ez már nagyon zöld. Igen. Sok közös munka, igen.
1: Na és akkor foglalkozzunk azzal, beszéltünk a családi együttesekről, ugye a Gospel kórusról, Gospel és Soul kórusról, a Before-ról, mindenkivel is dolgoztál együtt, vagy dolgoztatok együtt az elmúlt évtizedekben, és akkor úgy kapcsoljuk össze az eddig említett topikokat, amikről az elmúlt 3-4 órában beszéltünk, hogy az oltári srácokban egyébként ezek lényegében megjelennek. Mármint, hogy a zenei műfajok, mármint, hogy jó magatok, mármint, hogy ezt fölteszitek a színpadra, és akkor egy ilyen hatalmas, hát spirituális, de mégis azért mondjuk úgy, hogy közérthetőbb, kicsit popposabb előadásra kerül majd sor 24-én. Hogy kerültél közel a produkcióhoz, Balázs?
2: Úgy kerültem ez a produkcióhoz közel, hogy az elmúlt 10 évben a Gospel kórusommal gyakorlatilag nagyon-nagyon sok nagy formációban lett olyan lehetőségünk, hogy megkértek, hogy optikailag szeretnének valamit emelni egy adott produkció. Tehát ami vagy színházban működött, vagy egy zenekar, akinek van egy brandje, egy image, és hogy szeretne valami nagyon, valami nagyívű dolgot csinálni. És akkor én itt a Balassa Krisztiánnal elkezdtem dolgozni már a Lehr Pistinek a 60. műpár szülinapi koncertjéje. Ő akkor vezényelt a Magyar Rádiót, én akkor a kórussal voltam, és a Pistivel hívtuk, még akkor ott volt a Charlie-ék, a nagyon sok mindenki, Tóth Veráék, tehát hogy rengeteg fellépő volt, és így, ott is egy nagyon nagy optikai tuningolás történt a műpában, és aztán a Krisztiánnal nekünk itt elindult az együtt munkálkodás, meg láttuk egymást a dolgait, és aztán most nem is olyan nagyon-nagyon régen, tavaly évben megkerestek, hogy Krisztián ránk gondolt, hogy van ez az oltári srácok produkció, ami 2007 és 2010 között ment, azt hiszem, nagyon-nagyon komoly szériában, és Serbán Attila, Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté és Szabó Dávid, aki most az USA-ból jön haza erre a produkcióra, és akkor, hogy hát ebből lement jó sok előadás, és aztán jött az a gondolat, hogy tavaly előtt valamikor még turnéztak is országosan, de hogy mi lenne, ha pontot úgy tennénk rá erre a produkcióra, hogy a végső búcsú az egy ilyen gigantikus, szimfonikus zenekar, gospel kórus, vizuál, minden, amit el tudunk képzelni, és akkor ez volt a felkérés.

0: együtt munkálkodásra. Most elköszönnek ettől a darabtól, kicsit már lihegnek, kicsit már nem ugyanaz a fiú csapatos táncolás, de azért megcsinálják izomból, ahogy köl, és az egész, és nagyon furcsa volt nekem, hogy nem tudtam, hogy elvállalhatom-e, vagy nem. Aha. Mert nem tudtam, hogy azok a gegek, azok a poénok, azok a prózai részek, dramaturgban, amik be vannak rakva, na és akkor jött a nagyon nagy pofára esés, mikor én így tehát elkezdtünk dolgozni a dalokkal, elkezdtük áthangszerelni, fantasztikusan szóló, szimfonikus, illetve gospel kórus állások, és elkezdtük rágni ezeket a dalszövegeket is, meg az egészet is. Abból a Csip-csup limonádéból, ami úgy nekem elsőre átjött, lett valami nagyon erős kohézió. És azért ma a mai világban elmenni úgy a showbizniszbe, hogy szórakozol egy baromi jót, kicsit még ilyen világi vonalon is azt mondom, hogy mindent kielégítően pajzán, vagy nem tudom én milyen, amivel lehet csibészkedni a színpadon, de hogy utána te hazaviszel egy olyan útravalót, aminek mondjuk a fő mondani valója, hogy az ismert más szemében a szálkát, a tiédbe a gerendát, és hogy is ráadásul a prózai részek azok gyakorlatilag önvallomásai a főhősöknek a saját életükről. Tehát, hogy mindez ebbe a nagyon-nagyon csillogó limonádéba belerakva ez hogy? Na és akkor én akkor döntöttem el, hogy csináljuk, mikor ez így leesett nekem, és nagyon remélem, hogy a közönség ezt fogja kapni, és ezt fogja látni az arénában.
1: Dávid, te maradsz a kosárlabdánál, és akkor köszönöm szépen, amíg ez az előadás lesz, akkor én majd edzem a kis csapatomat, vagy én magam dobogatom a hárompontosokat, vagy te is részt veszel benne.
2: Nem, ez aktív közös munka tényleg. Ülünk egész nap a stúdióban, hallgatjuk újra, és újra, és újra a dalokat, és írjuk hozzá a kórus aranzsokat, a vokálokat, a szólamokat.
0: Beköltöztettük a kórust a nappaliba.
2: Ez most nagyon, nagyon aktív időszak volt.
1: Meg lesz ez a bizonyos előadás, oltári srácok, ott lesz tehát a Gospel és Szól vagy Szól és Gospel kórus, a B4 is ott lesz nyilván, meg ott lesznek az imént említett sztárok, és akkor egy-két utolsó kérdés a végére Balázs és Dávid, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ezen kívül gondolom, hogy a nyáron nem azzal fogjátok tölteni az időt, hogy akkor ez lemegy, és akkor utána nem tudom, kifekszünk valahová a Velencei tó
0: partjára. Nem lenne rossz. Benne van a pakliba egy nap legalább pihenő. Borzasztó sok projekt van, nagyon-nagyon sok minden dolgozunk, Könnyek a vágódeszkán címmel egy olyan világ ritkaságot alkottunk, ami egy gastro musical, amiről egyelőre nem árulok el többet, de főzés Szegál lesz, Viktor.
1: Hát akkor lesz
0: van, hogy ne. Tehát azt énekeljük el, amit főzünk. És azt főzzük meg, amiről énekelünk.
1: Paprikás krumpli.
0: Majdnem.
2: Kellemeset a hasznos.
0: Majdnem, de ez nem az a kategória, tehát ez nem egy ilyen falunapos hangulat, hanem majdnem, hámozom a hagymát, olyan van, akkor Könnyek a vágódeszkán is erre utal. Szóval van egy ilyenünk, van egy Fújjuk a dalt turnénk, ami egy országos turné, a Debrecen Big Band-del közösen tervezzük, és azon is nagyon-nagyon sok előkészület van, és rengeteg sok koncertet tervezünk az Örökölt Hit projekttel, Tamással, és hát nagyon sok olyan magyar énekessel, muzsikussal, amit már elkezdtünk az elmúlt években, hogy brutális vokálokat énekelünk a srácokkal olyan előadók mögé, ahol ilyen rövid videókat osztunk meg a megosztókon, és nagyon izgalmas a fogadtatása is.
1: Dávid, Balázs, Dávid, nagyon szépen köszönöm,
0: mi is jöttetek. Köszönjük, kellemes, és várunk mindenkit június 27-én, oltári srácok.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kulturfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Bojki Balázzsal és Bojki Dáviddal beszélgettem, a következő órában pedig Molnár Péter numizmatikussal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Hétvégén fokozódik a kánikula, hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat, kiváló az idei dinnye termés.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágát munkavégzés miatt lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Napokig marad a kánikula. Péntekig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek. Meghosszabbították a vörös kódot is keddé félig. Ilyenkor a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan embereket. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es számot. Hétvégén már 38 fok körüli hőmérséklet várható árnyékban. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak. Tilos a közparkok, házikertek tömlős locsolása, a járdák utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése és a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozást bevezetni. Korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz sem fogyasztásra, sem mosakodásra nem alkalmas. Az intézmény most alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, hogy megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. A betegellátás folyamatos és biztonságos. Benyújtotta a Tisza párt az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot is. A jogszabálytervezeteket már a jövő héten tárgyalják a képviselők. Hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményeztek. A hat előterjesztés között szerepel a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, hogy a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai boltokba kerül.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Holnap már elszórtan sem várhatóak záporok, zivatarok és a szél is mérsékelt marad. Éjszaka 13-20 fok, napközben 31-37 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kulturfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a rockzene, a P-mobil és a régi 2 forintos, vagyis a Bélás is. Molnár Péter numizmatikussal beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, két egymástól látszólag távol álló topikot próbálunk majd összehozni. Az egyik a magyar történelemmel és politika tudománnyal és gazdasággal és kultúrával kapcsolatos, a numizmatika, a régi pénzeken lényegében mindennek a lenyomata is megjelenik, a másik pedig a kortárs zene is, már itt ül velem szemben a stúdióban. Molnár Péter numizmatikus, köszöntelek,
2: de jó, hogy jöttél.
1: Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy a kortárs zene, amikor ezt említem, akkor nem egy ilyen klasszikus zenei műfajra, komoly zenei műfajra gondolok, hanem hogy te úgy keveredtél bele a zenei világba, hogy akkor kicsit a rock világában, két lábbal, két mancsal eléggé benne vagy.
2: Ja igen, hát két nagy szenvedélyem van, hogy azon szerencsések közé tartozom, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, tehát két szerelmem van, a rockzene és a régi pénzek gyűjtése, és most van egy érmeforgalmazó aukciós cégem, és a P-Mobilnak és az ős P-Box zenekaroknak vagyok a menedzsere, tehát mind a két szerelmem megvan.
1: Hogy kezdődött ez neked? Jussunk már odáig, hogy most 2026-ban itt ülünk az A38-on, és beszélünk nem sokára régi pénzekről, meg aukcióról, meg nyilván majd a zenei világról is, a különböző koncertek szervezéséről, meg hogy ha már pénzek, akkor a régi Bélásról, a 2 forintosról, ugye, ez kihagyhatatlan volt. De hogy neked ez hogy indult? Melyik volt előbb az életedben, a zene, vagy a pénzek gyűjtése?
2: Nem, mindenképp a pénzek. Tehát az egész úgy indult, hogy nagyapámnak volt egy 20 hektáros földje Dél-Dunántúl, én Dombaváron nőttem föl, és az mellett van egy Alsóhetény nevű falu, ahol volt neki 20 hektár földje, és folyamatosan mindig mesélte, hogy a gőzekével ilyen nagy köveket szántott ki, több beverte a fejét a kormányba, és akkor elkezdtünk úgy, mondta, hogy eső után lehet találni római érméket, és ez valóban így volt, hogy gyerek fejem, a római érméket szedegettünk a szántóföldbe, tehát innen indult ez az egész. Aztán persze ez később már változott a dolog, mert később már bár a múzeumok ezt ugye maguk alávették, ezt a dolgot, és bűncselekménynek számított a 2000-es évektől, de addig úgy gyakorlatilag minden faluban volt 4-5 ember, aki gyűjtögette a régi pénzeket ilyen és hasonló módszerekkel.
1: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ha találtál valamit a szántóföldön, akkor nem kellett beblattyogni az első múzeumban, hogy bocsánat, itt találtam valamit, hát nem tudom micsoda, tessék már megnézni, maradhat enyém, vagy be kell szolgáltatni?
2: Hát ez 85-ben nem kellett beszolgáltatni, és nem tudom, lehet, hogy létezett valami papírról, hogy be kellett volna, de hogyha gyakorlatilag...
1: Ez kincs találás igazából.
2: Igen, ott fémkeresőztél egy szántóföld, és ennek mellette biciklivel a körzeti megbízott, akkor csak megkérdezte, hogy őcsi, mit találtál, és egy kicsit így hülyének nézve nézték ezeket az embereket, hogy ott bóklásznak a szántóföldön a 30 fok melegbe, de ez egy nagy szerelem volt, de az idők szavát észrevéve, tehát ezt már nem lehet csinálni manapság.
1: Miket találtál ott egyébként azon a bizonyos szántóföldön, ott Dombóvár magasságában?
2: Hát a római pénzeket, főként egy negyedik századi belső erőd volt, így negyedik századi római pénzeket.
1: És azok megvannak még?
2: Dehogy is, hát ezeket már régen adtam, tehát akkor körülbelül, ami a szebbeket megtartottam, a rondábbakat, azokat pedig elcserégettem, de ezek már nincsenek meg. Tehát én most már gyakorlatilag Ez volt a fiatalkorom, aztán utána ráébredtem, hogy ez nem is annyira működőképes dolog, hogyha jogi oldalát nézem, és akkor abba hagytam. Tehát most már inkább a másik oldalra álltam át, akik védik ezt az örökséget.
1: Szóval, hogy elkezdted méghozzá úgy, hogy akkor a földben talált pénzeket gyűjtögetted, aztán azokat nyilván eladogattad, vagy elcserélgetted, vagy akármi, de ez még nagyon a kezdete. Ahhoz, hogy az embernek legyen egy ilyen gyűjteménye, és tudja, hogy miről van szó, hogyha éppen elétesznek egy érmét, akkor ahhoz eléggé bele kell ástia magát. A történészek egyébként hosszú szemesztereken, fél éveken keresztül tanulják a numizmatikát.
2: Igen, és ráadásul a történészek és a múzeumi szakemberek nem lebecsülve a tudásukat, de ők gyakorlatilag mindent tudnak egy érméről, csak épp az értékét nem. Tehát jártam együtt, tavaly előtt, vagy 3 éve elvégeztem Pécsen az igazságügyi régészet szakot, az ottani egyetemen, ez egy ilyen egyéves posztgraduális képzés volt, ahol régészekkel jártam együtt. Az igazság, hogy onnan jött, hogy én voltam helyszínelő is, tehát 20 évig gyilkosságokat helyszíneltem a BRFK-n.
1: Te rendőr vagy?
2: Voltam, nyugalmazott százados vagyok. És 2011-ben mentem nyugdíjba, és ez a kriminalisztika, meg a régészet, ez mindig is érdekelt, és indult egy ilyen szak, egy ilyen egyéves szak. És akkor ott rájöttem, hogy a régészek azok, hogy a piaccal nincsenek tisztában, ők mindent tudnak egy érméről, hogy melyik reggel, melyik verdemester verte, jó, ez most ilyen túlzás, de a forgalmi értékről nem. Tehát ezért nem is értettem, amikor bizonyos ügyekben, amiket láttam a tévében, hogy régészeket rendelnek ki szakértőnek, mert mindenhez értenek, csak épp az érme értékéhez, ugye, és egy büntető eljárásban az nagyon fontos, és és évek múlhatnak rajta, hogy az egy milyen értékű dolog volt, ami ott van a delikvensnél.
1: Ez egy új szeletke, amit eddig nem említettünk, hogy akkor te elkezdtél foglalkozni ezekkel a bizonyos érmékkel, aztán ott rendőr lett belőled?
2: Hát én akkor nem aukciós háztulajdonos voltam, hanem egy normál halandó, akinek valamiből meg kellett élni, és ugye mondtam, hogy ez a tinédzserkoromnak a dolgai voltak ezek, ahogy belekeveredtem ebbe az egészbe, persze később már is rendesen hivatalosan érmeboltokba, vagy külföldről vettem az érméket, de továbbra is gyűjtöttem őket, de közben a BRFK-n voltam helyszínelő.
1: És akkor ezek szerint rendőrtiszti főiskolát végeztél?
2: Hát katonatisztit, meg átképzőt.
1: És az hogy jött neked egyébként, hogy elmész rendőrnek?
2: Hú, ebben nem menjünk bele, ez megint egy érdekes sztori lesz. Kocsmárosként dolgoztam egy dombavár melletti faluba.
1: Hát hallod, eddig volt numizmatika, meg
2: zenem. Annyira berúgtunk egy törzs vendéggel, hogy kitaláltuk, hogy holnap, ez vasárnap volt, kitaláltuk, hogy holnap elmegyünk rendőrnek, följöttünk az első vonattal. Ez megint egy nagyon vicces sztori. És ő határútnál mondta, hogy valami dolga van. És szálljunk fel a villamosra, ott lesz mellette a kapitányság. Fél év múlva azt gondoltam, hogy átvert és visszament, és én meg itt beálltam rendőrnek, mert fél év múlva találkoztunk újra, mert kiderült, hogy ő megy az 50-es, meg az 52-es. Aha. Hát ez a hülye felszerelt Kispestre, én meg felszerettem Lőrincre rendőrnek. És nem voltak mobiltelefonok, úgyhogy fél évig nem tudtunk egymásról semmit.
1: Akkor ezek szerint rendőr lettél, és már le is szereltél. Eltöltöttél pár évtizedet a rendőrség keretein belül.
2: Hát gyakorlatilag 20 évet, ami ugye a munkakörömnek köszönhetően, mivel ilyen veszélyes anyagokkal dolgoztunk, így az 27-nek számított, és akkor így 2011-ben nyugdíjba tudtam menni, akkor nyitottam meg az érmeboltot.
1: És akkor most már csak érmékkel foglalkozol.
2: Igen, meg ezzel a két renitent zenekarra.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Péter numizmatikus, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Péter numizmatikus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Péter.
3: Köszi, szevasztok.
2: Az imént az elmúlt szűk negyed órában már nagyon sok mindenről beszélgettünk, többek között arról, hogy gyerekkorodban, tinikorodban hogy találtad meg a Dombóvár mellett a különböző római kori érméket, és azokkal mit csináltál.
3: Nagy szerencsé, hogy ez már elévült.
2: Igen, meg beszéltünk arról, hogy a rendőrség berkein belül szolgáltál nagyon sok ideig is, most pedig ugye az érménkkel foglalkozol, és a zenével foglalkozol, de a zenével nem úgy, hogy akkor egy gitárt veszel a nyakadba és fölállsz a színpadra, hanem hogy a rockzenészek, pontosabban két rockzenei együttes, ha jól mondom, tartozik hozzá, menedzser vagy.
3: Igen, a P-Mobilnak és az ős P-Boxnak a koncertügyeit intézgetem, foglalásait.
2: Hogy jött az életedbe a zene?
3: Hát régebben volt egy fesztiválom, amit viszont megörököltem, én mint vendég voltam jelen, volt egy Megyer Camp nevű fesztivál, és egyszer eltűnt a szervező, ugye 24 órára körülbelül, a részleteket hagyjuk, és én a törzs vendég voltam, és mindenki hozzám jött oda, mivel tudták, hogy évek óta erre mindent tudok, hogy hol van, és így hozzám jöttek oda, hogy hé, menne az Anna és a Barbiz, ki kéne fizetni, de nincs meg a szervező, és most szerintetek én fogom kifizetni. És akkor kimentem a kapura, ők is ugye tudták, hogy 10 éve odajárok, adjatok pénzt, a zenekart kell fizetni, és akkor kifizettem a következőt is, és akkor másnap előkerült a szervező, ennek az lett a vége, hogy jó, vendég voltam, de nyilván nem fizető akkor már, hogy amikor kiköltözött Angliába tulajdonos, akkor rám hagyta a fesztivált, és akkor a következő évben meghívtam a P-Mobilt is, és a Lóránttal ott ismerkedtünk meg, Schuster Lóránttal. Utána viszont kiderült, hogy nekem vannak kiadó buszaim, ezt ők kibérelték, és egy Barba Negrás koncert után, ami szerintem nagyon gyenge volt, na, hogy szerinted milyen volt? És mondtam, hogy nagyon gyenge. És a következő évben odajött, hogy nagy volt a szád, ugye látta a Sümegi fesztiválomon, látta, hogy meg tudom csinálni. Nagy volt a szád, akkor a következő Barba Negra a tied. És akkor dupla jegyár mellett dupla közönséget csináltam, és a fizetségem egy halászlé volt, emlékszem rá. Kérdezte előtte, hogy és mit kérsz a szervezésért? Mondom, figyelj, majd meglátod utána, annyit adsz, amennyit akarsz. Kimentem hozzá Sashalomra, és volt ott egy tál halászlé. És akkor mondta, hogy egyén nyugodtan. Emlékszel, mit mondtál a koncert előtt? Na persze, annyit adsz, amennyit akarsz. Hát itt ez a halászlé, edd meg nyugodtan. Vizsgamunkára nem jár pénz. De holnaptól te vagy a P-Mobil szervezője, és minden koncertből kapod a pénzedet.
2: Egyébként te mit hallgattál? Mindjárt visszatérünk ehhez a sztorihoz.
3: Hát kiskoromban nagyon sokat, tehát fejbe tudtam a számokat, meg ilyesmit.
2: Rocker voltál.
3: Persze. Most egy Dolly-ról nem vállaltam volna, nagyon jó zenekar, meg minden, de akkor se. Tehát én ezen nőttem fel, meg ezt hallgattam amúgy is. Meg rockfesztiválon, bocsú, meg mellett is, ahol megismertem.
2: Az elmúlt szűk negyed órában elég sok mindent említettél, hogy mi az, amivel foglalkoztál eddig. És most bejött egy újabb kör, hogy vannak kiadó buszaim. Mi az, amivel nem foglalkoztál még eddig, Péter?
3: Hát nagyon sok minden van, de tényleg, de én mindig azzal foglalkozok, amivel szeretek foglalkozni, az a nagy szerencse, hogy megtehetem.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy ha bármilyen megjelenése van az említett két együttesnek, akkor te vagy a háttérben, tehát hogy te vagy, aki ezt a két együttest, a P-Mobilt és az ős P-Boxnak a különböző megjelenéseit gründolod.
3: Igen.
2: Hogy történik egyébként egy ilyen meló? Egyeztettek mindig az együttes tagjával, a Schuster Lórival, stb. És hol szeretnétek megjelenni?
3: Hát az elején mindent egyeztettem, de aztán abban a pozícióba kerültem, így 8-9 év után, hogy ami nem nagyon volt a mobil körül ilyen ember, hogy dönthetek. Tehát dönthetek gázsikról, dönthetek elvállalásokról. Tehát a Lórend régebben ezt nagyon sokkal keményebben fogta, tehát csak ő dönthetett minden, de rájött, hogy sokkal egyszerűbb dolga van, hogyha van egy megbízható ember, aki ezt megcsinálja helyette.
2: És akkor azt elettél.
3: És azért lettem.
2: Figyelj, egy dalt biztosan tudunk említeni, ami egyébként a másik fontos profiloddal összevág, már említettem, ugye?
3: Hát igen, de ezzel mindig kacorászok, mert a Lórát mindig elkéri tőlem a 2 forintosokat, és hát szerinted hány kiló 2 forintos gyűlik össze, ha volt az érmeboltba. Tehát az emberek erre sajnos azt hiszik, hogy egy érmebolt az ilyennel foglalkozik, és a 2 forintosokból élünk meg, pedig azt nagyon nem lehetne, mert körülbelül 30-50 forintot ér darabja, hogyha valakinek kell, de hát ezt így kilóra vesszük.
2: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy ugye manapság már nincsenek 1 forintosok, 2 forintosok, 5 forintossal kezdődik az a legkisebb pénzérme, de a korábbi 2 forintos, amit legutóbb vontak ki a forgalomba, az 2 forintot ér, vagy semmit nem ér?
3: Hát a legutolsó semmit, annak a jótomt, akkor nagyobb az anyagának az értéke, mint amennyit ért, tehát 2 forint van ráírva, ugye, és a benne lévő rész meg talán 5 forintot ért, tehát valakik ezt csinálják is, hogy beolvasgatják, akinek van hozzá türelme.
2: És a korábbi 2 forintos, az úgynevezett bélás, amiről az a bizonyos dal szól,
3: hát
2: az mennyi?
3: Pedig ilyen 30-40 forintot ér körülbelül. Van egy bizonyos évjárata, az 1986-os, az egy kiugró év volt, mert akkor nem adtak ki a forgalomba, csak a gyűjtőknek szánt ilyen műanyag csomagolásba, és azért olyan 15-20 ezer forintot körülbelül. De csak a 86-os és csak verdefényes állapotban, de ez hozzáteszem, mert holnap majd meglepnek ilyen ütött kopott 86-osokkal. Szóval az, amit még egy laikus nem tud, hogy ha van egy érme, ami tökéletes, meg van egy, ami kopott, 4-5 tartásfokra vannak osztva, tehát megvannak ilyen szakmai zsargonok, hogy a kopottságnak az a szintje, ez milyen tartásfoknak felel meg, akkor azok között 20-szoros, 50-szeres különbség is lehet.
2: Még egy-két érmére szeretnék rákérdezni a közelmúltból, aztán foglalkozunk majd a magyar történelem különböző korszakainak különböző érméivel, amivel kapcsolatban egyébként nem sokára árverés is lesz. Ez az elmúlt 30 évben történt valamikor állítólag, lehet, hogy csak urbánus legenda, hogy volt egy 200 forintos, nem a jelenleg forgalomban lévő, hanem nem tudom, egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt forgalomban.
3: Már el is árultad a választ a kérdésbe rafinált módon. Urbánus legenda.
2: Igen.
3: Mindegyikben 93-tól 98-ig adták ki, és azt kell tudni, 93 94-ig tömegével adták ki, a 95-ösből már kevesen van, tehát amíg a 92-3-4-esek, azok mindig a benne lévő ezüstárat érik, ami most körülbelül 3500-4000 forint, addig a 95-ös évjárat az ilyen 10000-15000 forint körülbelül, hogyha gyönyörű, és a 97-ben és 8-ban adta ki limitáltan gyűjtőknek, ilyen szigorúan csak ilyen papírtokba pár ezer darabot, azok pedig 40-50000 forintok egy darab, de ilyen kupacokat senki ne álljon el megnézni, mert hogy nem fog bent találni, de sok sikert egyébként, ha valaki mégis hozza be hozzánk.
2: Igen, mert állítólag ott akkor az volt, hogy azért vonták ki azt a forgalomból, mert túl nagy volt benne, és ez az urbánus legenda része, túl nagy volt benne az ezüst tartalom, és akkor azért gyűjtötték az emberek, mert többet ér, mint a névérték.
3: Igen, egy idő után az ezüst tartalom meghaladta a valódi értékét, de az is urbánus legenda volt, és a mai napig jönnek be úgy az üzletbe, hogy de az enyém többet ér, mert ez 93-as, és hogy ebbe több az ezüst. Nem, hát az a magyar állam nem hülye, hogy össze-vissza rakosgassa az ezüstöt, hogy egyikében ennyit rakok bele, másikében annyit. Ez mindegyik pontosan 12 gram, és pontosan 6 gram ezüstöt tartalmaz.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Péter, numizmatikus, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: fel, és csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Petőfi Rádió.
2: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
3: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Molnár Péter numizmatikus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
4: Köszönöm, szavaztok.
3: Beszéltünk már a Bélásról, a két forintosról, meg a két forintos dalról, mert egyébként menedzser is vagy, méghozzá P-mobil és ős P-box kapcsán. Megbeszéltünk arról a bizonyos 200 forintos, a 90-es években volt forgalomban, hogy akkor az többet ér, vagy nem ér többet, mint a névérték, mert ezzel kapcsolatban volt urbánus legenda. Foglalkozunk azzal, hogy nem sokára aukció lesz, ahol egyébként a magyar állam, vagy a magyar történelem lényegében 1000 éve megjelenik különböző érmék formájában.
4: Így van, hát ez egy közel 1000 tételes, 999 tételes aukció lesz, ahol az Árpád-háztól kezdve gyakorlatilag a dualizmus végéig, Ferenc József végéig jelennek meg az érmék. Ez egy ilyen korszakon átívelő gyűjtemény, ami most kalap alá csalá kerül.
3: Melyik a legértékesebb? Mit tudhatunk egyébként?
4: Hát a legértékesebb az 1830-ban 5. Ferdinánd koronázására vert 15 dukát, tehát 52 gram súlyú aranyérme, amiből talán a szakirodalmak szerint 3-4-5 példány létezik.
3: 999 darabot említettél, elmondtad, hogy melyik a legdrágább, és milyen különlegességek lesznek. A legdrágábbról már beszéltünk, de nyilván egy csomó különlegesség van, ami lehet, hogy nem ér annyit, mint az imént említett 5. Ferdinándos érme, de hogy a gyűjtőknek nagyon fontos lehet, mert
4: igen, például ebben az aukcióban debütál egy olyan darab, ami még soha nem volt katalógusban, az 1556-os Szapolyai és Izabella Szapolyai anyukája volt, akkor tértek vissza Erdélybe, és egy 1556-os obulus, aminek semmilyen katalógusban és a Nemzeti Múzeum gyűjteményében sincs semmi nyoma, hogy ezt ismerték volna, ezt a típust egyáltalán. Az obulus az a dénárnak a váltó pénze volt, tehát egy ilyen abszolút, egy ilyen kis körömnyi, félkörömnyi pénz, de akik ezt gyűjtik, azoknak ez nagyon nagy trófea.
3: Említetted, hogy az Árpád-házi királyok korától egyébként meddig Ferenc Józsefig vannak érmények?
4: Ferenc Józsefig, igen. Hát gyakorlatilag a második világháború végéig.
3: Melyik a legrégebbi?
4: Nincs első világháború igen. végéig.
3: Melyik a legrégebbi?
4: A legrégebbi az talán második Béla. Hát a 11. századtól kezdődik. Tehát Szent Istvánt, az mindig szokott lenni milyen minden aukcióban, de most véletlenül pont nem volt Szent István, amikor raktuk össze.
3: Ezek milyen anyagból készülnek egyébként?
4: Ezek a bizony,
3: mindegyik ezüstből készül, mert hogyha aranydénáról vagy aranyforintról beszélünk.
4: Nem, arany és a dénár az egymást kizáró fogalom, tehát az arany az nem lehet dénár. A dénár az mindig ezüst. Olyan történt a századok során, hogy amikor így kicsit rosszabbul érezte magát az uralkodó, akkor a saját pénzét elkezdte hamisítani, és akkor egyre nagyobb százalékarányban jelentek meg benne az ötvöző anyagok, de gyakorlatilag hivatalosan mindezüstből készült.
3: És hát nyilván a kor dokumentumok megjelennek rajta, mármint, hogy vagy például az uralkodó oldalnézetből, vagy a megfelelő politikai, vagy gazdasági jelmondatok.
4: Hát ez már később, tehát az Árpád-ház, azt aki szereti, az nagyon szereti, aki nem szereti, az nagyon szereti, mert ez gyakorlatilag a kezdeti Árpád-házi pénzek, az azt jelenti, hogy van egy keresztés, 4 pötty és 3 rovátka. Ezek így váltakoznak. Mm. Tehát a numizmatikusok számára az mindig egy furcsa dolog, hogy a szépen kidolgozott, abszolút részlet gazdag, hogy a fülszőrét láttad egy római császárnak, egy római vereten, eljutottunk oda a 11. századra, hogy visszatértünk oda, hogy körömnyi pénzek, és 4 pötty, 3 vonal, és az egy pénz. Aztán ez, ahogy teltek, múltak az idők, ezek fejlődtek, és a 13. században már újra megjelentek a normális minőségű érmek.
3: Azon gondolkodom egyébként, hogy a technológia fejlődésével nyilván megjelentek a hiper-szupergépek, és akkor az akármilyen pénzverdékben ezeket a bizonyos érméket manapság pikpak megcsinálják másodpercek alatt. De hogy annak idején, nem tudom, hogy 600 évvel ezelőtt, 800, 1000 évvel ezelőtt, azért milyen művészi, milyen minőség, milyen mérnöki munka kellett hozni, hogy mennyire nem volt szabad, hogy remegjen az ember keze, aki ezeket szépen tilitoligálta be, mert gondolom akkor ilyen gépek még nem léteztek, amivel sokszorosítani lehetett ezeket.
4: Na, hát nem léteztek ilyen gépek, de ez az igény sem volt, mint ma, hogy tehát ma az MNB, ugye, amiket minden évben kibocsát emlékérméket, tehát a mai napig is a Nemzeti Bank, sokan civilek nem tudják, csak a gyűjtők, hogy bocsát ki emlékérméket a Nemzeti Bank minden évben 8-10 darabot, ennek körülbelül a fele ezüst, a fele színes film, és akkor minden évben kijön egy-két aranypénz is, és a civil ismerőseim mindig rácsodálkoznak, hogy van 500 ezer forintos érmény. Igen, van. Most ezeket kapszulába adják ki, és ilyen gyönyörűek, hibátlanok, mindegyik 100-ból 100 úgy néz ki. Hát ez a középkorban nem így volt, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha volt egy kis hiba a pénzen, vagy félreverték valami, attól azt még ugyanúgy használták, tehát nem méricskérték az elkészítés után a mehósok, hogy az még jó, vagy nem. Egyre ügyeltek, hogy a súlya az ugyanaz legyen. Tehát gyakorlatilag ott a használatban az volt a lényege, hogy az a tallér az 28 gram legyen, és még véletlenül se legyen 24 gram.
3: És úgy dolgoztak egyébként, hogy nem tudom, egy ilyen kovács műhelyben, vagy fényzverő műhelyben, ott ültek 10, és akkor nem tudom, naponta mindenki megcsinált 5 darabot, 10 darabot, aztán utána azt dobták ki a népnek.
4: Nem, mert ez sokkal gyorsabban ment, tehát ott is azért százas nagyságrendben csináltak meg. Hát gondolom, van egy alsóprés, felső, oda teszed rá, visz, tehát azért ez egy elég gyors munka.
3: Ja, hogy akkor ez nem vésővel meg kalapáccsal csinálták.
4: Hát egyszer kellett kivésni azt a verőformát, amivel csinálták a verőtövet. De azt nem kellett minden érménél újra vésni. Tehát volt, hogy elkopott, de az nem egy érme volt, hanem mondjuk 5000 vagy...
3: Legendák erre vonatkozóan, vagy ezzel kapcsolatban vannak-e, hogy azt mondja, hogy elkészült az első, a mintadarab, ránézett az uralkodó, nem tetszem magamnak, úgyhogy akkor jöhet a felnégyelés.
4: Hát Rákóczinál van egy olyan, hogy Rákóczinak van egy olyan verete, amin a portréja van, egyetlen egy olyan verete ismert, amin a portréja van, és ott a legendák szerint az azért nem lett, mert a későbbi vereteken ilyen Madonna van inkább, tehát ennek egy példánya van a múzeumban, ha jól tudom, és azért nem lett belőle sorozatgyártás, mert meglátta a saját portréját, és pont ez történt, amit mondta. Nem tetszett magának, és elzavarta a mestert. És utána tegyetek rá inkább világot, virágot, meg Madonnát, meg címert. És akkor az lett, hogy Madonna, másik felén pedig Rákóczi címer.
3: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Péter numizmatikus, icipici szünetet tartunk. Aztán folytatjuk.

0: királyi többes!
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig az érmék világában, a numizmatika világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Molnár Péter numizmatikus. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Jó napot, sziasztok!
2: Meg annyi érméről beszéltünk a magyar történelem különböző korszakaival, uralkodóival kapcsolatban, meg az érmék gyártásáról, készítéséről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy hogy néz ki egy ilyen numizmatikai árverés, kb. Ugyanúgy, mint egy, nem tudom, galéria árverés, amikor festmények meg szobrok kerülnek kalapács alá.
3: Hát lényegében régen valóban így nézett ki, és még vannak olyan cégek, amik őrzik is ezt a hagyományt, de leginkább csak a legnagyobb, akik a világon vezető cégek, ugyanis a Covid-nál ráébredt a szakma, hogy a leütési árak semmivel nem lesznek kisebbek attól, hogy ott ül valaki a Kempinski-be, a nagy terembe egy 8-10 milliós költséggel, vagy pedig otthon a számítógép előtt a számítógépről nyomja végig az aukciót, nem lettek kisebbek az eredmények. És ugye mivel ezt a Covid-nál megszokta a szakma, ezért nagyon sokan, akik addig csináltak kis terem aukciót, most már nem nagyon csinálnak, tehát gyakorlatilag a numizmatikai élet 80-90% az interneten zajlik.
2: Most az van egy ilyen árveréssel kapcsolatban, hogyha abból indulok, nem tudom, hogy egy akármilyen galériás árverés, hogy akkor nem tudom, szobrok vannak, meg festmények vannak, az, aki szeretne licitálni rá, lehet, hogy előtte oda szeretne menni és megnézni. Érméket. Meg lehet egyébként ilyen különböző kis nagyítókkal nézni az árverés előtt? Van erre lehetőség?
3: Természetesen, hát van egy belvárosi szalonunk, ahol gyakorlatilag ahogy kiírtuk az árverés, másnap már megjelent egy osztrák család Bécsből, és pont ez történt, hogy ők végignézték. Még nem is voltak az érmék összekészítve megtekintésre, csak a raktári tálcákon evertek, és akkor nagyon gyorsan meg kellett csinálni, hogy meg tudja nézni a család, ha már Bécsből ezért idejött, és kinéztek maguknak 5-6 érmét, és valószínűleg azokra fognak licitálni, tehát mindenki meg tudja nézni a szabad szemmel, ami mielőtt licitálna. Ez az alapelvárás.
2: Ezek a bizonyos érmék, ezek úgy vannak a különböző tulajdonosok birtokában, mint a képek a múzeumban, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, csak fehér bársonykesztyűvel fogjuk meg, vagy aki ezt megvásárolja, mert hogy éppen ő adja a legtöbb pénzt érte, az otthon nyugodtan, nem tudom, fogdoshatja, zsebre teheti, viheti magával, és akkor mutogathatja mindenkinek.
3: Na hát ebben megoszlanak a vélemények, tehát vannak olyanok is, akik az antik pénzeket is kesztyűvel fogják meg, én nem vagyok ennek a híve, tehát én szeretem megfogni az érmét, megszagolni az érmét, és vannak, aki csak fehér kesztyűvel, és csak plastiktokba. Amerikában például annyira divat a plastiktok, hogy nem is nagyon lehet, ott

0: foglalkozik. Az azért foglalkozik ezzel, mert hogy szerelmese ezeknek az érméknek, ezeknek a műalkotásoknak, vagy azért, mert hogy egyébként ez befektetés, értékálló.
1: Mind a két választ elmondta rafinált módon, és van egy harmadik is, aki mindkettő. Tehát a gyűjtők egy része csak azt nem, az a kevesebb, aki csak azt nézi, hogy neki az minden áron, tehát mindenkiben van egy kis matematika, mindenki szeretne jó áron megkapni dolgokat, de van aki azért, mert ő neki pont az a darab hiányzik, vagy mert szerelmes abba a darabba, akkor hajlamosabb följe menni, erre épülnek az árverések, tehát ezért jobb eladni egy árverése, mint egy ilyen statikus webshopba, mert hogy születhetnek meglepetések, hogyha találsz két olyan embert egy aukciós terembe, vagy a neten, akik mind a ketten szerelmesek a darabba, akkor fordulhat elő az, hogy nem tudom, a 46-os 100 forintos ...nak a beállt ára éveken keresztül, azt te még nem láttad biztos, mert nem gyűjtett, egy ilyen kék színű volt a háború után első 100 forintos, évekig 100-150 ezer forint volt, és az egyik vaterás aukciómon 450 ezerért elkett, mert hogy kettő olyan ember találkozott, akiknek mindegyiknek kellett, és mindegyiknek volt háttere, hát az előbb-utóbb az egyik megunta, de ilyenkor születnek a rekordárak.
0: Azt említetted, hogy a 46-os kék színű 100 forintos, hogyha már kék, akkor egy kicsivel másabb szín, lila, az 500 forintosra emlékszem, de hát az mikor, az 80-as évek, vagy 90-es évek?
1: 80-tól, ugye, nem, az 69-től volt 80-ig, az van, volt az utolsó
0: példás. Az 500 forintos volt.
1: Hát abból, ha valakinek van ma egy hajtatlan példány, akkor az 20 ezer forint.
0: Hoppika, az 500 forint, az komoly.
1: Az 5000-es pedig 80 ezer.
0: 80 ezer forintot ér.
1: Ha valaki megőrizte hajtatlanul az 5000 barnat, barna 5000.
0: És abban volt csík még, ugye?
1: Igen. Aztán vannak olyan változatok, hogy például kifelejtették a csíkot, akkor már mindjárt 300 ezer lesz az ára.
0: Ó, van ebben azért pénz.
1: Hát igen, de mondom, általában ezt nevezzük mi modern numizmatikának, tehát ez nem a klasszikus numizmatika, de ebben is vannak érdekes variánsok.
0: Még egy-két kérdés az aukcióhoz, ami július 5-én lesz. Mi az összkikiáltási ár?
1: Az összkikiáltási ára az olyan 350 ezer euró, tehát ilyen 120 ezer forint körülbelül, vagy 120 millió forint, bocsánat, körülbelül. És ennek a becsértéke körülbelül ennek a duplája majdnem.
0: Aztán majd meglátjuk, hogy mi válik belőle valóra. Ilyenkor egyébként az összes érme el szokott menni, vagy valami megmarad?
1: Hát az általános tendencia, hogy ilyen 7-10% megmarad.
0: Na, egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, olyat lehet-e még, mint amit te csináltál gyerekkorodban, tinikorodban, hogy valaki talál valamit, valamilyen mezőn?
1: Hát találni lehet persze, tehát azt nem tényleg semmi találni, csak utána közvetlenül batyogjon el a jegyzőnek az irodájához, és adja le helyileg illetékes jegyzőn, ennek ez a törvényes módja, vagy hívjon fel egy múzeumot és jelentse be, hogyha talált valamit. Tehát elég kemény büntetéseket szabnak ki manapság azokra, akik ezt nem csinálják, ugye javaslom, hogy mindenki inkább tegye ezt.
0: És hogyha a nemzetközi világot, a nemzetközi piacot nézzük, és nem csak a magyar érméket, akkor mi a legértékesebb egyébként? Vagy van olyan, hogy a legértékesebb érme vagy érmék a világon?
1: Hát a legdrágábban elkelt magyar érme az egy 1643-as harmadik Ferdinánd 10 dukát volt, ami egy cseh aukción 1,1 milliárd euró érkelt el.
0: Az komoly.
1: Plusz 20% jutalék.
0: Az komoly.
1: Hát ez volt eddig a legdrágább, amit eladtak. És magyar vonatkozású.
0: Amit a különböző hollywoodi filmekben látunk, olyan előforduló még, hogy nem tudom, valaki búvárkodik. Nézd, kalózhajó, nézd, nem tudom, Magellán érméi.
1: Hát ez, én is búvárkodom is, de még soha nem találtam egyetlen érvényt, sem rossz helyen búvárkodom. De tehát vannak érdekes történetek, amit a Györinak ugye sajtósunknak elmesítem, hogy egyszer mindig volt ez nagyon érdekes történet, ez vicces. Ott három kisgyerek, akiknek a mama minden hónapban adott 100 darab világháborús pengőt, 100 forint darabja, söpörték vele az utcákat, nem ér semmit. És egyszer találtam köztük egy nagyon értékes érvényt, vagy egy bankjegyet, ami nem pengő volt, hanem korona. És ezek a gyerekek azért ültek be, hogy házi bulit tartsanak hétvégén, majd átmentek a szomszéd utcába, a Fejes Tominak a hangszer arzenáliába, akkor még megvolt ott a szomszédunkba, és vettek egy komplet zenekari felszerelést a pénzért, amit kaptak a bankjegyért, és a mama bejött következő kedden, és iszonyúan lecseszett, hogy de hát Péter, miért adta oda ezeknek a gyerekeknek ezt a pénzt? Csongolom, a piacra mentek volna, semmit nem kaptak volna érte. Tehát én mindig azt mondom egyébként, és erről ezzel szoktam figyelmeztetni az ismerőseimet, hogy nem kell mindent hozzánk behozni, tehát nem akarok, de nem az vagyok, aki így befele úszik karral, tehát nem kell mindent nekünk behozni egy kérésen, vagy ne ilyen általános felvásárlókhoz vigyék be, hogy

0: tudom, ez New Yorki aranyfelvásárlás, meg ilyenek, rettenető sok ilyen hirdetéssel lehet találkozni. Gyakorlatilag specialistát kell keresni. Bármilyen van, ha képeslapja van, keressen képeslap specialistát. Ha érméje van, keressen érme specialitást, de ne ezeket az általános felvásárlókat, mert csak rosszul járhat vele.
1: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
0: Köszönöm szépen.
2: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a programajánló pillanatai előtt állunk. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia Laci.
3: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Július 9-én este 8 órától a Várkert Bazárban lép fel a Balázs Elemér Group. Hosszabb szünet után tér vissza a Várkert Bazár színpadára hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, tehát a Balázs Elemér Group. A jazzdobos és zeneszerző 2000-ben alapította együttesét, amely hamar a hazai zenei élet meghatározó szereplőjévé vált. Zenéjük sajátos, könnyen felismerhető hangzás világát a dallamosság és a kortárs jazz találkozása adja, tehát július 9-én este 8-tól a Várkert Bazárban Balázs Elemér Group.
1: Köszönjük szépen, Laci!
3: Köszi, Roli!

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúr Fitness végéhez. A mai Kultúr Fitness első órájában Bojki Balázs és Bojki Dávid énekesekkel, és a mai Kultúr Fitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Molnár Péter numizmatikussal beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal egy rendkívül különleges zeneszerető család kerül a fókuszba. Ők Borbély Mihályék, tarts velem ma este is!

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival. Vendégem ezúttal egy olyan család, aminek hétköznapjaiban kulcs szerepet játszik a zene. Vendégem a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész Borbé Mihály, valamint fia, ifjabb Borbé Mihály. Hát köszöntelek titeket a műsorban.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Hát először is nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást mindketten. Ugye ilyen még nem volt, hogy apa és fia ül itt velem, akik mindketten zenélnek, csak éppen a zenei spektrum teljesen más oldalain helyezkednek el. Ugye édesapád Misi számos fúvós hangszeren játszik, valamint tárogatón is bejárta a világot, és ugye van itt Borbé műhely, Balkán Jazz Projekt és Quartet B, ha jól tudom.
3: Igen, mini, legalább ennyi.
1: Legalább ennyi, és hogyha nem haragszol, Misi, édesapáddal kezdenénk egy kicsit ezt a beszélgetést. Hogyan indultál el a zenei úton annó?
3: Érdekes történet, mert a családban nem volt a felmenők között muzsikus, és az első osztályban, amikor bekerültem az iskolába, az első tanítónénim mondta szüleimnek, hogy olyan ügyesen énekel itt az énekórákon, jó füle van a gyereknek, el kéne vinni, és ez így is történt. A csodálatos a történetben, hogy az első hangszerem, és sokáig főhangszerem a klarinét volt, na de hát egy pomázi 7 éves gyereknek azt mondják, hogy ugye a zenéskában, hogy mit szólnál például a klarinéthoz, az fogalmam sem volt, de hogy egy ilyen névvel, hogy csak jó hangszer lehet, abban biztos voltam, és amikor megláttam, akkor ja, mint ha már láttam volna valami hasonlót, és teljesen lenyűgözött, és azóta is csak, hát az túlzás, hogy csak fúvós hangszereken játszom, de ez az életemnek a nagy része, és abban a pillanatban, hogy látok valamilyen hangszert, amit most nem a szó rossz értelmében meg lehet fújni, akkor rögtön kipróbálom, és rengeteg hangszerem van otthon, néha viccelődnek, hogy elhoztál otthonról mindent, mondom, hát ha tudnátok, hogy mennyi minden van még otthon. És mindeniknek megvan a történet, hogy ezen a fesztiválon attól kaptam, amattól vettem, és mindeniknek különleges hangja van, és nagyon szeretem ezt a fajta kapcsolatot a hangszereimmel.
1: Ugye mondjuk el, hogy számtalan lemez felvételen is közreműködtél Európa szerte, USA-ban, Mexikóban, Ausztráliában. Az elején gondoltad volna, hogy ennyire kinyílik a világ a zene által?
3: Nem. Hát ez az ember úgy benne van, meg először hobbi zenészként kedvelésből csináltam. Aztán 8. tájékán, amikor a pályaválasztás, vagy melyik iskolába, vagy hova mennek. Ugye a zenészeknél az egy fontos dolog szokott lenni, akkor mennek konzi. És én mondtam, nem, van nekem jó az így, hogy csak úgy kettelésből, a foci meg a műszaki dolgok legalább annyira érdekelnek, de eltelt 2 év, és a középiskola második év folyamában volt ez, emlékszem, egy csomó haverom már elhatározta, volt, aki már zenei pályára, iskolába ment, konziba vagy főiskolás, mondom, hát tehát elveszítem a haverjaimat, úgyhogy na jó van, akkor elkezdek jobban gyakorolni, és így eldöntöttem, akkor derült ez ki, és nem bántam meg ezt a döntést.
1: És most Misihez fordulok, hallgatókat vezessük be a te zenei előképzettségedbe, és hát honnan jött a zene szeretete? Ugye egyrésztről nyilvánvaló, ebbe csöppentél bele, ebbe születtél bele, viszont hogyan lett belőled, hogy mondjam, zenész, elektronikus zenész és beatmaker, ezt majd külön még kifejtjük.
2: Hát ugye egész kiskoromban amúgy körülvett a zene otthon, tehát folyamatosan szólt vagy valami, vagy édesapám fújt valamilyen hangszert, vagy pedig CD-ket hallgattunk igazából még kiskorunkban. És ami nekem egy ilyen kapcsolat volt aztán azzal, hogy én is belekeveredjek ebbe az egészbe, hogy az idősebbik bátyám, ő producerkedett, tehát ő csinált otthon beateket, meg ilyesmi, inkább csak hobbi szinten, de igazából ő vezetett bele ebbe, és én is azzal a szoftverrel kezdtem el először dolgozni, teljesen más stílusba először, de ide datálnám a kezdést, mert ő így megmutatta, hogy amúgy össze tudsz rakni végül is a számítógépeden is egy zenei alapot. Egyébként én is jártam zeneiskolába, tehát ilyen szintű alapképzettségem nekem is megvan, én gitároztam egyébként.
3: Meg furuljáztál.
2: Igen, az nagyon fontos.
3: Fúvos. Nyilván
2: egyébként nem volt ilyen tekintetben nyomás, hogy akkor nekem is fúvósnak kell lennem, de egy évet furuljáztam, hogy hát, ha nekem is elindul ez, az annyira nekem nem jött be, és a gitár az menőbb volt, mert a tábortűznél lehetett akkor
3: csajozni.
2: Gitára nem nagyon jött össze, úgyhogy úgy voltam, hogy akkor irány az elektronikus zene.
1: Ha jól tudom, amikor készültünk a beszélgetésre, olvastuk, vagy búcsú mondta a szerkesztőm, hogy nem volt olyan egyszerű az indulás. Tehát, hogy ugye a beatmaker, amikor te zenei alapokat csinálsz, az azért nem indult el egyszerűen, hogyha jól tudom.
2: Hát igen, meg én azért elég sok irányzatát megjártam ennek az egésznek, tehát hogy a bátyám által az ilyen hip-hop stílusra találkoztam először, ami nagyon tetszett is volt, hogy emlékszem 12-3 éves koromban el is vitt ilyen koncertekre, de én nekem aztán pont abban az időszakban volt egy ilyen nagy elektronikus zenei boom, és azzal próbálkoztam én is elég sokáig, nagyon gyenge minőségű zenéket készítettem, de a lelkesedés az megvolt. Úgyhogy igen, tehát azt gondolom, hogy ez a sok bele rakott munka, ami az évek során megtörtént, az végül aztán beért, most kezdem azt érezni én is, de igen, az elején azért nem volt annyira könnyű.
1: Mit mondanál, hogy mitől lesz jó egy zenei alap? Ez csak úgy érdekelne engem.
2: Hát én amúgy mindig is azokat a producereket meg előadókat szerettem, akik akár lemezenként is valami új hangzást, vagy megújítják magukat, vagy új hangzást hoznak, és szerintem, hogyha valaki meghallgat egy zenei alapot anélkül, hogy látná, hogy ki csinálta, de már tudja, hogy az az övé, vagy csak tippel rá, mert megvan a saját soundja, akkor az már mindenképp valami minőséget képvisel.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival. Vendégem ebben az órában a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész Borbély Mihály, valamint fia, ifjabb Borbély Mihály. Visszafordulnék édesapádhoz. Hát ugye azért zene-zene, de egy teljesen más zenei világ. Mit gondoltál? Vagy mi volt az első gondolat, amikor megtudtad, hogy hát ez ilyen elektronikus, hip-hop zene? Mesélj egy kicsit.
2: Sokan szokták mondani, hogy nincs ilyen meg olyan zene, csak jó meg rossz, de hát ez ugye ízlésfüggő, és hát nyilván az esztétizálás az nem lehet egyetemes értékű, és ez szerintem így van rendjén. Nekem azt tetszett meg egy idő után a Misinek a zenéiben, hogy kezdtem érezni, hogy nagyon koncentráltan odafigyel az apró részletekre. Uh-huh. Tehát az igényesség, ami elkezdte jellemezni a viszonylag korán a munkáit, hogy erre figyelj, arra figyelj, meg volt, hogy mutatott, hogy van egy ilyen számötlete, mit szólsz hozzá, tanácsot is kért, és mindig próbáltam nagyon udvarias lenni, tehát soha nem dorongoltam le, de olyan volt, hogy te mit gondolsz, ha így vagy úgy érdekesebbé tenni, de volt olyan is, amikor ez csak egy számötlet, mondom, ez így, ahogy van, nagyon. Hát ez még csak otthon bejátszottam, majd meghallott, ha kész lesz, tehát dolgozott vele, és tulajdonképpen hát ahogy mi zenészek mindig vagyunk, van olyan, hogy már ki kell adni, és akkor felkerül, vagy lemezre kerül, vagy van, és mondja, hogy hát itt voltunk, de még lehetne cizellálni. Tehát nagyon ez tetszik nagyon, hogy az igényességben nem adta egy szint alá, és talán ezért is keresik meg sokan, akik a szakmából már ismerik őt, mert a lezserség, vagy az a felületesség, ami sokszor engem olyan értelemben szíven üt, hogy ja, de hát hallok valamit, vagy látok akár egy koncertet, és azt mondom, de gyerekek, legyetek már igényesebbek. Tehát ez nála beérett, és ezt én nagyon-nagyon értékelem.
1: Na, ha már használják a zenei alapokat, és egyre népszerűbb vagy, honnan jött a kapcsolat Grubival? Valamint rátérhetünk egy picit a Mirror Glimpse-re is, ami hát szerintem sokunknak okozott nagyon-nagyon kellemes és vicces perceket. Nekem az egyik legjobb emlékem egyébként, Franciaországból jöttünk haza, sieltünk, 18 óra volt az út, kocsival mentünk négyen, és az út nagy részében ezeket a számokat pörgettük, és zseniális volt az út, úgyhogy köszönjük szépen innen is. Na de, honnan a kapcsolat, és hogy indult el ez az egész?
3: Hát ezt tudni kell rólunk, hogy mindketten pomáziak vagyunk.
1: Erre még ki fogunk térni külön.
3: Igen,
1: is.
3: Tehát Pomáz az egy fontos helyszíne volt szerintem mindnyájunk életének, és mi igazából nem is a zenén keresztül ismerkedtünk meg először, egyébként egy iskolába jártunk, de ő fölöttem járt, és akkoriban nagyon menő volt BMX-ezni, meg biciklivel ugratgatni, és gyakorlatilag az ő hátsó kertük volt a nagy pályánk, ahol mi ennek hódoltunk, és akkor ott ismerkedtünk meg, aztán igazából rájöttünk, hogy mind a ketten hasonló érdeklődési körrel rendelkezünk, és előbb-utóbb így egymásra találtunk a zenéiségbe, de hogy alapvetően barátsággal indult ez az egész, és aztán amikor már azt éreztük, hogy annyi közös zenei ötletünk van, hogy ez nem feltétlenül fér bele abba, hogy mindig csak az ő szóló projektjében jöjjön ki, akkor úgy döntöttünk, hogy ráadásul pont a 2020-21 környékén csináltuk az első lemezünket, amikor ugye lezárások voltak, és gyakorlatilag nem nagyon tudtunk mivel programot csinálni magunknak, tehát akkor leutaztunk Balatonra, és ez jött ki belőlünk, és hát szeretjük úgy jellemezni, hogy amikor okos emberek hülyéskednek, és nem fordítva, de lehet, hogy csak hazudunk magunknak, nem tudom.
2: Igen, én ezt úgy látom, szoktam néha neki is mondani, ugye ismertem őket kis gyerekkoruk Igen. óta, meg a haveri körét, és minden, hát nem igazán, mi lett belőttek a pomázi hülye gyerekekből, mert hogy tényleg állandóan a viccelődés, hülyéskedés benne volt, hogy ebből tudtak egy ilyen paródia-szerű dolgot csinálni, már legalábbis ugye a Mirror Glimpse-re ez egy fontos dolog, hogy bizonyos jelenségek rá világítanak, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik.
1: Igen, én még a hip-hopra akartam rákérdezni, viszont ha már ennyiszer feljött Pomáz, akkor egy kicsit most ugrunk. Mit adott nektek ez a helység? Mindkettőtök zenéjében visszaköszön, fontos helyszín, és miért különleges ez annyira?
2: Hát a 60-as években, amikor én kisgyermek voltam, meg kezdett nyiladozni a világom, tényleg egy olyan kulturális és egyáltalán ideális gyermeki környezetben éltem, ahol már 6-7 éves korunktól mi mászkáltunk, otthonról elmentünk, szinte a focipályán nőttem fel, haverokkal erdőt, mezőt jártuk, tehát egy ideális terep volt. A Misi gyermekkorában 90-es évek végén, 2000-es évek elején ez nagyon megváltozott, hát Budapest elővárosa lett, de ők is ezzel, ahogy mondta, hogy mentek a dörtre, meg a bicikli, meg az egyéb, tehát megtalálták ők is a természet közeli részeket, majd innen elmondja ő. Egy nagyon varázslatos hely egyébként itt a Pilis kapujában, amit úgy szoktam mondani, inkább azt sajnálom, hogy érzem, hogy mi lehetne Pomáz, de hát mindenféle okok miatt, nyilván anyagi és egyéb okok miatt ez nem tud megvalósulni, de soha nem gondoltam komolyabban azon, hogy elköltözzem onnan. És ez egy tényleg mai napig is számomra Pomáz, Szentendre, ez a két város határozta meg az életemet. Nagyon ideális teretnek tartom, és nagyon örülök, hogy itt élhetek.
1: Misi?
3: Igen, egyébként én is ezt akartam felhozni, hogy az, hogy tehát már amikor letérsz a 11-es útról, és csak így meglátod Pomázt, hogy a hegyek között úgy megbújik néha így olyan ködös képben, olyan meseszerű nekem az egész helyszín, és én is, amikor tényleg én is abban nőttem, hogy ugyanakkor már, nem tudom, kiskorunkban már neteztünk, meg játszottunk a gépen, meg ilyesmi, de valahogy nagyon ideális volt arra, hogy együtt töltsünk szabadidőt a barátaimmal kint, és hogy így felfedezzük. Több zöld terület is volt Pomázon, azóta már nagyon beépítették, de nekem egy ilyen nagy szabadságot adott igazából gyerekkoromban, és igazából életre szóló élményeket. Sokszor pozitív, néha meg negatív értelemben, mert vannak sajátosságai Pomáznak, de én alapvetően nagyon szerettem, most már 10 éve Budapesten élek, meg egyébként gimibe is itt jártam, szóval most már kevesebbet időt töltök kint, de azért igyekszem is kimenni, mert nagyon szeretem.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival. Vendégem ebben az órában a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész Borbély Mihály, valamint fia, ifjabb Borbély Mihály. Amíg visszatérve a Mirror Glimpse-re egy picit, ugye ez a fajta zene akkor is nagyon jó lenne, hogyha úgymond a mondani való teljes mértékben komoly lenne. Viszont honnan jött ez a szatirikus irány? Egy kicsit talán belgás, hogy a hétköznapi problémákat, ügyeket, stb. Nem tudom én, állítjátok a középpontban, kifigurázzátok, nyilván ezért is működik, meg ezért is sokan tudnak vele azonosulni, de honnan jött ez a fajta viccesebb irány?
2: Hát szerintem onnan jött, hogy igazából merem, tehát én kijelentem, hogy mi viccesek vagyunk a magánéletünkben, tehát amikor együtt lógunk, vagy együtt töltünk időt bármilyen formában, akár csak egy nyaraláson, nagyon sokat nevetünk, és nagyon sok poén megy igazából, és szerintem ez ennek egy kivetülése a zenében. Másrészt pedig szerintem az is megfogott minket, hogy valahol olyan szürreális, hogy mi a rapben tevékenykedünk, meg színpadokon rappelünk, úgyhogy kertvárosi, teljesen rendezett körülményű családi helyzetből jövünk, tehát ez ugye, ha megnézzük Amerikában, ahol tehát a hip-hop eredete az nyilván nem ennek a rétegnek volt a zenéje. Tehát valószínűleg szürreális, hogy mi az egyetemről kijöve abban találtuk magunkat, hogy amúgy nagy színpadokon rappelünk. És emiatt sokszor, amikor összejöttünk a Krisztiánnal, akkor olyan dalokat, tehát hogy tetszett az, hogy kifigurázzuk magát a rapper létet, meg azt, hogy mi rappelünk. Tehát saját magunkból is csináltunk viccet szerintem sok esetben, és ez az, ami így belecsatornázódott ebbe a projektbe.
1: Következő kérdés az mindkettőtökhöz szólna, még erre a kérdésre ennél a témánál maradva. Lehet ez görbetükör a társadalomnak, hogy látjátok ti ezt? Nyilván most ez a zenei projekt.
3: Biztos vagyok benne, de talán azt látom, hogy náluk ennél a fiatal generációnál is ez egy ilyen olyan stílus, ami a mindennapokban is jelen van, ahogy Misi elmondta, hogy ők a magánéletben is ilyenek, tehát az a része nagyon tetszik, hogy önazonosak. És hát a Mirror Glimpse nem jellemző, de mondjuk a Krubi projektjeiben nagyon komoly számok is vannak, komoly kérdésekről, társadalmi, filozófiai, magánéleti drámák is megfogalmazódnak, tehát érzem mind a két oldalt, és ez nagyon tetszik, hogy érzelmileg gazdag, mondjuk azok a zenék, amiben a Misi is mozog, és számomra is egyébként, tehát az én nagyon komoly, mondjuk jazz tevékenységemben is számos humoros elem van zeneileg beépíteni, néha direkt és akár mosolyognak is, vagy idézetek vannak nagy muzsikusoktól, vagy nem tudom, van például egy Charlie Parker számot, ami egy ilyen az egyik legnagyobb ilyen jazz standard, azt én balkáni ritmusba kicsit átalakítottam, de rögtön rá lehet ismerni, azt mindig nagyon mosolyogva hallgatják a benfentesek. Külföldön volt, hogy játszottam ezt külföldi muzsikusokkal, vagy volt, hogy kurzuson beszélgettem erről, azt mindenki azt a kottát ad ide, tehát hogy rögtön megértik, hogy mi is, és írtosok vicc van benne, tehát valahol ez a része egyformán. Az, amit érzünk, ami az életünk, azt próbáljuk a zenébe beletenni, és ez nekem mindig a minőséghez ez is hozzátartozott, legyen önazonos a zene. Tehát én, ha ismerek valakit, és azt érzem, hogy felmegy a színpadra, és elkezd kereszténykedni, vagy bármi, vagy elkezd nagyon poénos lenni, de a magánéletben nem olyan, csak úgy érzi, hogy azzal lehet eladni. Nálam az nagyon nagy gát ahhoz, hogy meg akarjak ismerkedni jobban a művészetével. Tehát abban például, hogy valaki saját magát fejezi ki, vagy ez a fajta parodisztikus hajlam van, mert ez is a sajátjuk, akkor rögtön én nagyon elfogadó vagyok, és nagyon keresem az okokat, hogy mi lehet a szöveg meg a zenei tartalmak mögött.
2: Szerintem is amúgy jellemző az, hogy tehát én nekem is jobban imponálnak az ilyen önazonos zenei karakterek általában, illetve tehát nálam, meg egyébként édesapámnál is szerintem jellemzőek a zenei poénok, tehát akár egy improvizációban is néha olyan dolgok történnek, amitől akarva akaratlanul is elmosolyodsz, mert érted a zenei poént, és nálunk is az van, hogy sokszor beszéltünk arról, hogy mi amúgy igyekszünk azért zeneileg igényes dolgokat csinálni, olyan értelemben is, hogy nyilván mindenki a szövegre fog figyelni, főleg akkor, hogyha szókimondó, vagy tényleg tele van ilyen olyan utalásokkal, amik viccesek lehetnek, de hogy közben egy tök nagy produceri munka van emögött, és nagyon szeretjük mi is a zenei poénokat lekövetni az instrumentális részével a zenének, és szerintem ez sok embernek, aki csak átlaghallgató és nem merül el jobban ebbe a diszkográfiában, nem biztos, hogy feltűnik, de nagyon sok olyan megoldás van, ami nekünk egy olyan zenei poén, amit akár egész éjszakákat raktunk bele, csak azért, hogy egy 5 másodperces rész az nekünk örömet okozzon.
1: Lehet egyébként, igen.
3: Bocsánat, csak egy kis lábjegyzet a szókimondás. Az volt, hogy megkérdeztük, te is milyen neked ezt hallgatni, ugye akik ismernek, tudják, hogy más az én szókincsem, és mondom, te figyelj, ez is, tehát benne van egyfajta stílus, meg benne van egy olyan kifejezés a világban, ami a fiataloknál nagyon saját maguk, és én azt gondolom, hogy amennyit ők használnak ebből az abszolút, tehát most ez csak egy, tehát mindennapi élmény most, mielőtt Misit felvettem, útközben megálltam, egy-két dolgot vettem, hogy útközben nehézek, ne szomjazzak. A benzinkúton az egyik benzinkutas nő, akkor úgy, miközben én ott álltam, elkezdte blokkolni, majd megállt, és elkezdte valami olyan ordinári hangon, olyan szavak használatával az egyik kollégáját, aki épp nem volt ott, ostorozni, és akkor úgy eszembe jutott, tehát ahhoz képest, amit ők csinálnak, hát az Kölcsey Ferenc, vagy szóval, hogy tényleg olyan módon elharapodzott, és én azt érzem, nyilván van egy elfogultság is, hogy fel akarom őket menteni, hogy van szerepe annak, mint ahogy egy fontos színházi darabban, vagy Eszterházinál, vagy Závadánál az ember, már az öregnél mondom, hogy abszolút jogos, tehát nagyon tudják patika mérlege, hogy itt nem, ha kikerüljük, akkor hazudunk. Uh-huh. Ha viszont túlzásba viszik, akkor meg az ember azt mondja, ja, hát akkor ezért nem veszem fel azt a könyvet, nem megyek el színházba, mert útközben ezt hallottam idefelé is a hében, vagy nem tudom valahol.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot, Fekete Lacival vendégem. Ebben az órában még pár percre a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész Borbély Mihály, valamint fia, ifjabb Borbély Mihály. Ami eszembe jutott még, aztán mondjátok, hogyha hülyeség, nem lehet esetleg egy olyan dal egyszer, Misi, hogy apukád is benne van, zenél, mert Krúbi zenéit elhallgatva, meg színpadi, hogy mondjam, jelenlétét, ott vannak olyan dolgok, hogy én simán el tudnék képzelni egy kis zenekart, és akkor így valahogy...
2: Hát most lehet, hogy ezzel titkot árulok el, de vannak olyan dolgok, amiben egyébként édesapám...
3: Tehát már múlt időben beszélhetünk. Jó, hát ez... kis szegletek.
2: Igen, nem arról van szó, hogy bent ültünk végig a stúdióban, és akkor haver, ez jó lesz, hanem gyakorlatilag egyébként van Krúbinak is olyan dala, amiben mondjuk fúvós szekcióból ő játszott fel dolgokat, és azt mondjuk nálam rögzítettük, és egyébként van olyan Mirror Glimpse dal is, amiben mondjuk egy szaxofon szóló erejéig működik közre, úgyhogy ez már gyakorlatilag mozgásban van. Nyilván szerintem nem tudjuk olyan szinten összekötni, tehát annyira más a zenei világban jövünk, hogy igen, egy teljes dalt, amit így nulláról összerakunk, szerintem megcsinálhatunk, de az valószínűleg saját magunknak készülne. De hogy ez már többször megtörtént, és én ennek nagyon örülök, úgyhogy lehet, hogy most titkot árultam ezzel, de szerintem ez így
3: vicces. Nem, hát ezt nem szégyeljük, és az egy fontos, hogy az a fajta stílus ismeret és az, ami miatt ezt el is fogadtam, ezt a felkérést, mert mindig megvolt az oka, hogy most egy ilyen jellegű dal van, és akkor mutatja szintetizátor, és akkor én mondom, te mit szólnál, ha ilyen vagy olyan hangszere? Volt, hogy az, hogy ez jó lenne szakszofonon, te vigyél, ha ezt klarinéttal játszom, ami nem egy olyan jellemző, volt olyan is, hogy mert ilyen kicsit népi, meg keleties hangzás volt, volt már furúja is, persze szakszofon is sok, tehát mindig azt éreztem, hogy ez miért menjenek egy vadidegen emberhez, mert nagyon indokolt volt, nem csak az volt, hogy majd apámat, valami legyen, apámat vonjuk bele, hanem tényleg nagyon indokolt, és ezek kis szegmensek, amiket nagyon kreatívan használtak. Tehát volt is, hogy feljátszottam, és mondtam is, hogy nem baj, ezt mi szétszedjük itt, és ott mondom, dehogy is, rátok bízom, én ezt már nektek adtam.
2: Igen.
1: Na és akkor most a beszélgetés vége felé haladva fókuszban a tervek. Ha jól tudom, akkor mindkettőtöknek jelent meg lemeze tavalyi év végén, viszont mik vannak még úgymond a tarsolyba? Kezdjük most megint a édesapáddal.
3: Ugye én nekem most ebben az évben nagyon kerek évfordulom van, 70 éves leszek, és több helyről megkerestek ennek okán, tehát ez elsősorban ezekre a koncertekre összpontosítok. Most az egyik legfontosabb most február 21-én a Műpában lesz, utána pedig elutazom nagyon messzire, a jazz ős hazájába, ott fog két hétig turnézni, és aztán Zeneakadémián például Stravinsky Ebony koncertot játszom, amely a jazznek és a komoly zenek egy nagyon jelképes a 20. századi történet egyik legnagyobb pillanata, és ott klasszikus, tehát a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával játszok, hát az eléggé jazzes darab klarinétot. Ősszel is lesz ilyen koncert, sőt, ami nagyon nagy, hogy a Jazzfest Budapest keretében július 1-én szintén lesz egy Borbély 70 koncert. Ezeken a koncerteken a Műpában, illetve a Jazzfest Budapesten is lesznek külföldi vendégek, tehát most írom az anyagokat, meg tisztázom a kottákat, és az év vége felé pedig a Borbély Műhely zenekarommal már az új anyagot fogjuk próbálni, mert majd az kerül lemezre év végén.
1: Ugye most, hogy Krúbi édesapa lett, így, ha jól tudom, a fókusz a Mirror Glimpse-en van, kevesebb koncerttel. Ezzel mi a helyzet idén, és lehet-e szóló bító projekt, vagy projektek?
2: Igen, most egyelőre arra fókuszálunk, egyébként nem is feltétlenül az apaság miatt, hanem amiatt is, hogy a háttérben nyilván a stúdió munka folyik a Krúbi szinten is, de ezt az évet felszenteltük ennek, mert összegyűlt egy olyan nagyobb zenei anyag, amit érdemesnek találtunk arra, hogy egyben adjuk ki, és ezzel fog eltelni most ez az év, hogy ezt az anyagot bemutassuk, amit nagyon várunk, mert most már elég rég volt koncertünk, nyári fesztivál szezonban igyekszünk minél több helyszínre eljutni,

0: illetve készülnek a háttérben mindenféle zenék egyébként, és nekem amúgy elég változó, hogy mikor készítek szólózenéket, amikor általában van inspirációm vagy kedvem hozzá, mert nem feltétlenül szóló aspirációim vannak, de pont most gondolkoztam azon, hogy hát annyi ötlet összegyűlt már, hogy ezeket jó lenne kiadni, úgyhogy idén lehet, hogy még erre sor kerül, és szerintem nagyon erős anyagok készülnek.
1: Ugye most megbeszéltük a terveket, viszont ami nekem csak akár magánemberként beugrott, hogy Misi, lehet-e valamilyen szinkron kezdeményezés a jövőben? Mert ahogy ugye itt a Mirror Glimpses projektben hallhatjuk ezeket a kis összebeszédeket Krúbival, azért nagyon-nagyon jó az orgánum.
0: Igen, ezt már sokan mondták, és én is gondolkoztam rajta, azt nehezen képzelem el, hogy én egyszer főállásban szinkronizálnék, de elképzelhető, még most nem akarok nagyon nagy jövőbeni terveket lelőni, de én el tudom képzelni egy olyan változatát is a Mirror Glimpse-nak, amikor már mondjuk öregek vagyunk ahhoz, hogy színpadon ugrálva különböző jelmezekben adjunk elő dalokat, akkor el tudom képzelni, hogy átmegy egy olyan univerzumba, aminek akár a része lehet a szinkronizálás is. De egyébként nagyon izgalmas, és szívesen vennék részt valamilyen projektben. Ha egyszer jön valami lehetőség, amit magaménak érzek, akkor nagyon szívesen részt veszek benne, mert szerintem egy jó kihívás lenne.
1: Imádom. Mondanál még egy mondatot, csak így, hogy
2: persze töki mi az ábra.
1: Na jó, óriási. Hát én nagyon köszönöm, hogy bejöttetek hozzánk, és további sok sikert nektek.
0: Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt egy órában a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenésszel Borbély Mihállyal, valamint fiával, ifjabb Borbély Mihállyal beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenésszel Borbély Mihállyal, valamint fiával, ifjabb Borbély Mihállyal beszélgettem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy megkezdődött a nyár, és a gyerkőcöknek viszonylag sok szabadidő szakadt a nyakukba, és elmennek táborokba, szóval, hogy a táborok világában, kicsit szűkítem, egy bizonyos tábor fajta világában fogunk kalandozni, a honvédelmi tábor világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Magyar Honvédség hadnagya, dr. Nagy Zsuzsa. Köszöntelek, Zsuzsa, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszöntelek én is, és a hallgatókat is.
1: Még mielőtt a táborba, a honvédelmi táborba gyorsan belecsapunk, ennyi elég, hogy a Magyar Honvédség hadnagya, vagy lövész, vagy dandárt is hozzá kell tenni?
2: Nem kell, de egyébként a területvédelmi és hadkiegészítő parancsnokság honvédelmi nevelési főnökség beosztott tisztje vagyok.
1: Nem baj, hogyha én ezt nem mondom el a következőkben, csak annyit, hogy hadnagy.
2: Persze.
1: Na jó, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe, oly módon, hogy én is jártam persze táborokba, effektíve egy ilyen 30-35 évvel ezelőtt, na tehát a sporttábor volt, vagy nem tudom, akármilyen tematikájú tábor. És nem is tudom, hogy egyáltalán 30-35 évvel ezelőtt voltak-e honvédelmi táborok, én nem emlékszem ilyenekre.
2: Valószínűleg nem. 2016-tól vannak honvédelmi táborok. És hát felfejlődtünk, mert az elején ilyen közel 300-350 gyerkőc, ahogy mondtad, fiatal vett részt benne, most már több ezer gyerek táborozik nálunk.
1: Kicsit, hogyha visszatekergetjük az időkerekét, és idén már a 10. évadotokban léptek, akkor hogy jött egyáltalán a lehetőség, vagy az, hogy akkor ti csináltok ilyen táborokat? Ez nem tudom, szülői megkeresés volt, vagy a civilek nyomása, hogy akkor a gyerkőcöt elküldeném egy honvédelmi táborba, lehet-e, vagy az akkori vezetés, a honvédelem akkori vezetése azt mondta, hogy akkor hát milyen szép alakzatban állnak itt a felnőtt katonák, és akkor mi lenne, ha kipróbálnánk a gyerkőcöket, hogy a táborokban hogy tudják ezt csinálni?
2: Ennek az alapvetése az volt, hogy a civil életben lévő gyerekek, fiatalok és felnőttek sincsenek tisztában azzal, hogy a Magyar Honvédség hogy működik. És betekintést gondoltuk, vagy gondolták, hogy betekintést adnak, és nyilván a fiatalok tudnak ebbe úgy betekinteni, hogy a későbbiekben felnőtt korban már tudják, hogy hogy is működik a Magyar Honvédség. Nyilván a honvédelmi táborokban szabályok vannak játékos formában, és így mutatjuk be a katonák életét.
1: Hiszen gyerkőcöknek szól, tehát hogy ilyenre nem kell gondolni, hogy akkor futkosóra küldik a gyerkőcöt, hogyha éppen nem tudom, nincs ott a sorakozón, vagy a fokefével. Egyéb dolgokat kell csinálnia.
2: Na,
1: a mellékhelyiségben.
2: Így van. 4 korosztályunk van, 12-14, 15-16, 17-19 és 18-25 éves korosztálynak hirdettünk táborokat. De természetesen ezt nem így kell elképzelni. A szabályok azok a napi rendet jelentik. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy a sorakozóban nem vesz részt, akkor büntetés. Főleg azért nem, mert számunkra a legfontosabb a pozitív motiváció. És így is építettük fel az összes tábor módszertanát. Tehát, hogy ez nem úgy néz ki, hogyha valamit nem tud, akkor azért büntetünk. Ha valamit nem tud, megtanítjuk. Ha valamiben jó, még jobbá tesszük a gyerekeket.
1: Majd rámegyünk a tematikára, meg a napirendre, meg hogy milyen tematikájú táborok vannak, viszont volt egy ilyen elszólásod pár perccel ezelőtt, hogy a civil lakosság nincs tisztában azzal, hogy hogyan működik a Magyar Honvédség. És szerintem egyébként 100 emberből 95-nek tényleg halvány lila gőze nincs arról, hogy mi van, mert annak idején tudtuk azt, amikor még volt kötelező sorkatonai szolgálat, hogy menni kell behívó izzés, akkor letölteni a másfél évet, két évet, hat hónapot, stb. De hogy mi történik ott bent nálatok? Most föltenném a kérdést, hogy mondd el, de nyilván nem lehet, mert azt mondták a feletteseit, hogy akkor táborokról beszélsz, másról nem.
2: Elmondom, mi egy család vagyunk. Mi egy nagy család vagyunk. A Magyar Honvédség úgy működik, hogy szinte majdnem mindenki ismer mindenkit. Ahol dolgozunk, az a kis családunk. Mi mindig tudunk egymásra számítani. Tehát ennek a lényege, ennek a szervezetnek, a Magyar Honvédségnek az, hogy tudjunk egymásra számítani. Mi nem járunk egyedül, mi tűzpárban járunk. Tehát, hogy kettessével. Rajban közlekedünk. Tehát csoportban működünk együtt. Erről szól a honvédség, a katonaság. És ez az, amit szeretnénk átadni. Tehát amikor beszéltem arról, hogy a civilek nem tudják, ez az, ami a legfontosabb a Magyar Honvédségben. Hogy mi egyként, és ugye egy szív, egy dobanás, nagyon sokszor hallottuk már ez ezt jelenti.
1: millió kérdésem van ehhez kapcsolódóan. Az egyik az, hogy nyilván filmes élményekre táplálkozom, hiszen én magam sosem voltam honvédelmi berkeken belül, nekem a sorkatonai szolgálat is kimaradt. Tehát, hogy van ez a bizonyos film, nem tudom, láttad-e, a Danny DeVito az egyik főszereplője, a reneszánsz ember, amikor civilként, oktatóként bekerül, és akkor ott valakiket meg kell tanítania valamire, és akkor ő maga is belelát kicsit jobban a honvédség működésébe, civilként, és utána, nem tudom, eltelik fél év, miután oda került, és már ő is pontosan úgy viselkedik, mert ragad rá, hogy akkor ott hogy élnek, hogy gondolkodnak, mit csinálnak, és pontosan tudni fogja, hogy akkor mi történik. Tehát, hogy civilként, hogyha valaki bekerül, és valamilyen szinten fogékony arra, hogy akkor szabályok, bizonyos szabályok szerint élje az életét, akkor ez nagyon könnyen átragad az emberre.
2: Aki oda bekerül, az be akar kerülni, és fogékony lesz, így, ahogy mondtad. Mert a katonai szocializációnak ez a lényege, hogy megtanuljuk azt, hogy számíthatunk egymásra, és mindenkire ugyanaz a szabály vonatkozik.
1: És nyilván ilyen elrettentő példák is vannak, hogyha már filmes élményekből indulok ki, hogy akkor ott ilyen nagyon csúnya dolgok is történhetnek, hogyha arról van szó, hogy valaki nem úgy teljesít, vagy amúgy teljesít. De hogy szerintem egyébként ezek manapság 2026-ban lehet, hogy a filmben is csak kitalált történetek. Tehát, hogy akármilyen, nem tudom, ilyen súlyos büntetésekre, vagy személyfegyelmezésekre nem lehet ma már gondolni.
2: Nem, ez így van. A Magyar Honvédség rendkívül gyorsan fejlődik, és módszertanában is rendkívül gyorsan fejlődik. Aklimatizálódott ahhoz, hogy más generáció van. Most már a Z generáció az a generáció, akik nagy számban bejönnek a Magyar Honvédségbe, és hát tudjuk, hogy náluk más motivációs eszközök vannak, és a Magyar Honvédség ehhez alkalmazkodik.
1: Most éppen egyébként egyenruhában, munkaruhában, melyik a helyes, melyiket kell mondani, jöttél?
2: Egyenruha.
1: Mert hogy munkaruha is egyébként, ami rajtad van, úgyhogy bármelyik jó lehet. Szóval, hogy én, hogyha tömegközlekedem, és egyébként én tömegközlekedem, és felszáll valaki, aki szintén egyenruhában van, mert éppen nem tudom, szabadnapja van, kimenője van, akármi, akkor nem tudom, egy kicsit olyan, mint hogyha biztonságban, jobban biztonságban érezném magamat, hogy ott van mellettem egy katona.
2: Hát ennek örülök. Ez így van, mi ha hordjuk az egyenruhát, mi ezt tiszteljük. És valószínűleg azt látod te is, hogy aki az egyenruhát viseli, az tiszteli az egyenruhát, és ezt sugározza kifelé is.
1: És egyébként büszke is rá az, aki katona is hordja.
2: Így van.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Honvédség hadnagya, dr. Nagy Zsuzsa. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a honvédelmi táborok világában kalandozunk, ha bár eleddig erről a topikról még kevesebbet beszéltünk, és velem szemben a stúdióban még mindig a Magyar Honvédség hadnagy, a dr. Nagy Zsuzsa. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Köszönöm.
2: Én nem vagyok sajnos tisztában a különböző vállalatok jelöléseivel, hogyha hadnagyról beszélünk, az hány vonalacska, hány csillagocska, mert hogy most nincs
3: erre. Egy csillagocska, de itt van.
2: Ja, hogy elől van, mert igen. Én vállalatot nézek, nem elől.
3: Igen,
2: a vállalat csak a díszegyenruhán van?
3: Így van, meg hát meg más rendvédelmi szerveknél. Aha. Nálunk paroli van, és ez itt.
2: A paroli, így hívják azt, ami itt van elől egyébként, és a gombnál a mellkason található, és az, mint ahogy hallottam, akkor az tépőzáros le lehet
3: szedni. Így van, így van. Amikor előléptetik az embert, akkor ezt letépik, és rányomják az újat.
2: Neked mikor várható a következő?
3: Nem tudom, de remélem ezt fogják hallani, és akkor a főnököm is hallja.
2: És akkor az már két csillagocska lesz?
3: Igen, az két csillagocska.
2: Mi a következő a hadnagyon?
3: Főhadnagy.
2: Na, térjünk vissza a táborok világába méghozzá oly módon, hogy arról már beszéltünk, hogy egy 35-40 évvel ezelőtt nem voltak táborok, 2016-ban hívtátok életre, és négy korcsoportot említettél. Hogy mennek a gyerkőcök egyébként? Mit tudtok? Nyilván van valamilyen szintű rálátásotok erre, hogy a gyerkőcök mondják azt, hogy én ezt szeretném kipróbálni, vagy a szülők mondják azt, hogy akkor téged most elküldünk a honvédelmi táborba.
3: Az utóbbi időben kérdőívezünk. Mindig ez úgy néz ki, hogy a tábor 5 napos, bent lakásos táborról beszélünk, és az utolsó nap kérdőívet töltenek ki a táborozók, a táborparancsnokok, a kadétmentorok, akik segítik a táborszervezőit, valamint egy héttel a tábor vége után a szülők. És azt szoktuk megkérdezni a szülőktől, meg a gyerekektől is, vagy a fiataloktól, attól függ, hogy melyik korosztályról beszélünk, hogy ki választotta a tábort. És a kicsik esetében, kicsik, hát a legfiatalabb korosztály esetében nagy arányban választják a szülők. De a 15-16 és a magasabb korosztály, tehát a 17-19 éves korosztálynál viszont ilyen 1%-os a szülői érdeklődés, hanem a fiatalok választják.
2: Ilyen kérdés van-e a kérdőívben, hogy miért küldik a gyerkőcöt a szülők a honvédelmi táborba? Azért, mert, hogy nem tudom, képtelen felkelni reggel 7-kor, és iskolába menni, és akkor nem tudom, tanulja meg a napi rendet legalább a honvédelmi táborban, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy akkor egy katonai pálya az pont jó lenne neki. Szóval, hogy vannak erre utaló kérdések, vagy ilyen tematikájú kérdések?
3: Olyan kérdés nincs, hogy miért küldte, olyan viszont van, hogy mit tapasztalt a tábor után a gyermekén. És leginkább az szokott kijönni, hogy a mobiltelefonokat nem használják annyit, mint előtte. A napi rend ott is legalább egy hétig megmarad, tehát ugye nálunk van körletrend, a körlet a szobát jelent, tehát ugye ahol laknak. Körletrend, ezt otthon is alkalmazza, tehát nem kiugrik az ágyból, és nem igazítja meg az ágyneműjét, hanem ezt is megcsinálja, és nyitottabbá válik itt. Nagyon fontos kiemelnem azt, hogy azoknak a fiataloknak is hihetetlen jó lehetőség, akik zárkózottabbak, akik nehezen tudnak barátkozni, mert a szakemberek, akik szervezik a táborokat, nekik egy edukációja van, edukációjuk van, ami azt takarja, vagy azt öleli át, hogy tudják a csoport kohéziót erősíteni. És erre figyelnek, hogy senki nem marad egyedül.
2: Említetted a mobiltelefonokat, megemlítetted azt, hogy most Z-generáció van, utána meg alfa-generáció, stb. És akkor most a sztereotípiából indulok ki, jó magam is, hogyha nem tudom, trollizok, villamosozok, járkálok az utcán, akkor azt látom, hogy a fiatalok, az ilyen 15-25 éves fiatalok, hát akármennyire is együtt utaznak, nem beszélgetnek egymással, nyomogatják a telefont. Nem biztos, hogy ez jó annak, hogy nem tudom, elmenjenek futni egyet, vagy edzőteremben legyenek, vagy állóképességük milyen. Szóval, hogyha elmennek hozzátok a fiatalok, akkor mi a fő hangsúly, hogy akkor tegyük le ezeket az eszközöket, és ne a tablettel, meg a PlayStation-nel, meg az akármivel foglalkozunk, és akkor kicsit erősödjünk rá a világra, vagy próbáljuk meg egymásra odafigyelni, vagy ezek bármilyen kombinációja.
3: Nagyon fontos számunkra, és ezért ez úgy néz ki, hogy amikor megérkeznek a gyerekek...
2: Telefon le, kész.
3: Így van. Pontosan, de minden nap 2 órára visszakapják. Aha. Ezt szerdán már nem is kérik el. Tehát szerdán úgy szokott ez történni, hogy a táborparancsnokok kiosztják a szerdai nap is a telefonokat, és már nem veszik fel. A közel 50%-a nem veszi fel. Csütörtökön pedig már a táborparancsnokokat hívja a szülő, hogy minden rendben, mert hogy a fiam vagy a lányom nem hívott föl. És minden rendben, mert odakint miten játszanak a többiekkel. Ez a 12-14 évesekre vonatkozik. A 15-16 évesek már másra használják a telefont. Ők a barátaikat hívják föl. De náluk is érezhető ez, hogy jó, majd elmesélem, amikor vége. Hogy mire fókuszálunk? 15-16 éveseknél 3 éve kitaláltunk egy új módszertani kiegészítést, ez a HATFI kihívás. Ennek a rövidítése HAK. Az a lényege, hogy olyan versenysorozat, ahol nem csapatban, nem csak csapatban versenyeznek, hanem saját magukat győzik le. Ez azt jelenti, hogy amikor beérkezik a 15-16 éves fiatal, akkor van egy ilyen felmérés. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Cooper teszt, vagy...
2: Pont erre gondoltam. 15 fekvőtámaszt meg tudok csinálni, persze, amikor nem. Bejöttem. Amikor elmegyek, már 25-öt.
3: Hát végülis ez lesz a lényege, de nem ez a lényeg. Mármint, hogy ez a lényeg, csak hogy nem így indulunk ki, hanem játékos formában. Mert az az elve a HATFI kihívásnak, hogy mindenki jó valamiben, csak meg kell találni, hogy miben. És itt nem azt fejlesztjük, amiben nem jó, hanem amiben jó, azt még jobbá tesszük. És erre azért van szükség, hogy folyamatos pozitív motivációja legyen.
2: Nem tudom, hogy ezen gondolkodtatok-e vagy nem, most a fiatalok, illetve a mobil használók, vagy a telefonhasználók közösségi média használók köréből, vagy szemszögéből indulok ki. Az lehet, hogy a honvédségnek is jó lenne egyébként, hogy akkor nem tudom, ott van náluk a telefon, élőzik, nem tudom, akármilyen tartalmat csinál, hogy akkor én most itt vagyok már 3. napja, és délután 2-kor ott van a kezében, Cooper-tesztet futok, eddig nem sikerült, és ott tolja fel, hogy akkor nézd meg itt a honvédelmi táborban, meg tudom csinálni végre.
3: Igen, ez tök jó ötlet, csak akkor az egésznek a koncepciója ugrik. Tehát, hogy, mert hogy ez arról szól, ez ugyanolyan, mint amikor jaj, de boldog vagyok, és kiposztolok minden, minden lépésemet, és nem tudja megélni a pillanatot. Itt ennek az a lényege, hogy nem reklámozni akarunk. Tehát nem. Aki el szeretne jönni, nagyon szívesen látjuk, de ennek az a célja, hogy tényleg élményekkel menjen haza, amit megél, nem pedig az, amit mutat.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Magyar Honvédség hadnagya, doktor Nagy Zsuzsa, icipici szünetet tartunk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sanni Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a honvédelmi táborok világában kalandozunk a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Szia.
2: Te hogy kerültél kapcsolatba egyébként a honvédséggel? Kicsit kutakodhatok az életedben?
3: Persze. Én oktatáskutató vagyok, és a Magyar Honvédségnek a honvédelmi nevelési főnökségén dolgozom, mert az a tudás, amit én képviselek, vagy inkább azt mondom, az az ismeret, ami rendelkezésemre áll, az tudja segíteni az ő munkájukat, és így kerültem be. Plusz érdekes volt, hogy anna a szüleim azt mondták, hogy anyukám azt mondta, hogy ne legyek tanár, apukám azt mondta, hogy ne legyek katona, úgyhogy először tanár lettem, aztán katona. Tehát vigyázni kell, mit mondunk a szülőként a gyereknek.
2: De hadnagy vagy.
3: Igen.
2: Tiszti főiskolát végeztél, vagy egyetemet?
3: Nem. Én civil egyetemet végeztem, és amikor bekerültem, akkor vannak kiképzések, amit el kell végezni ahhoz, hogy ezt a rendfokozatot megkapjuk.
2: Neked kell még, nem tudom, évente egyszer teljesíteni 30 kilométeres menet felszereléssel együtt akármit, terepgyakorlatot?
3: Minden katonának kell évente teljesíteni bizonyos feladatokat, és ez nagyon jó, mert szinten tartja az állományt, úgyhogy igen, kell.
2: Térjünk rá gyorsan a táborokra, hogy nyilván a gyerkőcöknek nem kell ilyeneket csinálni, viszont egyéb feladatok vannak, és hát hogyha abba gondolunk bele, hogy honvédség, akkor csomó minden eszünkbe juthat. Én nem tudom, szeretném kipróbálni a maroklő fegyvert, szeretném kipróbálni azt, hogy tudom álcázni magam, szeretném kipróbálni, nem tudom, életkorának megfelelően a búvárkodást, stb. És most már a tematikáról beszélek, hogy milyen jellegű táborokat szerveztek.
3: A legelején leszögezem, hogy tök jó, hogy szeretnéd kipróbálni a marokfegyvert. Fegyvereket nem próbálnak ki. Fegyverek közelébe sem mennek ezekben a táborokban. Airsoft paintball természetesen van megfelelő felszereléssel, meg lézerfegyver, de hát azt tudjuk, hogy az játék. Tehát ezen kívül sok mindent ki tudnak próbálni. Ilyen például a búvárkodás, drón, hagyományőrzés. Vannak olyan táboraink, ahol mondjuk a vívást is. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy egy sporttábort be lehet-e vinni egy honvédelmi táborba.
2: Hát persze, Gulyás Michelt kiviszitek, öt tusa.
3: Így van, pontosan. És ezt így is teszünk. Tehát minden táborban van olyan sportszázados, aki sportoló, és közben katona is. Uh-huh. És akkor kivisszük, megismerhetik, és beszélgethetnek velük.
2: Álcázás is van. Ez azt jelenti, hogy akkor mindenféle ilyen kamuflás színű takarókat adtok nekik, és akkor azt mondja a körletvezető, vagy a táborvezető, vagy nem tudom kicsoda, hogy akkor most van 10 percetek, és bújjatok el úgy, hogy nem találnak meg benneteket.
3: Hát nem teljesen így működik, de majdnem. Először megtanítják őket, hogy kell. Az álcázásnak nyilván vannak szintjei, ezeket megtanulják, azokat a szinteket, amiket meg lehet tanítani, de inkább én a túlélő technikákra a hangsúlyt arra fektetném. Mert miért? Azért, mert a célunk az, hogy ezeket a tapasztalatokat a civil életbe is tudják használni. Tehát például elmennek barátokkal. Apa, anya, elmegyünk a haverokkal az erdőbe. Rájuk esteledik. Lemerül a telefon. Nincs zseblámpájuk. Hogy tudják mégis azt eldönteni, hogy merre kell elindulni? Hogy tudnak tüzet csinálni? Hogy tudnak vizet csinálni? Tehát ezeket mind-mind megtanulják játékos formában, és természetesen elmondják nekik a táborparancsnokok, hogy ezt mikor tudják és hogy használni.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor, hogyha lemerül minden és rájuk esteledik, és akkor ezt megpróbáljátok valahogy, nem tudom, rátenni az ő életükre, tehát hogy akkor ezt most játsszuk le, talán fogalmazzak így, akkor előtt elmondjátok nekik a legfényesebb csillag, sarkcsillag, éjszak. A tábor délen van, pont ellenkező irányba kell elindulni, hogyha nem tudjátok.
3: Például. Igen.
2: Ha éhesek vagytok, akkor itt ez a gomba, ezt ehetitek, de csak a pont így néz ki.
3: Hát a gombát azért szerintem kiszoktuk hagyni, tehát hogy veszélyes dolgokat nem mutatunk meg nekik, de mert nem kell, nem ez a cél, hanem az, hogy ténylegesen egy éjszakát minimum túléljenek, úgy túléljenek, hogy még elvezik is.
2: Egy dologról nem beszéltünk még, ami egyébként hát túléléshez, pontosabban a segítséghez kötött. Méghozzá az, hogy olyan jellegű tematika is van nálatok, és gondolom, hogy az mindenbe belefér, hogy akkor, hogyha valakivel valami baj van, akkor mit tegyenek a gyerkőcök?
3: Ez benne van a honvédelmi ismeretekben. Minden táborban benne van alapként a honvédelmi ismeretek, és az egészségügyi ismeretek is. Tehát van ilyen foglalkozás, ahol megmutatják nekik. Ez azért is jó, mert ha jogosítványt szeretnének a későbbiekben, nyilván a legfiatalabb korosztály, akik meg már idősebb korosztály, azokra építünk. Tehát nekik már megvan, vagy meg lehet ez az ismeretük, és akkor úgy építkezünk, hogy egymásra, fokozatosság elvét betartva, egymásra épülnek a tematikák.
2: Azt lehet vezetni? Kivisztek egyet-kettőt? Vagy nem tudom, említhetnék akármilyen nagy autókat, amivel bizonyos dolgokat szállít a honvédség, vagy esetleg katonákat?
3: Persze, ki szoktak vinni, meg lehet simogatni ezeket az autókat. Mindent bemutatnak. Amikor egy laktanyában van az adott tábor, akkor az adott laktanyára jellemző eszközöket, technikákat bemutatnak. És meg lehet fogni, meg lehet nézni.
2: Erről eddig nem beszéltünk, ez egy új topik, és akkor most foglalkozunk gyorsan pár mondat erejéig ezzel. Egy laktanyában van a tábor. Én tökre azt hittem, hogy akkor nem tudom, valahol egy tényleges tábor helyre oda kivonultok ti a katonaságtól, akik a tábort szervezik, vagy vezetik, vagy bármilyen feladatot látnak el benne, és akkor ott azon a területen csináljátok. De akkor ezek szerint nem, hanem Debrecenben a Kossuth laktanyában, itt a Petőfi laktanyában, stb. A gyerkőcök, nem tudom, jönnek 35-en, 40-en, és akkor ott valamelyik részt elszeparáljátok nekik.
3: Van ilyen is, meg olyan is. Van olyan hely, ahol nem adottak úgy a feltételek, tehát egy laktanyában nem lehet bevinni, tehát olyan laktanya is van, és van olyan, amikor be lehet vinni. Tehát, hogy végülis igazad van, mert van olyan, hogy táborhelyre visszük ki őket, és van, hogy laktanyába.
2: És egyébként a honvédség elöljárói néha lemennek, és akkor nem tudom, lehet velük is beszélgetni.
3: Tehát leszoktak menni, bemutatkoznak, motivációs beszédet tartanak, hogy de jó, hogy itt vannak a táborozók, érezzék nagyon jól magukat, és nagyon sok jó élményt kívánnak nekik.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban dr. Nagy Zsuzsa, a Magyar Honvédség hadanagya. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a honvédelmi táborok világában kalandozunk a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello. Nagyon sok mindenről beszélgettünk a táborokkal, meg a honvédséggel, meg a honvéd élettel kapcsolatban. Egy-két dolog még kimaradt, ez pedig az, hogy bekerülnek a gyerkőcök egy hetes táborról, bentalvós, ott lakásos táborról van szó, nyilván reggeli, ebéd, vacsora, gondolom.
2: Így van.
1: Ugyanazt kapják egyébként, hogy laktanyában van, mint amit a katona?
2: Így van. Ha laktanyában vannak, akkor igen.
1: Milyen az ellátás egyébként nálatok?
2: Ó, nagyon jó az ellátásunk. Tényleg nagyon jó. Én például nem tudom megenni annyi akkora adag, és nagyon finom.
1: Hagyjuk is jó, az étkezést, igen. Foglalkozzunk inkább azzal, hogy ha már arról van szó, hogy akkor bizonyos napi rend szerint élnek a gyerkőcök, akkor nem tudom, reggel 8-kor sorakozóval indítotok?
2: 8-kor? 6 órakor. Általában 6-kor van az ébresztő. 8-kor. Igen.
1: Trombitaszó? Ahogy a filmekben?
2: Így van. Van olyan táborunk, ahol trombitaszó. Aztán természetesen van reggeli torna, sorakozó, alaki foglalkozás, reggeli. Aztán az adott tematikának megfelelő programok. Ebéd, megint az adott tematikának megfelelő programok. Aztán jön a 2 órás telefon használat. Ez szabadidő terhére. És utána jön a vacsi. Majd este ilyen csapatépítő játékok.
1: És aztán nem tudom, 9-kor pedig takaródó trombitaszó mellett?
2: Hát a trombitaszó olyankor már azért elmarad, de igen, elmennek lefeküdni.
1: Az idősebbeknél ilyen, nem tudom, szabályszegések szoktak-e lenni, hogy éjfél magasságában benéz a felügyelőm, vagy bárki, aki ott van, és akkor ők még nem tudom, a takaró alatt zseblámpával valamit nagyon játszanak, vagy
2: hát
1: zenét hallgatnak.
2: Hogyne, hát fiatalok, hát csinálják is. Hát még most csinálják, persze, szokott ilyen lenni, de nincs ezzel probléma, mert szakképzett katonák foglalkoznak velük, és pontosan tudják, hogy ez a korosztály ezzel jár.
1: A sorakozó az pont úgy néz ki egyébként, mint az általános iskolában a tesi órán, hogy nagytól a kicsiig, és akkor kartávolságra?
2: Nem. Hát azért ez itt más a forma, az alaki foglalkozásnak vannak szabályai, és nem teljesen így néz ki.
1: Az, aki tartja ezeket a táborokat, vagy hogy hívjátok egyébként? Táborvezető? Vagy...
2: Táborparancsnok.
1: A táborparancsnok egyébként, amikor megvan reggel 6-kor a sorakozó, akkor utána szalutál, ahogy szokták egyébként a katonaságban, és akkor mindenkinek szalutálnia kell, és van, nem tudom, valaki, aki felelős, és akkor ő kilép a sorból, és akkor táborparancsnoknak jelentem, hogy mindenki itt van?
2: Nem, ez nem így szokott történni. Most az elmúlt 3 évben fejlesztettünk, méghozzá úgy, hogy kadét mentorok is részt vesznek. Ők rajparancsnokként. Ugye azt tudjuk, hogy vannak kadét programok, és a kadét programban tanuló fiataloknak van lehetősége arra, hogy mentorként részt vegyenek térítésmentesen ezekben a táborokban. Ugye ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy egy tábor, mondjuk 30 fős. Ebbe a táborba 3 kadétra van szükség, mint segítők. És ők azok, akik kapocs a táborozók és a táborparancsnok között. És akkor ezeket ők teszik meg. Plusz az, hogy a raj meglegyen, a létszám. Természetesen nagyon sok segítő van, de hogy ők is már tanulják azt, amit egyébként tanulnak az iskolában.
1: Honvédelmi táborok. A Magyar Honvédségnek számtalan helyen Magyarországon van telephelye. Arról még nem beszéltük. Én egy debreceni Kossuth laktanyát már említettem, meg a Petőfi laktanyát, de hát ezen kívül azért nem tudom. Kelettől, nyugatig, északtól, délig, mindenhol is. Hol tartjátok ezeket a táborokat? Különböző területeken, városokban, laktanyákban, vagy mindegyik ilyen Budapest központú?
2: Nem. Régiós. A táborok több mint 70 helyszínen vannak, úgyhogy az egész országban megtalálható. Ezt ott lehet megnézni az adott weboldalon, és úgy is történhet, hogy a weboldal nézi, hogy honnan.
1: Aha.

0: és pedig legyen az, hogy olyan előfordult-e, vagy előfordulhat-e, hogy akkor egyre népszerűbbek ezek a honvédelmi táborok. Meg annyi gyerkőc jelentkezik. Említetted, hogy azért mégiscsak korlátozott a befogadó képesség, és valakinek azt kell visszaírni, hogy sajnálom, már a 31. lenne, nem fog beférni, tessék megpróbálkozni jövőre.
1: Nem kell visszaírni, mert a weboldalon látja folyamatosan, hogy mennyi szabad hely van. Tehát, hogyha ő nem fér bele, akkor ő nem is tud arra a táborra jelentkezni.
0: És akkor még egy kérdés a végére, ez pedig legyen az, hogy utókövetés van-e, mit láttok, hogyha a gyerkőcök elmennek akármelyik korosztályban, akkor utána ilyen visszajelzések vannak-e, hogy akkor szeretnék majd jövőre is jönni, vagy hogyha letettem az érettségit, akkor mindenképpen katonatiszti főiskolára szeretnék menni, vagy a honvédség keretein belül képzelem el az életemet.
1: A kérdév, amit említettem, ez kitér erre, arra is, hogy volt-e már táborban, meg arra is, hogy elképzelhető-e, hogy ő mondjuk kadétiskolába megy attól függően, hogy hány éves, vagy hogy a későbbiekben meggondolja, hogy a katonaság kötelékébe lép. És azt tapasztaljuk, hogy aki a honvédelmi táborokat választja, nagy arányban szeretne valamilyen szinten a Magyar Honvédséghez tartozni.
0: Mit láttok egyébként ott a honvédség keretein belül? Mennyire népszerű a katonai pálya manapság 2026-ban, vagy az elmúlt nem tudom 5-10 évben, mennyire népszerű a pályakezdők a fiatalok között az, hogy akkor szereljünk fel?
1: Hát ezt azért nem tudom neked elmondani, mert én magamból indulok ki. Én szerettem volna katona lenni, és katona lettem. Tehát aki szeretne, az meg tudja tenni, hogy katona legyen. Szeretnének, folyamatosan jönnek a jelentkezések, és ebből úgy gondolom, de ez az én véleményem, hogy népszerű ez a hivatás.
0: Legutolsó kérdés most már a végére, ez pedig legyen az, hogyha valaki jelentkezik a honvédelmi táborba, akkor ilyen minimális követelmény van. Említetted valamikor egy fél órával ezelőtt, hogy mindenkiben azt fejlesztitek, ami az ő erőssége. És persze nyilván minden másról is foglalkoztok, de hogy ilyen belépő szint van-e, hogy akkor igen, jöhet a gyerkőz, de 5 fekvőtámaszt meg kell tudni csinálni, meg nem tudom, a 15 kiló zsákot vinni kell 3 kilométeren keresztül.
1: Nincs ilyen. Nekünk a célunk az, hogy amikor az 5 nap vége legyen, akkor ez gond nélkül menjen. Nincs ilyen belépő.
0: Ha honvédelemre gondolunk, akkor nyilván ez ilyen sztereotípia megint, akkor mindenkinek egy fiú gyerkőc jut eszébe. Tehát ezek nem csak srácoknak szóló táborok.
1: Jaj, nem. Nem, és nagyon-nagyon népszerűek a lányok körében is. Sőt, sokkal strapabíróbbak, mint a fiúk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy
1: jöttél. Én is köszönöm.
0: Kellemes további szép estét.
1: Köszönöm

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A csütörtök már kis pénteknek számít, ezért aztán vessük bele magunkat az utolsó előtti hétköznapba. Itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, tarts velem, hozom mindjárt Lilit, de előbb Berkes Olivér énekel nekünk itt a Visszakér a múlt.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.